0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsi György volt jegybankelnököt. Pénteken kezdődik a Muzsikál az Erdő programsorozat. Marad az őszies idő sok napsütéssel. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsi Györgyöt az Erste ügyben. A nyomozók a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke mellett 6 szemét hallgattak ki. Mindegyikük ellen hivatali visszaélés miatt folyik eljárás, erősítette meg a rendőrség. A megalapozott gyanú szerint a jegybank egyes tisztviselői 2023-ban vezetői utasításra hivatali hatáskörükkel visszaélve nyomást gyakoroltak a Magyar Erste Bankra annak érdekében, hogy a pénzintézet osztrák anyavállalatának egyik felügyelőbizottsági tagja lemondja. Magyar Péter miniszterelnök, valamint két ellenzéki politikus mentelmi jogának felfüggesztését is indítványozta a legfőbb ügyészhelyettes. A kormányfővel kapcsolatban azért tettek indítványt, mert a gyanú szerint 2024-ben egy rendezvény után a Dunába dobta egy vele konfliktusba kerülő férfi telefonját. Sesták Miklós KDNP-s képviselő ellen hivatali vesztegetés elfogadása és más bűncselekmények miatt folytatnának nyomozást a Volánbusz ügyben. Hankó Balázs korábbi fideszes miniszter ellen pedig ütlenkezelés bűncselekmények miatt nyomoznak az NKA ügyben. Magyar Péter rendkívüli bejelentésben reagálta a mentelmi jogát érintő kérésre. A miniszterelnök a Poltféle ügyészség utolsó kísérletének nevezte azt, hogy a 10 milliárdos korrupciós ügyekben érintett Sesták Miklóssal és Hankó Balázssal egyszerre kérték ki a mentelmi jogát. A kormányfő a korábbi telefonos ügyét politikai lejáratási kísérletnek tartja, és kijelentette, hogy ma is megakadályozná, hogy a hatalom által felbírelt provokátor fiatalokat zaklasson egy nyilvános szórakozó helyen. Sesták Miklós KDNP-s képviselő úgy reagált, hogy semmilyen bűncselekményt nem követett el, és semmilyen bűncselekmény elkövetéséről nincs tudomása. Bóka János, a Fidesz frakció vezetője pedig azt mondta, hogy Hankó Balázzsal szemben koncepciós eljárás zajlik. A korábbi félhelyet 3 évvel hosszabbította meg az Oroszországgal szemben bevezetett szankciókat az Európai Unió tanácsa. A büntetőintézkedések így 2029. szeptemberéig lesznek érvényben. A testület fenntartja csak nem 3000 magánszemély, vállalat, illetve szervezet vagyonának befagyasztását, valamint az ellenük bevezetett beutazási tilalmat is. Természetismereti élménysétával, kiállítással, koncerttel, rekvárfőzéssel és néptánc bemutatóval is várják az érdeklődőket a pénteken kezdődő Muzsikál az Erdő a Körösök völgyében programsorozaton. A 3 napos eseményen idén a víz megtartásra és az erdők megőrzésének kihívásaira hívják fel a figyelmet.
0: Az időjárásról.
1: Holnap alapvetően gomoly felhős idő lesz sok napsütéssel, csak északkeleten, keleten lehet kisebb zápor. Éjszaka 6-11, napközben 17-22 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: mindenki repcsorog a véremben. Minden változik, a lényeg nem, ez a jó az elmúló években. Nekem örökké repcsorog a véremben.
1: If you need me, call me. No matter where you are, no matter how far.

0: hírek a Ceglid Rádióban.
1: Gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsi György volt jegybank elnököt. Pénteken kezdődik a Muzsikál az Erdő programsorozat. Marad az őszies idő sok napsütéssel. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsi Györgyöt az Erste ügyben. A nyomozók a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke mellett 6 szemét hallgattak ki. Mindegyikük ellen hivatali visszaélés miatt folyik eljárás, erősítette meg a rendőrség. A megalapozott gyanú szerint a jegybank egyes tisztviselői 2023-ban vezetői utasításra hivatali hatáskörükkel visszaélve nyomást gyakoroltak a Magyar Erste Bankra annak érdekében, hogy a pénzintézet osztrák anyavállalatának egyik felügyelő bizottsági tagja lemondja. Magyar Péter miniszterelnök, valamint két ellenzéki politikus mentelmi jogának felfüggesztését is indítványozta a legfőbb ügyész helyettes. A kormányfővel kapcsolatban azért tettek indítványt, mert a gyanú szerint 2024-ben egy rendezvény után a Dunába dobta egy vele konfliktusba kerülő férfi telefonját. Sesták Miklós KDNP-s képviselő ellen hivatali vesztegetés elfogadása és más bűncselekmények miatt folytatnának nyomozást a Volánbusz ügyben. Hankó Balázs korábbi fideszes miniszter ellen pedig ütlen kezelés bűncselekmények miatt nyomoznak az NKA ügyben. Magyar Péter rendkívüli bejelentésben reagálta a mentelmi jogát érintő kérésre. A miniszterelnök a Poltféle ügyészség utolsó kísérletének nevezte azt, hogy a 10 milliárdos korrupciós ügyekben érintett Sesták Miklóssal és Hankó Balázssal egyszerre kérték ki a mentelmi jogát. A kormányfő a korábbi telefonos ügyét politikai lejáratási kísérletnek tartja, és kijelentette, hogy ma is megakadályozná, hogy a hatalom által felbírelt provokátor fiatalokat zaklasson egy nyilvános szórakozó helyen. Sesták Miklós KDNP-s képviselő úgy reagált, hogy semmilyen bűncselekményt nem követett el, és semmilyen bűncselekmény elkövetéséről nincs tudomása. Bóka János, a Fidesz frakció vezetője pedig azt mondta, hogy Hankó Balázzsal szemben koncepciós eljárás zajlik. Biztonsági megállapodást írtak alá az Egyesült Államok, Dánia és Grönland vezetői. Az egyezmény értelmében tovább növelik az amerikai katonák jelenlétét a Dániához tartozó autonóm térségben. Donald Trump elmondta, hogy Washington két új katonai bázist tervez létrehozni a sarkvidéki szigeten. Az amerikai elnök korábban többször beszélt arról, hogy az Egyesült Államokhoz csatolná a nyersanyagokban gazdag területet. Lezuhant az amerikai légierő egyik harci repülőgépe Németországban egy katonai támaszponton. A pilóta katapultált állapotát az orvosok még vizsgálják. Az érintett gép a becsapódáskor teljesen megsemmisült, a roncsok szétszóródtak a környéken. Az eset körülményeiről részleteket egyelőre nem közöltek.
0: Az időjárásról.
1: Holnap alapvetően gomoly felhős idő lesz, sok napsütéssel, csak északkeleten, keleten lehet kisebb zápor. Éjszaka 6-11, napközben 17-22 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Ceglid Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kösnádi köszönti a kedves hallgatókat, ez itt a Ceglét hangja az FM 92.5-ön. A műsor, ahol én kérdezek, önök pedig jó esetben, hogyha van kedvük, válaszolnak a 0630 5 92 5 92-ös SMS számon, vagy e-mailezhetnek is a kívánság@ceglidradio.hu-ra, de van egy Facebook oldalunk is, facebook.com/ceglidradio, ide is jöhetnek az üzenetek egészen nyugodtan, de leginkább azért az SMS és az e-mail szokott népszerű lenni. Egy már jól ismert kérdést veszünk elő, még annak idején Barbival is volt hasonló műsorunk, de már szólóban is feltettem ezt a kérdést önöknek, melyik az a szó vagy kifejezés, amitől a falra másznak? És hát rengeteg üzenetet kaptunk az első adásban, a bent maradt üzenetekkel kezdünk a műsor elején, de addig is lehet nekünk írni az ismert elérhetőségeken, hogyha önöknek is van olyan kifejezés, összefüggés, szószefüggés, amit így nem szeretnek, akár angol nyelvből átvett szavak, akár olyanok, amiket hát így elkezdtünk meghonosítani, de talán nem kellett volna. Már is itt van Csilla üzenete, azt írja, hogy naon, a nagyon helyett, aztán a máma és a nyami. Szerintem a nyami az amúgy aranyos, amikor azt valami finom falatra azt írjuk, hogy nyami, azzal nincsen baj. A máma az egyértelműen a régi beszédből maradt ránk, és nagyszüleim például erőszeretettel használták, néha szüleimnél is hallom, de én már kifejezetten igyekszem elkerülni. És a naon az meg egy ilyen, hát jó pár évvel ezelőtti, talán 20 évvel ezelőtti cukiskodásnak indult, nagyon cukcsi volt akkoriban a naon kifejezés, és hát néhányoknál bennmaradt, és akkor majd ő rá, meg a saját gyerekei fognak furán nézni, hogyha valamit naon jónak talál, vagy naon furcsának, de minden esetre ez tényleg olyan, nagyon köszönjük, vagyis hogy naon köszönjük. Itt van Gyula, aki azt írja, hogy kimaxolta. Hát igen, a kimaxolás az egy népszerű szó manapság, és hát igen, azt tapasztalom, hogy sokan nem szeretik, ami nekem ugyanilyenem, de ezt minden adásban elmondom, az, hogy mindent is. Na, én ettől vagyok teljesen ki, de valakinek a kimaxolta ilyen ezek szerint. Már is megyünk Lászlóval tovább, ő is azt írta, hogy máma, ettől rosszul vagyok meg attól, hogy motrot, nem motort. Hát igen, azt még én úgy tudom, de lehet, hogy rosszul, hogyha az automotorjáról van szó, azt másképpen kell kezelni, vagy másképpen lehet ragozni, mint azt a motort, ami a motorkerékpár. Vagyis, hogy motrot. Vagy motort? Na hát ez a jó kérdés, kedves hallgatók, pont ezért beszélgetünk ezekről, és megyünk is tovább Rózsával, aki azt írja, hogy igazándiból, és a konkrétan. Hát igen, az igazából miért kell még becézgetni úgy, hogy igazándiból, értem, és a konkrétan az pedig tényleg egy időszakban ilyen, gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy ilyen töltelék szóként mindenki bedobálta. Konkrétan erről van szó, most ez egy nagyon gyenge példa volt, de konkrétan tényleg ez történt, hogyha érti a kedves hallgató. Nos tehát, ez lesz a mai témánk, melyik az a szó vagy kifejezés, amitől a falra mászik, 0635 925 925-ös. Várjuk szeretettel, néhány zene után folytatódik a Cegléd hangja.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével,
2: változatosan.

Melyik az a szó vagy kifejezés, amitől a falra mászik, második alkalommal foglalkozik a ceglét hangja ezzel a kérdéskörrel, és rengeteg bent maradt üzenetünk van az előző adásból, de hogyha úgy azt küldene, megteheti a 0635952592-ös SMS számon, vagy e-mailben a kívánság@ceglidradio.hu-n, nyugodtan küldj el, ha van idegesítő kifejezés az ön számára. Évi azt írja, hogy More, Mizu és Dick. Ezek hát számára mindenképp idegesítőek. Köszönjük szépen. Anikó azt írja, hogy én csak mondom, mondtam. Ettől a mondattól falat lehetne veretni velem. Ezt a kifejezést így még nem hallottam. Falat lehetne veretni velem. Nagyon tetszik. Igen, én csak mondom. És amikor ez a kicsit ugyanaz, mint a nem akarok beleszólni, de. Amikor tudjuk, hogy beleszólás fog következni. Én csak mondom. Tehát... ez olyan, mintha csak elhelyeznék egy véleményt, de azért várom azt, hogy mindenki figyeljen erre a véleményre. Ő jelezte, vagy éppen elmondja, úgyhogy ő rá akkor tessék figyelni. Igen, ez zavaró tud lenni. Ingrid is azt írja, hogy igazándiból, erről már sokszor volt szó. Szabináé nagyon tetszik nekem, ő azt írja, hogy nem-e, lehetne-e. Vagy kicsit sok a kérdőszócska, ugye? Nem lehetne-e, az még belefér, bár ott is nagyon sok az e betű, de az még úgy helyes. De a nem-e, lehetne-e, megmondom őszintén, ezt viccből szoktam mondani. És még egy e betűt ráteszek. Tehát én úgy szoktam, hogy nem-e, lehetne-e, hogy érezzék, hogy itt el van túlozva egy picikét, de az megint más, mikor viccből mondja az ember, szerintem, vagy mikor az alapvető szókincsének a része ez a kifejezés. Edina azt írja, hogy vágod? Amúgy volt egy ilyen vicces hanganyag még nagyon rég erről, a szárad a borsó, hogy sokaknak biztos megvan. Szárad a borsó, vágod? Nem vágom, és akkor ő azt mondja, hogy nem vágja a borsót, a száraz borsót, de közben úgy érti a kérdező, hogy érted? Vágod? És hogyha ezen a ponton kell megidéznünk a belga zenekart, akinek ugye az a baj című számának a refrénje, ez a kapod, vágod, érzed, érzékeled? Amikor az értedre annyi kifejezésünk van, és mégis a slang ugye ezt hozza be, hogy egy vágott szó azt tudja jelenteni, hogy te érted-e, kapod, fogod? Vágod? Na mindegy. Az a lényeg, kedves hallgatók, hogy elkalandoztam, de Edinát a vágott kifejezés idegesíti, úgyhogy jó sokat beszéltem róla, reméljük, hogy hallottam. Adriennel megyünk tovább. Adom, adnám. Igen, erről az előző adásban konkrétan emlékszem, hogy beszélgettünk, és ott arról is beszélgettünk a legelején a műsornak, hogy miért is vannak ezek a jövevény szavaink, mi az, amit angolból veszünk át, mi az, ami szépen így beépül a nyelvezetünkbe, és hát ennek nem mindenki örül, de a nyelv megújulása az valahol természetes folyamat, csak hát nem mindenkinek tetszik. De ez régen Karint és Kazinci idejében is megvolt. Gyöngyi üzenete az, hogy Mizu, meg minden

0: túlbecézett szó, értem, és nagyon közcsi az üzenetet, gondolom Gyöngyi pedig üzene, hogy szívcsi. Itt van még Grétié, nyugodj meg, attól megnyugszol. Szerintem ez egyébként már mikor először mondták is, poénnak szánta valaki, nem gondolhatják ezt komolyan. Nyugodj meg, attól megnyugszol, és különben is, ha valamitől megnyugszik az ember, az, hogy mondják neki, hogy nyugodjon meg. De hogyha itt teszik hozzá, hogy nyugodj meg, attól megnyugszol, na ettől aztán biztos, hogy senki nem fog megnyugodni. Viszont mi most megnyugszunk, elmegyünk zenélni egy kicsit, aztán folytatjuk olyan kifejezésekkel és szavakkal, amitől önök a falra másznak. 0635 925 925-ös.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

mondd, hogy lehet ilyen pontos az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújjon ágyba, hogy indulj újra ez a szokott szakadt durva film. A Deja Vu nevű revű cinema veríték menetrend szerint. Szorít a száj, vakar akar, ugyanaz a dal, ugyanaz a fal. Felfal pedig álmomban, hittem, hogy az itt az máshol van. A habmese csak jön a borotva él. Sok a gond, ha az ember egyszer, csak egyszer, egyszer él.

0: ceglét hangja, melyik az a szó vagy kifejezés, amitől a falra mászik, már is Miklós üzenetével megyünk tovább. Bevállal, bevéd, betámad, benéz, lényeg a lényeg, fingom sincs. Elnézést a szó miatt, de hát ezt írta a kedves hallgató, és amúgy itt van még szerintem Miklós a bekövet és a kikövet kifejezések. Hogy lehet valakit kikövetni? Tehát abba hagyom a követését, esetleg így fogalmazhatnánk, de nem, mi kikövetjük az adott illetőt. De igen, ez a bevállal, bevéd, szerintem egyébként Csernus doktornak köszönhetjük a bevállal kifejezést. Ott annyiszor elhangzott, hogy a többi is lehet, hogy innen jön. Hát, de a lényeg, hogy megköszönjük az üzenetedet. Igen, ez is egy teljesen fölösleges kiemelés, inkább csak ilyen töltelék szó. Összegezném a legfontosabbat, lényeg a lényeg, van egy ilyen kifejezésünk, és persze értem, hogy valakit idegesít. Mária azt írja, család, mikor azt mondják, két családom van a két gyerekre. Na igen, ez nekem is nagyon fura, mert az végül is egy család, és így persze abból majd lehet, hogy előbb-utóbb, mikor a gyerekek felnőnek, és ők is családot alapítanak, két külön család lesz, de akkor sem mondjuk a gyerekekről család, meg hát ugye az is család, amit a feleségünkkel, férjünkkel hozunk össze együtt, vagy tartozunk össze, és akkor lesz még két gyerekünk, akkor még két családunk, tehát akkor már három családja van az embernek. Tökre értem, és tényleg olyan kifejezés, ami így nagyon furcsa, legalábbis a mai nyelvezetnek, fülezetnek. Na, hagyjuk is, mert aztán majd ezt írja le valaki. Mindjárt, ezt Katalin írta. Nekem ezzel nincs bajom, de többen is írták fura módon a kedves hallgatók, vagy én nem értem, nem pontosan tudom azt a kifejezést, ezt a mindjártozást hova tenni. Elképzelhető, minden esetre felolvastam, hogy Katalin is ezt írta. Judit írja, hogy komfortzóna, bakancslista, össze vagyok zavarodva, meg minden. A meg minden az nálam valamiért gyerekkoromban nagyon népszerű volt, de aztán most már igyekszem kinőni. A komfortzóna, igen, nagyon divatos szó, én idő, ezt nem írtad le ugyan, de az is ilyesmi. A bakancslista, az, szerintem a bakancslistával nincs nagy baj, azzal van inkább nagyobb baj, hogy erre nem volt szavunk, igazán jó szavunk, hogy az ember terveket sző, mérföldköveket jelöl ki, és próbál oda elérni, meg próbál megvalósítani minél több dolgot, és hát talán a film miatt, mert volt egy ilyen című film, a bakancslista, ami miatt ezt így átvettük, és talán lehet erre egy jobb szavunk is, igen. Aztán itt van József üzenete, megmondom az igazat. Igen, megmondom az őszintét, ez a másik, de azt is lehetne úgy kifejezni szerintem, hogy őszintén megmondom, de amúgy is bárki bármit mond, akkor azt őszintén kell mondani. Tehát nem kell kiemelnünk, hogy ezt most őszintén fogom mondani, mert ez így az összes többi addig elmondott dolgot teszi semmissé, hiszen az lehet, hogy nem is őszintén mondtam, az nem volt igaz. Norbert, a következő csopi, pasi, ghosting, cringe, de nem is sorolom, mert utálom ezeket. A csopi az ugye azt a Facebook hozta el nekünk, és az is nagyon érdekes, hogy a magyarság miért használ ennyire sok Facebookot. Minden más európai országban már leszoktunk a Facebookozásról, de én is nagyon sokat Facebookozok. A ghosting ugye az, amikor valakinek nem írunk vissza, tehát szellemnek tekintjük, ghosting. A cringe meg az, ami ilyen, hát nagyon égő, nagyon kellemetlen dolog. Erre mondják, de ezek azért legalább angol szavak, és persze magyarosítjuk, átvesszük őket, de azért szerintem ezek még nem annyira részei a beszédünknek. De hogy mik részei még, amik idegesítőek, az az utolsó blogból kiderült, persze csak az első órát tekintve utolsó, mert aztán egy teljes óra ceglét hangja vár még ránk, azaz önökre és rám, és minden kedves hallgatóra, tartsanak velünk.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.

0: a Ceglét hangja és az első óra utolsó blokkjához érkeztünk, azért a teljes következő óra rendelkezésre áll, és jelentem, elfogytak a korábbi üzenetek, úgyhogy innentől kezdve már a mai adásra beküldött üzenetekkel megyünk tovább. Melyik az a szó vagy kifejezés, amitől a falra mászik, második alkalommal foglalkozik ezzel a kérdéssel a Ceglét hangja, és a 0635-925-925-ös SMS számra, valamint a kívánság@ceglitradio.hu e-mail címre várom a válaszokat. Azt írja nekünk Ági, hogy szép napot. Nagyon szép napot neked is, kedves Ági. Nem tudom, hogy a válasz az a kérdésre jött-e, mert azt én még olyat nem hallottam, hogy valakinek ez lenne egy zavaró kifejezés, hogy szép napot. Szerintem ez egy tök kedves, nyitott, pozitív kifejezés, és másnak szép napot kívánunk. De hogyha ez téged zavar, persze azt is meg tudom érteni, de szerintem ez kifejezetten kedves. De azért köszönjük az üzenetet, lehet, hogy tényleg csak szép napot kívántál a kedves hallgatóknak és nekem. Barnabás azt írja, hogy van egy jó pár. Na igen, Barnabás, csak hogy azt nem küldted el, hogy melyikek ezek. Az azért jó lett volna, mert így nem sokat tudok beolvasni ebből. Azt írja nekünk Tünde, hogy izé. Nekem nagyon régen gyerekkoromból rémlik egy festő mester, aki jött a apámék házát kifesteni, ugyebár, mert éppen már aktuális volt, és én meg otthon voltam nyári szüneten, ő festegetett, és akkor mesélte a sztoriait. És akkor Nándikám, össze kellene izélni azt a izét, azt tudod, minek hívják már, mondjad már, hogy beizéljük az izével a izét. Na, ilyen beszélgetésből én nagyon nem sokat tanultam, pedig így próbáltam figyelni a bácsira, csak annyiszor helyettesítette az izé szóval a bármit, hogy már nem volt követhető, amit mondani akar. Viszont Forma 1-ről nagyon jókat beszélgettünk, akkoriban még Schumacher az élvonalbeli sportolók között volt, még akkor egészséges is volt, de most elkalandoztam, egyáltalán nem erről szól a műsor, hanem szavakról és kifejezésekről. Reni azt írja, hogy megsúgom neked, jobb, ha tőlem tudod. A megsúgom neked, abban kicsit benne van szerintem az, hogy ezt azért kell megsúgni, mert ez nem egy nyilvános adat, nem olyan, amiben biztos lehetsz, csak valami pletyka szintű, és én elmondom neked, legyél megtisztelve, de azért ne add tovább, hogyha lehet, ezért kell súgni. És jobb, ha tőlem tudod, az pedig olyan, mint hogyha az ő igazsága egy kicsivel többet érne másokénál. Úgyhogy értem, hogy miért írtad ezeket, és ezek teljesen újak a műsorban, köszönjük szépen. Edinával megyünk tovább. Meghalt, nálam ez a mumus, ezt pedig én szoktam használni, hogy meghalt a SIM-kártyám. Mondtam a múltkor, amikor a telefonban elvesztettem jó sok adatot, és így láttam is a kollégákon, hogy a meghalt szóra így felkapják a fejüket, és utána elszigyeltem magam, hogy miért kell ezzel a kifejezéssel használnom ezt, holott csak egy SIM-kártyára volt szó, meg persze jó sok képről, amit én nagyon sajnáltam, de mindegy, szebben is ki lehetne fejezni, folytatja Edina. Én a gyerekeknek mondom azt, hogy eltávozott, nem meghalt. Ez a mesék miatt nehéz, mert mikor a végére érnek, boldogan éltek, míg el nem távoztak, ez azért furán hangzik. Ja, és értem, egyébként Edina tényleg a meghalt kifejezésre utal, tehát mikor valaki elhalálozik, azt, hogy miért ezzel a szóval, hogy meghalt, fejezzük ki. Azzal szerintem előbb-utóbb nincs baj, hogy a gyerekek ezzel szembesülnek, hogy a halál létezik és az élet része, de azt hittem, hogy úgy érted, hogy a meghalt kifejezést mondjuk egy tárgyi eszközre, mint én a SIM-kártyámra, meghalt a telefonom. Vagy igen, a lemerült a telefon is ilyen, főleg, hogyha mondjuk az ember strandolni megy és belejti a medencébe, akkor lemerül a telefon. Jó, megint elkalandoztam és idő is van, úgyhogy ezt az órát lezárjuk, kedves hallgatók, néhány zene és a hírek után folytatódik a Ceglét hangja a második órában.
1: Ceglét Rádió, sok magyar zenével.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsi György volt jegybankelnököt. Pénteken kezdődik a Muzsikál az Erdő programsorozat. Marad az őszies idő sok napsütéssel. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsi Györgyöt az Erste ügyben. A nyomozók a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke mellett 6 szemét hallgattak ki. Mindegyikük ellen hivatali visszaélés miatt folyik eljárás, erősítette meg a rendőrség. A megalapozott gyanú szerint a jegybank egyes tisztviselői 2023-ban vezetői utasításra hivatali hatáskörükkel visszaélve nyomást gyakoroltak a Magyar Erste Bankra annak érdekében, hogy a pénzintézet osztrák anyavállalatának egyik felügyelőbizottsági tagja lemondja tisztségéről. Magyar Péter miniszterelnök, valamint két ellenzéki politikus mentelmi jogának felfüggesztését is indítványozta a legfőbb ügyész helyettes. A kormányfővel kapcsolatban azért tettek indítványt, mert a gyanú szerint 2024-ben egy rendezvény után a Dunába dobta egy vele konfliktusba kerülő férfi telefonját. Sesták Miklós KDNP-s képviselő ellen hivatali vesztegetés elfogadása és más bűncselekmények miatt folytatnának nyomozást a Volánbusz ügyben. Hankó Balázs korábbi fideszes miniszter ellen pedig ütlenkezelés bűncselekmények miatt nyomoznak az NKA ügyben. Magyar Péter rendkívüli bejelentésben reagálta a mentelmi jogát érintő kérésre. A miniszterelnök a Poltféle ügyészség utolsó kísérletének nevezte azt, hogy a 10 milliárdos korrupciós ügyekben érintett Sesták Miklóssal és Hankó Balázssal egyszerre kérték ki a mentelmi jogát. A kormányfő a korábbi telefonos ügyét politikai lejáratási kísérletnek tartja, és kijelentette, hogy ma is megakadályozná, hogy a hatalom által felbírált provokátor fiatalokat zaklasson egy nyilvános szórakozó helyen. Sesták Miklós KDNP-s képviselő úgy reagált, hogy semmilyen bűncselekményt nem követett el, és semmilyen bűncselekmény elkövetéséről nincs tudomása. Bóka János, a Fidesz frakció vezetője pedig azt mondta, hogy Hankó Balázssal szemben koncepciós eljárás zajlik. A korábbi fél helyet 3 évvel hosszabbította meg az Oroszországgal szemben bevezetett szankciókat az Európai Unió tanácsa. A büntető intézkedések így 2029. szeptemberéig lesznek érvényben. A testület fenntartja csaknem 3000 magánszemély, vállalat, illetve szervezet vagyonának befagyasztását, valamint az ellenük bevezetett beutazási tilalmat is. Természetismereti élménysétával, kiállítással, koncerttel, lekvárfőzéssel és néptánc bemutatóval is várják az érdeklődőket a pénteken kezdődő Muzsikál az Erdő a Körösök Völgyében programsorozaton. A 3 napos eseményen idén a víz megtartásra és az erdők megőrzésének kihívásaira hívják fel a figyelmet.
0: Az időjárásról.
1: Holnap alapvetően gomoly felhős idő lesz sok napsütéssel, csak északkeleten, keleten lehet kisebb zápor. Éjszaka 6-11, napközben 17-22 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ez itt a Ceglét hangja, kedves hallgatók, és annak is, tehát a Ceglét hangjának is a második órája, mert hogy ma is két órás a műsor, és egy már ismert kérdéssel megyünk a mai napon. Melyik az a szó vagy kifejezés, amitől a falra mászik? Ezt már egyszer föltettük, és rengeteg válasz érkezett az első adásban, most már új válaszokra kerül sor a második adásban is, tehát ebben, és még mindig elküldhetik a válaszaikat a 0635-925-925-ös SMS számra, vagy a kivansság@cegledradio.hu-ra. Egy már-már filozófikus választ kaptunk Anikától, ugye a kérdésünk így hangzik, hogy melyik az a szó vagy kifejezés, amitől a falra mászik. Anika ezt írja, olyan nincs. Azon kívül nem is tudok falra mászni. Ez is igaz, szóval én se kérem valakitől, hogy mászton a falra, akár már ez is lehetne egy olyan kifejezés, ami önöknek nem tetszik. Egy fára fölmászni az még talán, vagy kitépem a hajam tőle. De falra mászni? Hát hogy is lehetne azt, ha az ember nem pókember minimum. De nem is az az érdekes az üzenetében Anikának, hanem az, hogy azzal kezd, hogy olyan nincs. Ez a válasz lehet, hogy arra válaszol, hogy nincs olyan kifejezés, amitől a falra mászik, de azt is jelenteti, hogy neki az olyan nincs egy ilyen kifejezés, tehát meg tudod ezt csinálni? Nem tudom megcsinálni. Olyan nincs. Amikor így, tehát ez a lehetetlen nem létezik kicsit. Nem tudtam, hogy lehetetlen, ezért megcsináltam. Amikor valamire nem vagyok képes, és megmondja valaki, hogy olyan nincs, hogy nem tudod megcsinálni, mert meg kell csinálni, akkor lehet, hogy ez egy kifejezés, ami Anikát zavarja. De hogy most ezt akarta írni, vagy nem, minden esetben jobban belementünk, mint kellett volna, de remélem, hogy nem baj, hogy így kipécéztem az üzenetet két szempontból is, elgondolkodtató. Az olyan nincs, és lehet egy ilyen kifejezés. Aztán itt van Erika, aki azt írja, hogy tesókám. Igen, hát nagyon sok tesó, meg bro, meg tesóka létezik mostanság. Valamiért nagyon népszerű lett ez a kifejezés a fiataloknál. Nekem ezzel különösebben nincs bajom, egy a barátságnál szorosabb közösséget jelent, vagy akar jelenteni. Aztán, hogy tényleg olyan szoros-e az a barátság, az persze majd az évek folyamán fog kiderülni, de nekem szerencsére azért van pár olyan tesókám a saját testvéremen kívül, akik tényleg 25, akár 30 éve a baráti körben vannak, szóval ott már talán mondhatom, hogy tesókám. Anasztázia azt írja, hogy hát elég sok van, leginkább a Micsi, Kajcsi, Puszcsi és társai, vagy a cuccos tészta. Amúgy a Micsi az egy tök jó szerintem, mert ez nem egy rövidítés, ez a mit csinálsznak, vagy na, újra kezdem, bocsánat, ez nem egy becézés, hanem a mit csinálsznak egy rövidítése. Mert a Kajcsi a kaja szóból egy becézés, a Puszcsi a puszi szóból egy becézés, és persze ezt sokan csinálják, de a Micsi az egy tök jó gyors kérdés. Ez a Mizu, mint a mi újság van, Mizu is, Mizu. Lerövidítette a nyelv, és mindenki érti, hogy miről van szó. A cuccos tészta viszont nagyon jó megjelölés, mert gyakorlatilag azon bármi lehet. Cuccos az lehet paradicsomszósz, az lehet pesto, az lehet carbonara szósz, cuccos tészta, azon van valami, akár kakaó vagy lekvár. Aztán Ilona is az izé szót küldte el nekünk, az már sokszor előkerült, Olga pedig azt, hogy csaj, pasi, kvázi és alap. U a kvázi még nem került elő két műsor alatt, és pontosan nem értjük a szó jelentését. Tehát kvázi jelent valamit, de nem tudom, hogy pontosan mit akar a kvázi jelenteni, és hogy honnan jött be ez egyáltalán. Egyetlen egy érdekes és számomra elfogadható kvázi kifejezés van, amikor egy békát hívnak úgy, hogy kvázi, mert szerintem egy béka az nagyon illik ez a név. De nem sok békát neveznek el, ha csak nem Zsoltinak hívják azt a békát, és másodszor jött elő ezzel a belga zenekar a mai adásban. Nem véletlen, hogy buddhisták is mindenhol ott vannak ők is. És megint telebeszéltem ezt a blokkot, kedves hallgatók, hamarosan az önök üzeneteivel megyünk tovább, most már tényleg néhány zene múlva folytatjuk a Ceglét.
1: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger!

Szabina nagyon feszült üzenetet írt nekünk, ugyebár az a kérdésünk ma, hogy melyik az a szó vagy kifejezés, amitől a falra másznak, és Szabina minden egyes szó után tett egy ideges fejet, a végén pedig egy agyrobbanást. Én az utolsót nem is hallottam, de ezt a négy kifejezést küldte Szabina nekünk, hogy nől, föl, tudhassa, és megyünk nálunk. Na, itt robban fel az agya Szabinának, és ezt én még nem is hallottam soha. Nem is szeretném többet hallani, nekem ez most így leírva pontosan elég, nem is tudom, mit jelent. Megyünk nálunk. Tehát megyünk hozzánk? Ez kicsit olyan, mint az otthon, amit sokan használnak az otthon helyett, elbetűvel a végén. Nekem nagyon fura, meg mikor a haverom azt mondja mész helyett, hogy mégy, nekem ezek nagyon fura apróságok,

0: Igazából nem zavarnak annyira, de ezt a megyünk nálunk kifejezést nem hallottam, ott van a tudhassa. Hát igen, ez azért tudja az ember fülét bántani. A nől föl, arra meg csak azt tudom mondani, hogy Barbie rengeteget röhögött ezen, ugye kolléganőnkről, Tóth Barbie-ról van szó, mert eldönti a kérdést, eldönti a szobrot, nem tudom, vagy ledönti. Én valamiért ezt hoztam magammal, minden normális ember így mondja, hogy eldönti, vagy ledönti, de nekem dőti. Nincs benne az N betű. Ledőti, eldőti. Nem tudom, hogy miért maradt így, de tudatosan figyelnem kell arra, hogy jól mondjam. Ilyenek sajnos vannak. Megyünk is tovább. E. Kálmánné azt írja, hogy jó kérdés. Ezt a mondatot utálom, pedig tévében és rádióban is mondják. Azért kérdez, mert választ vár. Lehet, hogy mondják, én még ezt így nem hallottam, és teljesen logikus egyébként. Valaki azért kérdez, mert választ vár, de hogyha ezt ki kell fejezni, vagy ki kell emelni, akkor ez biztos, hogy zavaró tud lenni, hogy talán azt feltételezzük, hogy akitől kérdeznek, az nem érti, hogy miért kérdezték. És hát azért, mert választ vár. Ez egy ilyen, talán ilyen noszogató dolog akar lenni, de nem is tudom. György, innen is egy virtuális pacsi, azt írja, hogy mindent is, és hogy hagyd legyen. Az a baj, hogy hagyd legyen, vagy hogy hadd legyen, lenne helyesen, és gyévelejtik, ezért problémás, ezt nem tudom, de a mindent is, azt nagyon értem, én is nagyon hamar meguntam a mindent is kifejezést, de hát beszélhetek én, hogyha az emberiség 80% még mindig szereti, mindegy, elviselem valahogy. Beatrix üzenete, rolla, tölle, tehát nem róla és tőle, ez kicsit nekem, mint a szöllő, ami nem szőlő, a beszédben legalábbis, hanem szöllő, és igen, amikor rossz helyen vannak, az a magánhangzókról hiányzik az ékezet, tehát nem hosszú a magánhangzó, a más hangzót viszont duplázzuk, igen, érthető. Megint kaptunk egy izét Marcsitól, Aladár pedig azt írja, hogy kiszivárgott. Egyébként ez a kifejezés tényleg nagyon népszerű mostanság, nagyon sok minden szivárog ki a hírekben, az interneten, és hát valamiért ezt a kifejezést találták ki rá, holott ezek kiderített információk bármiről is, nem pedig kiszivárgott, vagy kiszivárogtatott. Na mindegy. Jó lesz még valamire, 800 a vérnyomásom tőle, írja nekünk Adrien. Igen, ez mondjuk kicsit gyűjtögetési mánia is, nem csak arról van szó, hogy a kifejezés zavar, bár legtöbbször tudjuk ebben az esetben, hogy nem lesz az jó semmire, csak valamiért nem akarja kidobni, és akkor lehet majd gyűjtögetni egy sufniban vagy egy garázsban ezeket a dolgokat, és általában tényleg nem lesz újra használva. Szóval lehet, hogy téged inkább a szokás zavar, nem szó szerint a kifejezés. Minden esetben nagyon köszönjük, és még van két blokkunk, úgyhogy hamarosan megyünk tovább, maradjanak velünk.
1: Következzen egy friss dal! Itt a Cegléd Rádióban!

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék a kirakó.

0: hírek a Ceglédás Show-ban.
1: Gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsi György volt jegybankelnököt. Pénteken kezdődik a Muzsikál az Erdő programsorozat. Marad az őszies idő sok napsütéssel. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsi Györgyöt az Erste ügyben. A nyomozók a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke mellett 6 szemét hallgattak ki. Mindegyikük ellen hivatali visszaélés miatt folyik eljárás, erősítette meg a rendőrség. A megalapozott gyanú szerint a jegybank egyes tisztviselői 2023-ban vezetői utasításra hivatali hatáskörükkel visszaélve nyomást gyakoroltak a Magyar Erste Bankra annak érdekében, hogy a pénzintézet osztrák anyavállalatának egyik felügyelő bizottsági tagja lemondjon tisztségéről. Magyar Péter miniszterelnök, valamint két ellenzéki politikus mentelmi jogának felfüggesztését is indítványozta a legfőbb ügyész helyettes. A kormányfővel kapcsolatban azért tettek indítványt, mert a gyanú szerint 2024-ben egy rendezvény után a Dunába dobta egy vele konfliktusba kerülő férfi telefonját. Seszták Miklós KDNP-s képviselő ellen hivatali vesztegetés elfogadása és más bűncselekmények miatt folytatnának nyomozást a Volánbusz ügyben. Hankó Balázs korábbi fideszes miniszter ellen pedig ütlenkezelés bűncselekmény miatt nyomoznak az NKA ügyben. Magyar Péter rendkívüli bejelentésben reagálta a mentelmi jogát érintő kérésre. A miniszterelnök a Poltféle ügyészség utolsó kísérletének nevezte azt, hogy a 10 milliárdos korrupciós ügyekben érintett Seszták Miklóssal és Hankó Balázssal egyszerre kérték ki a mentelmi jogát. A kormányfő a korábbi telefonos ügyét politikai lejáratási kísérletnek tartja, és kijelentette, hogy ma is megakadályozná, hogy a hatalom által felbírelt provokátor fiatalokat zaklasson egy nyilvános szórakozó helyen. Seszták Miklós KDNP-s képviselő úgy reagált, hogy semmilyen bűncselekményt nem követett el, és semmilyen bűncselekmény elkövetéséről nincs tudomása. Bóka János, a Fidesz frakció vezetője pedig azt mondta, hogy Hankó Balázzsal szemben koncepciós eljárás zajlik. Biztonsági megállapodást írtak alá az Egyesült Államok, Dánia és Grönland vezetői. Az egyezmény értelmében tovább növelik az amerikai katonák jelenlétét a Dániához tartozó autonóm térségben. Donald Trump elmondta, hogy Washington két új katonai bázist tervez létrehozni a sarkvidéki szigeten. Az amerikai elnök korábban többször beszélt arról, hogy az Egyesült Államokhoz csatolná a nyersanyagokban gazdag területet. Lezuhant az amerikai légierő egyik harci repülőgépe Németországban egy katonai támaszponton. A pilóta katapultált állapotát az orvosok még vizsgálják. Az érintett gép a becsapódáskor teljesen megsemmisült, a roncsok szétszóródtak a környéken. Az eset körülményeiről részleteket egyelőre nem közöltek.
0: Az időjárásról.
1: Holnap alapvetően gomoly felhős idő lesz, sok napsütéssel, csak északkeleten, keleten lehet kisebb zápor. Éjszaka 6-11, napközben 17-22 fok várható.
0: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan!

0: Kedves hallgatók, folytatódik a Ceglét hangja az FM 92-tön, bár közeledik a műsor vége, azért ez, meg még egy blokk hátra van. A kérdésünk pedig nem más a mai napon, mint hogy melyik az a szó vagy kifejezés, amitől a falra mászik, jöhetnek mindenfélék, vagy régies kifejezések, vagy túl újak, angolból átvett, vagy csak valahogy kitalált kifejezések, esetleg nevek, vagy nem is tudom, bármi jöhet, amit a kedves hallgató elküldene nekünk a 0635-925-925-ös SMS számra, vagy esetleg e-mailben a kívánság@ceglidradio.hu-ra, és újabb mindent is érkezett Roberttől, akkor megnyugszom, hogy nem csak engem zavar ez a kifejezés, de most már nagyon elegem van abból, hogy mindent is. Szerintem az elején vicces volt, most már elmúlt a varázsa. Azt írja Adrien, hogy fenomenális. Hogy ezzel mi a baj, azt pontosan nem tudom, nem annyira sűrűn hallott szó. Az egyik ismerősöm, pontosabban párom, lepődött meg nagyon azon, mikor valaki a baráti körben a pazar szót használja, mert szerint annyira idejét múlt, meg annyira nem szoktuk használni, és mikor meghallja, akkor mindig felkapja a fejét, hogy pazar, ki mond ilyet, meg amúgy is a szinkronizálás nálunk olyan, hogy a magyarban, hogy olyan kifejezéseket tudunk használni, hogy például mondja a bandita, vagy mondjuk gangster, bár a bandita szó is ilyen, amit lehet, hogy csak azért ismerünk, mert átvettük a szinkronból, de mondja a gangster, hogy nem hoztam stukkert. Ki hívja a fegyverét stukkernek? Miért nem lehet pisztolynak, vagy bármi másnak hívni? Nem hoztam stukkert, lépjünk olajra. Na most csak mondtam valamit, de hogy ezek tényleg olyanok, amit soha, sehol, máskor nem használ senki, csak filmeken, rajzfilmekben szinkronként használjuk ezeket a kifejezéseket. Lehet, hogy nem is léteztek ezek ezelőtt. Na mindegy. Érteni vélem, ezt Zsuzsa küldte el nekünk. Szerintem ez tök szépen hangzik, mármint, hogy olyan nagyon választékosnak tűnik tőle az ember. Még nem biztos, hogy jól értem, de érteni vélem. És persze egy kis motorosság is van benne, de azt is mondhatná az ember igen, hogy nem vagyok benne biztos, hogy pontosan megértettem. De az érteni vélem egy kicsit gyorsabb. De értem azt is, hogy miért idegesít. Én néha szoktam használni, bevallom őszintén. Szabolcs írja, hogy flow, coach, vibe. Az az érdekes, hogy ő leírva, tehát kiejtés szerint leírva F-L-O, hosszúval flow, mert ugye angolban ez F-L, rövid O és W, a coach pedig C-A-O-C-H, coach, hogyha jól mondom, és ezt is kiejtés szerint K-val írta le nekünk, és a vibe ilyen szavak, ez mind angolból átvett, és tényleg mindegyiket használjuk. A coachnak még nincs is talán saját jelentése, de azt, hogy flowban vagyok, azt már teljesen szoktam használni, én is, és mások is. Sőt, itt van a Follow the Flow nevű zenekarunk is, akinek a nevében is benne van, innentől kezdve teljes joggal használjuk. A vibe, az meg ilyen, erre is vibe-olok, tényleg ezt is szokták így mondani, és teljesen megértem azt, hogy ez bizony idegesítő tud lenni, mert hogy miért vesszük át ezeket, de az a helyzet, hogy a flow-ra nem is tudom, hogy mit lehetne mondani, hogy nagyon jó sodrásban vagyok. A vibe-ra meg talán lehetne azt, hogy nagyon jók a rezgései, mert végül is ezt jelenti a szó. So, ezt kicsit olyan flow-osan mondtam, ezt jelenti a so. A lényeg az, hogy igen, sajnos erre még nincsen jobb magyar kifejezésünk, szóval magyarosítjuk kicsit ezeket a szavakat. Minden esetre egy blokk még van, kedves hallgatók, úgyhogy mindenképp tartsanak velünk, mert szerintem érdekes a mai műsor, hogy kit mi idegesít, milyen szó vagy kifejezés, mindjárt jövünk.
1: Ceglét Rádió FM 92.5.

0: érkeztünk a mai utolsó üzeneteinkhez itt a Ceglét hangjában, kedves hallgatók, de azt kell, hogy mondjam ezen a ponton, szerencsére ez a témánk is annyira népszerűnek tűnik, hogy lesz még folytatás. Biztos, hogy nem fogok minden üzenet végére érni, rengeteg üzenetet kaptunk, rengeteg érdekes, idegesítő kifejezést, de az már biztos, hogy mindenki nem fér bele, szóval majd hamarosan folytatjuk, nem holnap, hanem egy másik alkalommal, holnap egy új témával jelentkezik majd a Ceglét hangja. Sándor azt írja, fasírozott, amúgy annyira igaz, amire azt lehet mondani, hogy fasírt, azt miért kell így megcifrázni, hogy fasírozott? Tulajdonképpen a fasírozás történik a hússal, úgyhogy értem, de most már van egy szebb, rövidebb és tömörebb kifejezésünk, nem kell azt fasírozni, elég csak, hogy fasírt. De remélem nem leszünk ezért fasírtban senkivel. Karolina azt írja, hogy sorry. És hát most már szerintem vannak olyan kulturális műsorok az interneten is, például YouTube-on, ahol simán bemondják azt, hogy go, vagy hogy let's go, vagy hogy mehetünk, tehát mehetünk szó helyett, hogy kezdjünk, let's go, és a bocsi helyett is csomószor hallom a sorry kifejezést. Nem tudom, angolosodunk egy kicsit, vagy nagyon fiatalosnak próbál tűnni az ember ezáltal. Nagyon ritkán én is bedobom a sorry-t, ezért most elnézést kérek. Györgyi a következő, nekem mindegy. Őt ez a kifejezés zavarja. Van benne egy kis lemondás, és valójában ilyenkor nem mindegy annak, aki mondja. Legtöbbször legalábbis, szerintem az van itt, hogy ő itt feladja, nem vitalizik tovább, úgyhogy bemondja, hogy neki mindegy, de valójában egyáltalán nem ez az igazság. Fruzsi írja, delicious szó szerint kerülget egy rossz inger, mikor meghallom, pedig pont étellel kapcsolatos a szó. Sőt, hát valami ilyesmit, hogy fenséges, csodálatos, nagyon finom, delicious ezt jelenteni. És tényleg olyan furcsa a hangzása, értem, mire gondolsz. Azért rossz inger engem nem kerülget, de nem a finomság jut eszembe róla. Kicsit visszatérünk a műsor elejéhez, és itt jöhetne a nyami szó, és lehet, hogy az is valakit ugyanígy rossz érzéssel tölt el, amikor meghallja, hogy nyami, nem pedig pont azt, amire utalni szeretne, hogy finom valami. Minden második szó egy csúnya szó, bö meg, írja nekünk Laci. Hát sajnos igen, a nyelvünk ilyen szempontból is nem szó szerint elkorcsosul, de legalábbis felhígul egy kicsikét, és hát igen, az ilyen kötőszavakat azt ki kellene hagyni. Zoltán zárja a mai műsort, a hungri szavak például shoppingolni, és a szavak rövidítései, becézései például szercsi, vok, és az idegen szavak felesleges használata. Hát ez tulajdonképpen összegezte a műsorunkat, erről szólt az első és a második adás is, de mondom, kedves hallgatók, lesz egy harmadik is belőle, mert rengeteg üzenet van még előttem, és hát valószínűleg fog érkezni a harmadik műsorban is jó néhány válasz azokból a szavakból, a kifejezésekből, amitől a kedves hallgató a falra mászik. Már azonban megköszönöm megtisztelő figyelmüket, holnap egy új témával jön a Ceglét hangja, Vörös Nándi búcsúzik, további jó rádiózást, a viszont hallásra.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

friss, vidám, habkönnyű, sőt, mi több bombasztikus jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. A mikrofonnál most már Süveges András, így lesz ez este Atik szokás szerint, kisebb-nagyobb megszakításokkal. Mindjárt indul a Jó reggelt Cegléd, azonnal mutatom, hogy mivel.

0: közösnek, maradjanak velem. Még egyszer mindenkinek jó rádiózást kívánok.
1: A Jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Flotta bővítés a Petra Transznál. És hogy ez önnek miért lehet jó hír? Mert a bővítés miatt járművezető kollégákat keresünk. A Petra Transz Kft. GKI vizsgával, digitális sofőrkártyával, tapasztalattal rendelkező gépkocsi vezetőt keres, Magyarország-Olaszország között közlekedő 40 tonnás mozgópadlós autóra, belföldi gabonás billencses autóra, valamint nemzetközi gépjárművezetőket Európai Unión belüli fuvarozásra. Munkájára és önmagára igényes új munkatársakat keresünk. Ha ön ebben magára ismer, jelentkezését a 30-549-2262-es telefonszámon várjuk, vagy küldje el fényképes önéletrajzát a titkárság@petratrans.hu e-mail címre.
3: Reklámot hallottak! Hírek a Ceglédi Rádióban!
7: Ma is sok lesz a napsütés. Visszautasította a legfőbb ügyészség a kormányfő szavait. A háború lezárásának kilátásairól is tárgyalt az amerikai és az orosz elnök New Yorkban. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Visszautasította a legfőbb ügyészség a miniszterelnök ügyészeket bíráló kijelentését. Azt írták, az ügyészi szervezet mindenkor törvényes és korrekt együttműködésre törekszik a végrehajtó hatalommal. Magyar Péter úgy fogalmazott, a Poltféle ügyészség utolsó szánalmas kísérlete megpróbálja összemosni a közpénzlenyúlásokat és az ellene indított és a már többször befucsolt politikai karaktergyilkossági kísérletet. A kormányfő mellett Sesták Miklós és Hankó Balázs mentelmi jogának felfüggesztését indítványozta a legfőbb ügyész helyettes. Gyanúsítottként hallgatták meg Matolcsy Györgyöt az Erste ügyben. A nyomozók a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke mellett 6 szemét hallgattak ki, mindegyikük ellen hivatali visszaélés miatt folyik eljárás. A megalapozott gyanú szerint a jegybank egyes tisztviselői 2023-ban vezetői utasításra nyomást gyakoroltak a Magyar Erste bankra, hogy lemondassák tisztségéről a pénzintézet osztrák anyavállalatának egyik felügyelőbizottsági tagját. Az árrestop azonnali kivezetését kéri a kormánytól több élelmiszeripari és agrárszakmai szervezet. Szerintük az intézkedés fenntartását már nem indokolja az infláció alakulása, miközben az árrestop torzítja a piaci folyamatokat és hátrányosan érinti a magyar termelőket és feldolgozókat. Magyar Péter miniszterelnök korábban azt közölte, hogy a kormány vizsgálja az árrestop kivezetését. A piaci átlag felett nőtt a biotermékek forgalma. 2023 és 2025 között Magyarországon 28%-kal több bioterméket adtak el, ami csaknem kétszerese a teljes élelmiszer és italpiac növekedésének. Az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet elemzése szerint a forgalom összértéke megközelítette az 54 milliárd forintot. Ezzel együtt a belföldi biopiac még mindig a korai fejlődési szakaszánál van. A népszerűséget elsősorban a kedvező árértékarány növelheti. Donald Trump amerikai elnök nem zárta ki egy újabb találkozó lehetőségét Vladimir Putyin orosz elnökkel. Trump erről New Yorkban beszélt Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel tartott kétoldalú megbeszélésének kezdetén. Zelenszkij a megbeszélést követően azt mondta, hogy megvitatták az energetikai létesítményekre vonatkozó tűzszüneti javaslatot, illetve a háború lezárásának kilátásait. Egyeztettek arról is, hogy Patriot légvédelmi rakétákat gyárthatnának Ukrajna területén.
3: Az időjárásról.
7: Csökken a felhőzet, de északkeleten, keleten maradnak még felhős tájak. Napközben komoly felhős idő várható, sok napsütéssel. Az északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. A reggeli 6-11 fok után napközben 17-22 fok valószínű.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Mikrofon. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok még egyszer mindenkinek, és persze további jó rádiózást. Folytatjuk dalokkal a jó reggel Ceglédet, a Ceglédia kedvenceivel, a fontos hasznos infókkal, programajánlóval, lapszemlével, a csillagok üzeneteivel és egy beszélgetéssel a jól megszokott módon. Tartsanak velem!
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon Cegléden. A Szent Imre az, mármint a Szent Imre gyógyszertár, a Szent Imre Ceg utca 22 szám alatt. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva a 315-845-ös. Az ügyeletet csak és indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika, a Szent Imre gyógyszertár, a Szent Imre Herceg utca 22 szám alatt.
0: Jó reggel!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Ceglédváros önkormányzata megbízásából az Elastic 91 termelő szolgáltató és kereskedelmi Kft. A Cegléd Gerje mellékcsatornán lévő Ványi dűlő és Kőkútlapos dűlő földútjait összekötő csatornait felújítását végzi. A munkavégzés október 21-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett híd teljes szélességében lezárásra került. A lezárt hidat és az érintett útszakasz személygépjárművel kerülni az Örkényi és Mizsely út között található Lestánszki dűlő és Koppány utca összekötésénél található közúti hídon lehet. 5 tonna feletti ösztömegű járművekkel kerülni a Mizsely út, Sáska utca, Aranymegy utca, Örkényi út útvonalon lehet. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek kedvenc dalaival, előtte azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap csütörtökön változóan, délután többfelé erősen felhős időre számíthatunk. A nap második felében a Dunántúlon elszórtan záporok, helyenként zivatarok alakulhatnak ki. A délnyugatira forduló szél élénk, helyenként erős lehet. Hajnalban 3 és 10 fok között alakul a hőmérséklet, de fagyzugos völgyekben fagypont közeli értékek is előfordulhatnak. Délutára 18-24 fokig melegszik a levegő. Pénteken is folytatódik a napos gomoly felhős idő, egy-egy futózápor előfordulhat, a Dunántúlon élénk erős lesz az északnyugati szél, hajnalban 2 és 10 fok között alakulnak a minimumok, napközben pedig 18-24 fok valószínű.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről! Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap!

0: hallgatók, azonnal jönnek itt a Jó reggelt Szegédben a legfrissebb információk, utána visszatérek a közös ismerősökkel. Tartsanak még velem!
1: Szegléd Rádió FM 92.5. Hírek a Szegléd Rádióban.
2: Ma is sok lesz a napsütés. Visszautasította a legfőbb ügyészség a kormányfő szavait. A háború lezárásának kilátásairól is tárgyalt az amerikai és az orosz elnök New Yorkban. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Visszautasította a legfőbb ügyészség a miniszterelnök ügyészeket bíráló kijelentését. Azt írták, az ügyészi szervezet mindenkor törvényes és korrekt együttműködésre törekszik a végrehajtó hatalommal. Magyar Péter úgy fogalmazott, a Poltféle ügyészség utolsó szánalmas kísérlete megpróbálja összemosni a közpénzlenyúlásokat és az ellene indított és a már többször befucsolt politikai karaktergyilkossági kísérletet. A kormányfő mellett Sesták Miklós és Hankó Balázs mentelmi jogának felfüggesztését indítványozta a legfőbb ügyész helyettes. Gyanúsítottként hallgatták meg Matolcsy Györgyöt az Erste ügyben. A nyomozók a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke mellett 6 szemét hallgattak ki, mindegyikük ellen hivatali visszaélés miatt folyik eljárás. A megalapozott gyanú szerint a jegybank egyes tisztviselői 2023-ban vezetői utasításra nyomást gyakoroltak a Magyar Erste bankra, hogy lemondassák tisztségéről a pénzintézet osztrák anyavállalatának egyik felügyelőbizottsági tagját. Az árrestop azonnali kivezetését kéri a kormánytól több élelmiszeripari és agrárszakmai szervezet. Szerintük az intézkedés fenntartását már nem indokolja az infláció alakulása, miközben az árrestop torzítja a piaci folyamatokat és hátrányosan érinti a magyar termelőket és feldolgozókat. Magyar Péter miniszterelnök korábban azt közölte, hogy a kormány vizsgálja az árrestop kivezetését. A piaci átlag felett nőtt a biotermékek forgalma. 2023 és 2025 között Magyarországon 28%-kal több bioterméket adtak el, ami csaknem kétszerese a teljes élelmiszer és italpiac növekedésének. Az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet elemzése szerint a forgalom összértéke megközelítette az 54 milliárd forintot. Ezzel együtt a belföldi biopiac még mindig a korai fejlődési szakaszánál van. A népszerűséget elsősorban a kedvező árértékarány növelheti. Donald Trump amerikai elnök nem zárta ki egy újabb találkozó lehetőségét Vladimir Putyin orosz elnökkel. Trump erről New Yorkban beszélt Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel tartott kétoldalú megbeszélésének kezdetén. Zelenszkij a megbeszélést követően azt mondta, hogy megvitatták az energetikai létesítményekre vonatkozó tűzszüneti javaslatot, illetve a háború lezárásának kilátásait. Egyeztettek arról is, hogy Patriot légvédelmi rakétákat gyárthatnának Ukrajna területén.
1: Az időjárásról.
2: Csökken a felhőzet, de északkeleten, keleten maradnak még felhős tájak. Napközben komoly felhős idő várható, sok napsütéssel. Az északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. A reggeli 6-11 fok után napközben 17-22 fok valószínű.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Szeglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: Kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Süveges András, utánam Szatmári Gábor jön, utána pedig Vörös Nálni, most meg a dalok, hamarosan pedig én vissza. Rengeteg programot tudok ajánlani, mindjárt meg is teszem, maradjanak velem.
1: Jó reggelt, Ceglét!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban szeptember 24-én csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Juhász István, közreműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@könyvtarcegled.hu, ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Szeptember végén ismét egy igazán különleges sportesemény várja a futás szerelmeseit. A cél egyszerű, 24 órán keresztül együtt futni, mindenki annyit, amennyit szeretne és bír. Mind a szeptember 26-án lesz 9 órától szeptember 27-én 9 óráig. A helyszín a Ceglédi Futókör. A futás mellett sem marad el a közösségi élmény. Tábortűz és bogrács vacsora, 24 órás frissítőasztal, 24 órás zenei kíséret, stretching, mobilizáció, jóga és keresztedzések, egészségügyi sátor és büfészolgálat is várja a megjelenőket. A rendezvény szervezője az Egycipőben Cegléd Sportegyesület. A helyszínt átmondom még egyszer, a Cegléd Fürdő Futókör. A dátum szeptember 26-a 9 órától szeptember 27-én 9 óráig. Az Arcész Kortárs Irodalmat kedvelők Ceglédi körének vendége lesz Darvasi László, József Attila és Eszterházi Irodalom díjas, a Magyar Köztársaság érdemrend lovagkeresztjével és babérkoszorújával kitüntetett író, költő, drámaíró, szerkesztő, az és főmunkatársa. Az íróval a beszélgetést Székelyi Nagy Zsuzsanna vezeti. A találkozó fókuszában a Neander Völgyiek című nagyregény és az első izlandi hóregény című novellás kötet lesznek. A dátum szeptember 30-a szerda. A program 17 órakor kezdődik a Déli Báb kávézó és street foodban. Szeptember 30-án egy különleges utazásra hívja a mesék szerelmeseit az Albert Hirsai Márai Sándor Városi Könyvtár. Az Operenciás tengeren is túl, ahol a mesék szárnyán bárhová eljuthatunk. A délután vendége Gregus László népi mesemondó, aki hamisítatlan élőszavas meséléssel varázsolja el a közönséget. Szeretettel várnak minden mesekedvelő kicsit és nagyot, az óvodásoktól egészen a nagyszülőkig. Mindez tehát szeptember 30-án lesz szerdán, 17 órakor kezdődik a Márai Sándor Városi Könyvtárban Albert Hirsán a Pesti út 52 szám alatt. A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni személyesen vagy telefonon lehet. A telefonszám 53-as körzettel ellátva 370-414-es. Tartsanak velük egy mesés délutára, hiszen ahogy mondani szokták, aki nem hiszi, járjon utána. Úton a nagyvilágban, így látják a magyarokat a világban, 178 ország tapasztalatai címmel egy előadást láthatnak a Ceglédi Városi Könyvtárban október 5-én hétfőn 17 órás kezdéssel. A vendég dr. Kis Róbert Richard lesz, újságíró, turisztikai szakértő, Prima Primissima díjas, Pulitzer emlékdíjas kommunikációs szakember. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Terápiás írás címmel rendhagyó könyvbemutató lesz, mégpedig a Ceglédi Városi Könyvtárban interaktív műhely munkával a vendég dr. Béres Judit, a könyv szerzője, egyetemi docens, irodalomterapeuta, személyközpontú tanácsadó. Október 7-én lesz a rendezvény, szerdán 17 órakor kezdődik, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Illatos emlékek, az aromaterápia hatása az emlékeinkre címmel előadást láthatnak október 8-án csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Halasi Diana lesz, aromaterapeuta. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény ez is. Tehát még egyszer, ez a rendezvény október 8-án csütörtökön 17 órától lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban. Megbocsátás hete a Ceglédi Városi Könyvtárban, az országos könyvtári napok hetében október 6-ától 11-ig elengedik a késedelmi díjat a kölcsön határidőn túl visszahozott könyvekre, nem véletlen, ez a megbocsátás hete. Újra lesz könyvklub. Mindenkit szeretettel várnak, régi és új tagokat egyaránt egy vidám, tartalmas beszélgetésre. A hónap témája Elizabeth Gilbert, ízek, imák, szerelmek. A rendezvény október 6-án kedden lesz, 16 óra 30 perckor kezdődik a központi könyvtárban. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a foglalkozás. Párhuzamok, találkozások, képek, szemelvények Bulgáriáról címmel láthatnak, hallhatnak egy előadást október 15-én csütörtökön 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködnek a CVK irodalombarátok köre és vendégei. könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A telefonszám 53-as körzettel ellátva a 310-195-ös, lehet e-mailben is regisztrálni. Az e-mail cím központi@könyvtarceglid.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül.
0: Ceglédi Rádió FM.

0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: Thank you.

0: már is mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a Jó reggel Ceglét című műsor második 60 perce. Után Alex Warren énekel majd nekünk, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A Jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk, szó szerint. A Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
5: Ugye nem felejtette el, október a látás hónapja, amit mi ingyenes vizsgálatokkal és komplett szemüveg vásárlása esetén extra kedvezményekkel teszünk emlékezetessé.
6: Holnapra kell a beton, nem akarok csúszni.
7: Bautrans betonüzem. Több mint 30 év tapasztalat, számítógépes vezérlésű keverés, CEMKUT minősítéssel.
5: Saját járműpark, többméretű betonpumpa, gyors és precíz kiszolgálás, hogy az építkezésed tényleg haladjon. Bautrans betonüzem. Önts biztosra. Rendelés 70-466-30-34. Bautransépítőanyag.hu. Német napok szeptemberben az Opel Gyulaiban. Kedvező ajánlatokkal várunk márka kereskedésünkben. Gazdagon felszerelt vadonatúj Opel modellek már 5.990.000 forinttól, 8 év gyári garanciával, részletre akár fix 2,99% THM. Ne szalaszd el a lehetőséget! Opel Gyulai, Cegléd, Külső Körösi út 4.
3: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
8: Ma is sok lesz a napsütés. Az Árdéstop azonnali kivezetését kéri a kormánytól több élelmiszeripari és agrárszakmai szervezet. A piaci átlag felett nőtt a biotermékek forgalma. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Visszautasította a legfőbb ügyészség a miniszterelnök ügyészeket bíráló kijelentését. Azt írták, az ügyészi szervezet mindenkor törvényes és korrekt együttműködésre törekszik a végrehajtó hatalommal. Magyar Péter úgy fogalmazott, a Poltféle ügyészség utolsó szánalmas kísérlete megpróbálja összemosni a közpénzlenyúlásokat és az ellene indított és a már többször befucsolt politikai karaktergyilkossági kísérletet. A kormányfő mellett Sesták Miklós és Hankó Balázs mentelmi jogának felfüggesztését indítványozta a legfőbb ügyész helyettes. Gyanúsítottként hallgatták meg Matolcsi Györgyöt az Erste ügyben. A nyomozók a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke mellett 6 szemét hallgattak ki, mindegyikük ellen hivatali visszaélés miatt folyik eljárás. A megalapozott gyanú szerint a Jegybank egyes tisztviselői 2023-ban vezetői utasításra nyomást gyakoroltak a Magyar Erste Bankra, hogy lemondassák tisztségéről a pénzintézet osztrák anyavállalatának egyik felügyelőbizottsági tagját. Az Árdéstop azonnali kivezetését kéri a kormánytól több élelmiszeripari és agrárszakmai szervezet. Szerintük az intézkedés fenntartását már nem indokolja az infláció alakulása, miközben az Árdéstop torzítja a piaci folyamatokat és hátrányosan érinti a magyar termelőket és feldolgozókat. Magyar Péter miniszterelnök korábban azt közölte, hogy a kormány vizsgálja az Árdéstop kivezetését. A piaci átlag felett nőtt a biotermékek forgalma. 2023 és 2025 között Magyarországon 28%-kal több bioterméket adtak el, ami csaknem kétszerese a teljes élelmiszer és italpiac növekedésének. Az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet elemzése szerint a forgalom összértéke megközelítette az 54 milliárd forintot. Ezzel együtt a belföldi biopiac még mindig a korai fejlődési szakaszánál van. A népszerűséget elsősorban a kedvező árérték arány növelheti. Donald Trump amerikai elnök nem zárta ki egy újabb találkozó lehetőségét Vladimir Putyin orosz elnökkel. Trump erről New Yorkban beszélt Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel tartott kétoldalú megbeszélésének kezdetén. Zelenszkij a megbeszélést követően azt mondta, hogy megvitatták az energetikai létesítményekre vonatkozó tűzszüneti javaslatot, illetve a háború lezárásának kilátásait. Egyeztettek arról is, hogy Patriot légvédelmi rakétákat gyárthatnának Ukrajna területén.
3: Az időjárásról.
8: Csökken a felhőzet, de északkeleten, keleten maradnak még felhős tájak. Napközben komoly felhős idő várható, sok napsütéssel. Az északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. A reggeli 6-11 fok után napközben 17-22 fok valószínű.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiát holduzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást, remélem velem tartanak. Folytatjuk a jó reggelt Ceglédet egyrészt a dalokkal, másrészt pedig a lapszemlével, ezért is füleljenek rám.
0: Jó reggelt! Jó reggelt!

0: és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is lapszemlézünk itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, mégpedig a borsonline.hu oldalra foglalkozok most. Ahogyan tudnék élni nélküled, sztári, amiközben a képernyőn az X-Faktor új műsorvezetőjeként bizonyít, az infalak mögött élete legszebb szerepére készül. Ember Márk hamarosan apa lesz. Folyamatos mozgásban van, mármint a színész, az energiája egyszerűen kiapadhatatlan. A műsorvezető elárulta a Hot magazinnak, hogy mi áll ennek a dinamizmusnak a hátterében. Azzal foglalkozhatom, ami igazán érdekel, és olyan emberek vesznek körül, akik feltöltenek. Ezért ahelyett, hogy elfáradnék, ez a közeg inkább inspirál és új lendületet ad a folytatáshoz, kezdte a Hotnak. Amikor a kamerák leállnak és véget ér egy feszített tempójú nap, Ember Márk X-Faktor műsorvezetőként bevált módszerekkel rázza le magáról a fáradtságot. Rendkívül nagy szükségem van az én időre. Az utazás, a sport, a motorozás vagy éppen a társas játékozás mind olyan dolgok, amik igazán kikapcsolnak és örömet okoznak nekem. Mivel Ember Márk édesapa lesz hamarosan, ezért a jövőben elengedhetetlen megtalálni az egyensúlyt a feszített tempójú munka és az otthoni világ között. Mérhetetlenül boldog vagyok. A családra soha nem lehet elég időt szánni, hiába érezzük úgy, hogy rengeteg a teendőnk, a szeretteinknek szentelt percekből valójában sosem elég. Mindenkinek csak azt tudom üzenni, hogy töltsön minél több időt a hozzátartozóival. Cindy Crawford teljesen összetört fia Presley Gerber halála után. A világhírű modell 27 éves gyermeke szeptember 20-án hunyt el egy Santa Monica-i rehabilitációs intézetben, ahol kezelés alatt állt. A családhoz közel álló források szerint a modell fia halála óta vigasztalhatatlan, egyszerűen képtelen feldolgozni, hogy már nincs többé. A borsonline.hu oldal ezzel is foglalkozik tehát. Cindy Crawford fia tehát szeptember 20-án tragikus hirtelenséggel hunyt el. A 27 éves Presley Gerber halála pedig az egész családot sokkolta. Egy benfentes forrás a Page Six-nek azt nyilatkozta, hogy anyafia között különösen szoros kapcsolat volt, és a modell vigasztalhatatlanul szenved. Sem ő, sem az apa nem képes elfogadni, hogy az egyetlen fiú gyermekük már nincs többé. Cindy vigasztalhatatlan, teljesen összetört. Ez minden szülő legrosszabb rémáma, és a család még mindig próbálja feldolgozni mindazt, ami történt. Presley Gerber hosszú ideje küzdött függőséggel és mentális problémákkal, és ezekről idővel egyre nyíltabban beszélt. A család azonban ezekben a nehéz időszakokban sem fordult el tőle. A Page Six egyik forrása szerint Cindy Crawford és férje mindig aggódtak a fiúkért, de soha nem szűntek meg támogatni őt. A szülők azt szerették volna, hogy fiúk jól legyen és megkapja azt a segítséget, melyre szüksége van. Presley Gerber testvére is végig a fiú mellett állt, és állítása szerint mindig próbált ő a könnyebb eset lenni, aki nem kér segítséget, nehogy még több terhet helyezzen a szüleire. A Santa Monica-i rendőrség Presley Gerber halála után egy nap, szeptember 21-én azt közölte, hogy a halálesetet jelenleg túladagolásként vizsgálják. A hatóságok ugyanakkor azt is kihangsúlyozták, hogy nincs jele idegenkezűségnek. És bár a boncolást már elvégezték, a halál okának megállapításához további vizsgálatokra is tesztekre van szükség. A borsonline.hu erről is ír.
0: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal mindenhol közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót, most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon, generációkon keresztül.
3: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31. A Tápió Travel Kft. Anyaggazdálkodó raktáros munkakörbe munkatársat keres Ceglédi telephelyére. Az új kolléga feladata az anyag- és készletnyilvántartás naprakész vezetése, alkatrészek rendelése. Amit kérünk, legalább középfokú végzettség és releváns tapasztalat vagy alkatrészraktározásban való jártasság, precíz, felelősségteljes munkavégzés. Amit adunk, stabil, hosszú távú munkalehetőség, támogató csapat, átlátható folyamatok, versenyképes jövedelem. Várjuk jelentkezését fényképes önéletrajzzal a service@tapiotravel.hu e-mail címre.
1: Reklámot hallottak. Jó reggelt, Cegléd!

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a lapszemlét a Nemzeti Sport.hu oldala. Tokmak Nguyen Japánból adott interjút a Nemzeti Sportnak labdarúgása téma. Az egykori Fradi kedvenc lassan kezd hozzászokni a távol kelethez, és vallja, hogy ott az otthon, ahol a családja, már pedig a szerettei csak januárban érkeznek meg, addig magányosnak érzi magát. A magyar bajnokságra figyel, látta a Celtic elleni elmeccset is, ha már egyszer gólt lőtt a skótoknak a 2020-as BL selejtezőben, szerintem a nehezebb a Ferencvárosnak bajnokságot nyernie, mint az ő idejében. Rebrov és Csercseszov volt a két legjobb edzője, amúgy pedig hiányzik neki a Fradi. Hogy mit mondott még, ez is kiderül Borbola Bence interjújából. Csatárgondunk is van, de ki legyen Willy Orbán hátvédpárja, maradunk labdarúgásnál. A Nemzetek Ligája rajt előtt Mohai Dominik végigvette a most behívott játékosok közül, kinek van a legtöbb esélye pályára lépni, és Inger Márkra jött ki a megfejtés. Ezzel is foglalkozik a Nemzeti Sport.hu oldal. Az ukrán sportújságírók elnöke pedig nem tart a magyarok elleni meccsektől. Csillag Péter beszélgetett a két ország első tétmérkőzés előtt Alekszandr Klivinszkijjel, aki egyébként éppen katona és sportszerű szurkolást vár pénteken. Isten éltesse 60 éves Petri Zsoltot. A 38-szoros válogatott labdarúgó kapussal Bodnár Zalán készített születésnapi interjút, melyben a török bajnokság színvonaláról épp úgy szó esett, mint az 1984-es ifi EB-ről, ahol az elnyomó birodalom fővárosában vertük meg a Szovjetuniót, na meg kedvenc edzőiről, Mezei Györgyről és Leo Vanhackerről. És még leliklik a ugródeszkaként tekint Isztambulra. Szombati futammal zárul a Forma 1-es azeri nagydíj. Bockó Gábor 4 csapatot vár vívásban a Los Angeles-i olimpiára. Hámori Luca már érmes az ökölvívó EB-t. Ezekkel a témákkal is foglalkozik több más mellett részletesebben a Nemzeti Sport.hu oldal és az újságformátum is.
0: Jó reggelt, Ceglét! Da da.

0: 92-tön a Cegléd Rádióban, a Jöregel Ceglédben, a reklámok után jönnek, kedves hallgatók, a friss infók, utána visszatérek a Ceglédiek kedvenc húsikáival. Tartsanak velem!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Budaházzal épül a ház. Fürdőszoba szaküzletünkben Hansgrohe, Grohe, Cloudy, Mofém és sok más márkás csaptelep. Fürdőszobai radiátorok, elektromos törölközőszárítók, valamint rozsdamentes gránitmosogatók színazonos csapteleppel készletről azonnal vihetők. Laminált padlók, vízálló laminált padlók, SPC, VPC szintén hatalmas választékban vihetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
5: Na, milyen volt a nyaralás? Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézz be hozzájuk.
4: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás? Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre, vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
6: Ma is sok lesz a napsütés. Az Árdéstop azonnali kivezetését kéri a kormánytól több élelmiszeripari és agrárszakmai szervezet. A piaci átlag felett nőtt a biotermékek forgalma. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Visszautasította a legfőbb ügyészség a miniszterelnök ügyészeket bíráló kijelentését. Azt írták, az ügyészi szervezet mindenkor törvényes és korrekt együttműködésre törekszik a végrehajtó hatalommal. Magyar Péter úgy fogalmazott, a Poltféle ügyészség utolsó szánalmas kísérlete megpróbálja összemosni a közpénzlenyúlásokat és az ellene indított és a már többször befutcsolt politikai karaktergyilkossági kísérletet. A kormányfő mellett Sesták Miklós és Hankó Balázs mentelmi jogának felfüggesztését indítványozta a legfőbb ügyész helyettes. Gyanúsítottként hallgatták meg Matolcsi Györgyöt az Erste ügyben. A nyomozók a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke mellett 6 szemét hallgattak ki, mindegyikük ellen hivatali visszaélés miatt folyik eljárás. A megalapozott gyanú szerint a jegybank egyes tisztviselői 2023-ban vezetői utasításra nyomást gyakoroltak a Magyar Erste bankra, hogy lemondassák tisztségéről a pénzintézet osztrák anyavállalatának egyik felügyelőbizottsági tagját. Az Árdéstop azonnali kivezetését kéri a kormánytól több élelmiszeripari és agrárszakmai szervezet. Szerintük az intézkedés fenntartását már nem indokolja az infláció alakulása, miközben az Árdéstop torzítja a piaci folyamatokat és hátrányosan érinti a magyar termelőket és feldolgozókat. Magyar Péter miniszterelnök korábban azt közölte, hogy a kormány vizsgálja az Árdéstop kivezetését. A piaci átlag felett nőtt a biotermékek forgalma. 2023 és 2025 között Magyarországon 28%-kal több bioterméket adtak el, ami csaknem kétszerese a teljes élelmiszer és italpiac növekedésének. Az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet elemzése szerint a forgalom összértéke megközelítette az 54 milliárd forintot. Ezzel együtt a belföldi biopiac még mindig a korai fejlődési szakaszánál van. A népszerűséget elsősorban a kedvező árérték arány növelheti. Donald Trump amerikai elnök nem zárta ki egy újabb találkozó lehetőségét Vladimir Putyin orosz elnökkel. Trump erről New Yorkban beszélt Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel tartott kétoldalú megbeszélésének kezdetén. Zelenszkij a megbeszélést követően azt mondta, hogy megvitatták az energetikai létesítményekre vonatkozó tűzszüneti javaslatot, illetve a háború lezárásának kilátásait. Egyeztettek arról is, hogy Patriot légvédelmi rakétákat gyárthatnának Ukrajna területén.
2: Az időjárásról.
6: Csökken a felhőzet, de északkeleten, keleten maradnak még felhős tájak. Napközben komoly felhős idő várható, sok napsütéssel. Az északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. A reggeli 6-11 fok után napközben 17-22 fok valószínű.
2: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: Kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek! A mikrofonnál este Atik Süveges András, remélem velem tartanak, folytatjuk dalokkal, hamarosan pedig visszatérek és programokat ajánlok a tisztelt publikumnak, valamint szólok az időjárásról. Maradjanak velem!
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével! Változ

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Úton a nagyvilágban, így látják a magyarokat a világban, 178 ország tapasztalatai címmel egy előadást láthatnak a Ceglédi Városi Könyvtárban október 5-én hétfőn 17 órás kezdéssel. A vendég dr. Kis Róbert Richárd lesz, újságíró turisztikai szakértő, Prima Primissima díjas, Pulitzer emlékdíjas kommunikációs szakember. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Terápiás írás címmel rendhagyó könyvbemutató lesz, mégpedig a Ceglédi Városi Könyvtárban interaktív műhely munkával a vendég dr. Béres Judit, a könyv szerzője, egyetemi docens, irodalomterapeuta, személyközpontú tanácsadó. Október 7-én lesz a rendezvény, szerdán 17 órakor kezdődik, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Illatos emlékek, az aromaterápia hatása az emlékeinkre címmel előadást láthatnak október 8-án csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Halasi Diana lesz, aromaterapeuta. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény ez is. Hát még egyszer, ez a rendezvény október 8-án csütörtökön 17 órától lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban. Megbocsátás hete a Ceglédi Városi Könyvtárban, az országos könyvtári napok hetében október 6-ától 11-ig elengedik a késedelmi díjat a kölcsön határidőn túl visszahozott könyvekre, nem véletlen, ez a megbocsátás hete. Újra lesz könyvklub, mindenkit szeretettel várnak, régi és új tagokat egyaránt egy vidám, tartalmas beszélgetésre. A hónap témája Elizabeth Gilbert, ízek, imák, szerelmek. A rendezvény október 6-án kedden lesz, 16 óra 30 perckor kezdődik a központi könyvtárban. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a foglalkozás. Párhuzamok, találkozások, képek, szemelvények Bulgáriáról címmel láthatnak, hallhatnak egy előadást október 15-én csütörtökön 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködnek a CVK irodalombarátok köre és vendégei. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A telefonszám 53-as körzettel ellátva a 3195-ös, lehet e-mailben is regisztrálni. Az e-mail cím központi@könyvtarceglid.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül.
0: Ceglédi Rádió. Változatos és friss zenék. A nap 24 órájában.

0: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek kedvenc dalaival, előtte azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap csütörtökön változóan, délután többfelé erősen felhős időre számíthatunk. A nap második felében a Dunántúlon elszórtan záporok, helyenként zivatarok alakulhatnak ki. A délnyugatira forduló szél élénk helyenként erős lehet. Hajnalban 3 és 10 fok között alakul a hőmérséklet, de fagyzugos völgyekben fagypont közeli értékek is előfordulhatnak. Délutára 18-24 fokig melegszik a levegő. Pénteken is folytatódik a napos gomoly felhős idő, egy-egy futózápor előfordulhat, a Dunántúlon élénk erős lesz az északnyugati szél, hajnalban 2 és 10 fok között alakulnak a minimumok, napközben pedig 18-24 fok valószínű.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
2: FM 92.5

0: Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A Jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés csak hagyományosan.
6: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
4: Hallod? A természet hív. A kutyád nem csak házi kedvenc, benne még ott él az ősi ösztön. Ezért született a Wolfsblut Ultra Premium kutyatáp valódi hússal, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Minden falat válogatott színtiszta fehérjékkel készül, a structól a rénszarvasig, mintha a vadon terített volna. Tiszta fehérje, gyógynövények, gyümölcsök, hogy kedvenced erősebb, energikusabb és boldogabb legyen. Várunk a Herceg kis állateledelben, Cegléd Alszegi út 59. Ugorjatok be együtt, és engedd, hogy a kutyád válassza ki a kedvenc Wolfsblut ízét.
3: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
7: Ma is sok lesz a napsütés. Új központi környezetvédelmi hatóság kezdi meg munkáját januártól. Az árréstop azonnali kivezetését kérik a kormánytól. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Visszautasította a legfőbb ügyészség a miniszterelnök ügyészeket bíráló kijelentését. Azt írták, az ügyészi szervezet mindenkor törvényes és korrekt együttműködésre törekszik a végrehajtó hatalommal. Magyar Péter úgy fogalmazott, a Poltféle ügyészség utolsó szánalmas kísérlete megpróbálja összemosni a közpénzlenyúlásokat és az ellene indított és már többször befutcsolt politikai karaktergyilkossági kísérletet. A kormányfő mellett Sesták Miklós és Hankó Balázs mentelmi jogának felfüggesztését indítványozta a legfőbb ügyész helyettes. Jelentős előrelépést jelent az állatvédelem területén a január 1-én felálló új központi környezetvédelmi hatóság, mondta el az állatjólétért felelős helyettes államtitkár a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Pallós László hangsúlyozta, a szervezet erős jogosítványokat kap, így célzott ellenőrzéseket végezhet és szankcionálhat is. A helyettes államtitkár beszélt arról is, hogy folyamatos párbeszédre készülnek a civil szervezetekkel, így javaslataik megjelenhetnek a konkrét intézkedésekben. Az árréstop azonnali kivezetését kéri a kormánytól több élelmiszeripari és agrárszakmai szervezet. Szerintük az intézkedés fenntartását már nem indokolja az infláció alakulása, miközben az árréstop torzítja a piaci folyamatokat és hátrányosan érinti a magyar termelőket és feldolgozókat. Magyar Péter miniszterelnök korábban azt közölte, hogy a kormány vizsgálja az árréstop kivezetését. Donald Trump amerikai elnök nem zárta ki egy újabb találkozó lehetőségét Vladimir Putyin orosz elnökkel. Trump erről New Yorkban beszélt Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel tartott kétoldalú megbeszélésének kezdetén. Zelenszkij a megbeszélést követően azt mondta, hogy megvitatták az energetikai létesítményekre vonatkozó tűzszüneti javaslatot, illetve a háború lezárásának kilátásait. Egyeztettek arról is, hogy Patriot légvédelmi rakétákat gyárthatnának Ukrajna területén. A dél-koreai elnök az észak-koreai atomprogram befagyasztását javasolta az ENSZ közgyűlésén New Yorkban. Szöul támogatja, hogy kössenek megállapodást, majd kezdjék meg az ország atomfegyvermentesítését. Pyongyang a nukleáris leszerelést indítványozó felhívásokat az alkotmányos rend elleni támadásnak tekinti. Lezuhant az amerikai légierő egyik harci repülőgépe Németországban, egy katonai támaszponton. A pilóta katapultált, állapotát az orvosok még vizsgálják. használják. Az érintett gép a becsapódáskor teljesen megsemmisült. Az eset körülményeiről részleteket egyelőre nem közöltek.
3: Az időjárásról.
7: Csökken a felhőzet, de északkeleten, keleten maradhatnak még felhősebb tájak, ott esőre is számítani kell. Napközben komoly felhős idő várható sok napsütéssel. Kora délutára 17-22 fok közé melegszik a levegő.
3: Közlekedési információk.
8: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. A 311-es főúton Tápiószelebel területén a 17-es kilométernél kapubejárót építenek. Útszűkület lassítja a közlekedést. Tápiószele és Farmos között a 12-es és a 16-os kilométer közötti szakaszon aszfaltvarást végeznek, emiatt félpályás lezárásra és jelzőrös forgalom irányításra kell számítani, 40 km/h sebességkorlátozás mellett. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Ceglét Rádió. Jóha tudják, a kamionstop 26-án szombaton 22 órától, vasárnap 27-én 22 óráig lesz érvényben.
3: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta. Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: velünk a napot. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átíthatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. A jó reggelt Ceglédet dalokkal folytatjuk, hamarosan pedig visszatérek és elárulom, hogy mit üzennek már a csillagok, ezért is füleljenek rám.
0: Jó reggelt Cegléd!

0: Már is folytatjuk itt a 92-tön a napi horoszkóppal. A mai nap vezér gondolata, a mondata mottója az, hogy amikor komolyra fordul a helyzet. Kos, ma véleménykülönbség alakulhat ki közted és valamely családtagod között, ami talán az otthonoddal vagy a szűkebb környezetet kialakításával lehet kapcsolatos. Mivel mindenkinek más ötlete lehet, könnyen előfordulhat az is, hogy mindez végül vitába torkollik. Ebben a helyzetben a legjobb gyógyír csak is az idő lehet, amely végül egy váratlan helyzet segítségével közös nevezőre hozza majd a nézeteket. Bika! Ma a partnereddel vagy egy családtagoddal könnyedén keveredhetsz félreértésbe, különösen akkor, ha egy mai hírt vagy eseményt próbáltok meg közösen értelmezni, véleményezni. Mielőtt azonban a dolog vitává fajulna, vigy egy mély levegőt és gondolkodj el azon, hogy ére mindez annyit, hogy elrontsátok vele a következő napok hangulatát. Eléggé valószínű, hogy a válasz az lesz, nem. Ikrek, ma nehéz döntés elé állíthat valaki, aki bajba került és hozzád folyamodik segítségért, különösen akkor, ha mindennek némi anyagi természete is lenne. Több mint valószínű ugyanis, hogy a pénz, melyet odaadnál, számodra örökre elveszne, ami talán később éppen neked okozna komoly problémát. Lehet, hogy ez lesz az a helyzet, amikor bármennyire is fáj, kénytelen leszel egyértelműen nemet mondani. Rák. Téged általában nagyon szeretnek az emberek, és te is ugyanígy érzel a környezeteddel szemben, de néha hajlamos vagy a dolgokat felettébb kritikus módon szemlélni, és olykor ennek hangot is szoktál adni. Az emberek egy része viszont nem igen bírja a bírálatot, és mindez bizony okozhat néha feszültséget is körülötted. Ma légy egy kicsit kíméletesebb, különösen egy bizonyos emberre, aki érzékeny napját éli éppen. Oroszlán. Ma ügyelj jobban arra, kinek mennyit árulsz el önmagadról, vagy az intim életedről, mert lehet olyan a közeledben, aki később megbízhatatlannak bizonyul. Mindez ráadásul súlyosbíthatja egy félreértés, amely elképzelhető, hogy gondot okoz számodra a nem is olyan távoli jövőben. Szűz. Ma kialakulhat egy újfajta kötelék közted és egy régi ismerősöd között, melyet az okoz, hogy felfedeztek egy területet, melyben azonos az érdeklődésetek. Ez remek dolog, de mielőtt túl mélyen belemerülnél az új kapcsolatba, igyekezz jobban megismerni az illetőt, különösen akkor, ha valamilyen elköteleződés is felmerül, akár pénzügyileg, akár érzelmileg. Hamarosan folytatjuk a csillagok üzeneteivel.
1: Jó reggelt! Jó reggelt,

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás? Gyorsan és profi minőség.

0: bővítés a Petratransnál. És hogy ez önnek miért lehet jó hír? Mert a bővítés miatt járművezető kollégákat keresünk. A Petratrans Kft. GKI vizsgával, digitális sofőrkártyával, tapasztalattal rendelkező gépkocsi vezetőt keres. Magyarország-Olaszország között közlekedő 40 tonnás mozgópadlós autóra, belföldi gabonás billencses autóra, valamint nemzetközi gépjárművezetőket Európai Unión belüli fuvarozásra. Munkájára és önmagára igényes új munkatársakat keresünk. Ha ön ebben magára ismer, jelentkezését a 30-549-2262-es telefonszámon várjuk, vagy küldje el fényképes önéletrajzát a titkarság@petratrans.hu e-mail címre.
1: Reklámot hallottak.
2: Már is folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Mérleg, ma valami megváltozhat benned, mivel befészkelheti a lelkedbe magát a kételkedés valamivel vagy valakivel kapcsolatban, és talán ez annyira erős lesz, hogy el is bizonytalaníthat a jövőt illetően. Mielőtt azonban döntéseket hoznál, várj és szerez bizonyosságot. Előfordulhat ugyanis az, hogy mindez egy félreértés vagy valakinek az ármánykodásának a következménye. Skorpió, lehet, hogy a csalódottságot érzel valakivel kapcsolatban, akit eddig csodáltál, és talán a példaképednek tartottál. Lehet, hogy most tényleg ledőlt egy szobor az életedben, de az is elképzelhető, hogy mindez nem véletlenül alakult így. Valaki talán sokat tett is annak érdekében, hogy végre más szemmel lásd az illetőt. Nyilas, lehet, hogy ma kiderülhet valakiről, hogy nem egészen olyan ember, mint amilyennek eddig láttad, mivel egy hír vagy egy váratlan helyzet hatására egy egészen más képet mutat fel előtted. A kétségek merülnek fel benned, mostantól az nem lesz meglepő, de az sem biztos, hogy mindez a véletlen műve. Mielőtt bármiről is döntenél, ezt is vedd figyelembe. Bak, ma valaki érdekes és izgalmasnak tűnő információkkal lát el, de ne vegyél minden készpénznek, amit most hallasz. Légy óvatos, különösen azt látod, hogy az illető lelkesedése nem minden érdek nélküli. Ma ráadásul még az is megtörténhet, hogy valaki el akar téríteni egy romantikus programottól egy felajánlott lehetőséggel, de ne dőj be neki feltételek nélkül. Vízöntő, ma egy szenvedélyekkel teli telefonhívás vagy egy beszélgetés várat rád egy hozzád közel álló emberrel, mely során kiderül, hogy az illető érzelmileg nehéz időszakát éli meg. Ebben a helyzetben akkor tudsz a legjobban segíteni, ha meghallgatod, amit mond, és igyekszel vigaszt nyújtani számára. Jó tanáccsal azonban egyelőre ne szolgálj, mert hamarosabb újabb fejlemények árnyalhatják a képet. És végül halak, ma erős lehet benned a késztetés arra, hogy kísérletez valami újjal, ami talán egy hobbi, vagy valamilyen sport, de előfordulhat az is, hogy valamelyik művészeti, képzőművészeti ágban jeleskednél szívesen. Legyen az bármi, kezd bele bátran, és nem fogod megbánni. Kezd kis lépésekkel, és kis adagokban is talán úgy belejössz majd, hogy ez lehet az egyik fő szabadidős tevékenységed. Mára ezt üzenték a csillagok.
1: Jó reggel!

0: információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Ceglédváros önkormányzata megbízásából az Elasztik 91 termelőszolgáltató és kereskedelmi Kft. A Cegléd Gerje mellékcsatornán lévő Ványi dűlő és Kőkútlapos dűlő földútjait összekötő csatornait felújítását végzi. A munkavégzés október 21-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett híd teljes szélességében lezárásra került. A lezárt hidat és az érintett útszakasz személygépjárművel kerülni az Örkényi és Mizsely út között található Lestánszki dűlő és Koppány utca összekötésénél található közúti hídon lehet. 5 tonna feletti ösztömegű járművekkel kerülni a Mizsely út, Sáska utca, Aranymegy utca, Örkényi út útvonalon lehet. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket.
0: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk! FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: Azonnal folytatjuk, kedves hallgatók, a jó reggelt, Szegnédet a legfrissebb infókkal, utána visszatérek a kiváló közös ismerésökkel, tartsanak velem!
1: Szegléd Rádió FM 92.5. Hírek a Szegléd Rádióban.
2: Ma is sok lesz a napsütés. Új központi környezetvédelmi hatóság kezdi meg munkáját januártól. Az ár és top azonnali kivezetését kérik a kormánytól. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Visszautasította a legfőbb ügyészség a miniszterelnök ügyészeket bíráló kijelentését. Azt írták, az ügyészi szervezet mindenkor törvényes és korrekt együttműködésre törekszik a végrehajtó hatalommal. Magyar Péter úgy fogalmazott, a Poltféle ügyészség utolsó szánalmas kísérlete megpróbálja összemosni a közpénzlenyúlásokat és az ellene indított és már többször befutcsolt politikai karaktergyilkossági kísérletet. A kormányfő mellett Sesták Miklós és Hankó Balázs mentelmi jogának felfüggesztését indítványozta a legfőbb ügyész helyettes. Jelentős előrelépést jelent az állatvédelem területén a január 1-én felálló új központi környezetvédelmi hatóság, mondta el az állatjólétért felelős helyettes államtitkár a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Pallós László hangsúlyozta, a szervezet erős jogosítványokat kap, így célzott ellenőrzéseket végezhet és szankcionálhat is. A helyettes államtitkár beszélt arról is, hogy folyamatos párbeszédre készülnek a civil szervezetekkel, így javaslataik megjelenhetnek a konkrét intézkedésekben. Is. Az ár és top azonnali kivezetését kéri a kormánytól több élelmiszeripari és agrárszakmai szervezet. Szerintük az intézkedés fenntartását már nem indokolja az infláció alakulása, miközben az ár és top torzítja a piaci folyamatokat és hátrányosan érinti a magyar termelőket és feldolgozókat. Magyar Péter miniszterelnök korábban azt közölte, hogy a kormány vizsgálja az ár és top kivezetését. Donald Trump amerikai elnök nem zárta ki egy újabb találkozó lehetőségét Vladimir Putyin orosz elnökkel. Trump erről New Yorkban beszélt Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel tartott kétoldalú megbeszélésének kezdetén. Zelenszky a megbeszélést követően azt mondta, hogy megvitatták az energetikai létesítményekre vonatkozó tűzszüneti javaslatot, illetve a háború lezárásának kilátásait. Egyeztettek arról is, hogy Patriot légvédelmi rakétákat gyárthatnának Ukrajna területén. A dél-koreai elnök az észak-koreai atomprogram befagyasztását javasolta az ENSZ közgyűlésén New Yorkban. Szöul támogatja, hogy kössenek megállapodást, majd kezdjék meg az ország atomfegyvermentesítését. Pyongyang a nukleáris leszerelést indítványozó felhívásokat az alkotmányos rend elleni támadásnak tekinti. Lezuhant az amerikai légierő egyik harci repülőgépe Németországban egy katonai támaszponton. A pilóta katapultált, állapotát az orvosok még vizsgálják. Az érintett gép a becsapódáskor teljesen megsemmisült. Az eset körülményeiről részleteket egyelőre nem közöltek.
1: Az időjárásról.
2: Csökken a felhőzet, de északkeleten-keleten maradhatnak még felhősebb tájak. Ott esőre is számítani kell. Napközben gomoly felhős idő várható sok napsütéssel. Kora délutánra 17-22 fok közé melegszik a levegő.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: Kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Süveges András, este 6-ig lehetünk együtt. Reklámok után folytatjuk Duffy-val, tőle szól majd a Mercy, hamarosan pedig programokat ajánlok, és szólok az időjárásról, ezért is maradjanak velem.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: Ugye nem felejtette el, október a látáshónapja, amit mi ingyenes vizsgálatokkal és komplett szemüveg vásárlása esetén extra kedvezményekkel teszünk emlékezetessé. Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
4: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
6: Ki a Sportage 8.949.000 forinttól? Vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Ki az akar? Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
7: Kia. Movement that inspires.
6: Ki a Sportage 8.949.000 forinttól? Vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Ki az akar? Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
7: Kia. Movement that inspires.
2: Reklámot hallottak.
8: Jó reggelt!
2: Jó reggelt, Cegléd!
9: Hit the beat and take it to the first night.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban szeptember 24-én csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Juhász István, közreműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@könyvtarcegled.hu, ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Szeptember végén ismét egy igazán különleges sportesemény várja a futás szerelmeseit. A cél egyszerű, 24 órán keresztül együtt futni, mindenki annyit, amennyit szeretne és bír, mint a szeptember 26-án lesz 9 órától szeptember 27-én 9 óráig. A helyszín a Ceglédi Futókör. A futás mellett sem marad el a közösségi élmény. Tábortűz és bogrács vacsora, 24 órás frissítőasztal, 24 órás zenei kíséret, stretching, mobilizáció, jóga és keresztedzések, egészségügyi sátor és büfészolgálat is várja a megjelenőket. A rendezvény szervezője az Egycipőben Cegléd Sport Egyesület. A helyszínt átmondom még egyszer, a Cegléd Fürdő Futókör. A dátum szeptember 26-a 9 órától szeptember 27-én 9 óráig. Az Arzész Kortárs Irodalmat kedvelők Ceglédi körének vendége lesz Darvasi László, József Attila és Eszterházi Irodalom díjas, a Magyar Köztársaság érdemrend lovagkeresztjével és babérkoszorújával kitüntetett író, költő, drámaíró, szerkesztő, az és főmunkatársa. Az íróval a beszélgetést Székelyi Nagy Zsuzsanna vezeti. A találkozó fókuszában a Neander Völgyiek című nagyregény és az első izlandi hóregény című novellás kötet lesznek. A dátum szeptember 30-a szerda. A program 17 órakor kezdődik a Déli Báb kávézó és street foodban. Szeptember 30-án egy különleges utazásra hívja a mesék szerelmeseit az Albert Hirsai Márai Sándor Városi Könyvtár. Az operenciás tengeren is túl, ahol a mesék szárnyán bárhová eljuthatunk. A délután vendége Gregus László népi mesemondó, aki hamisítatlan élőszavas meséléssel varázsolja el a közönséget. Szeretettel várnak minden mesekedvelő kicsit és nagyot, az óvodásoktól egészen a nagyszülőkig. Mindez tehát szeptember 30-án lesz szerdán, 17 órakor kezdődik a Márai Sándor Városi Könyvtárban Albert Hirsán a Pesti út 52 szám alatt. A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni személyesen vagy telefonon lehet, a telefonszám 53-as körzettel ellátva 370-414-es. Tartsanak velük egy mesés délutára, hiszen ahogy mondani szokták, aki nem iszi, járjon utána.

0: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek kedvenc dalaival, előtte azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap csütörtökön változóan, délután többfelé erősen felhős időre számíthatunk. A nap második felében a Dunántúlon elszórtan záporok, helyenként zivatarok alakulhatnak ki. A délnyugatira forduló szél élénk helyenként erős lehet. Hajnalban 3 és 10 fok között alakul a hőmérséklet, de fagyzugos völgyekben fagypont közeli értékek is előfordulhatnak. Délutára 18-24 fokig melegszik a levegő. Pénteken is folytatódik a napos gomoly felhős idő, egy-egy futózápor előfordulhat, a Dunántúlon élénk erős lesz az északnyugati szél, hajnalban 2 és 10 fok között alakulnak a minimumok, napközben pedig 18-24 fok valószínű.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: azonnal mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a mai Jó reggelt Ceglét utolsó 60 perce. Közös ismerő szól azonnal a hírek után. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A Jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Tirsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
5: Ugye nem felejtette el, október a látáshónapja, amit mi ingyenes vizsgálatokkal és komplett szemüveg vásárlása esetén extra kedvezményekkel teszünk emlékezetessé. Helyben gyártjuk egyedi méretű és korszerű nyílászáróját. Bautrans Nyílászáró Centrum. Vállaljuk családi házak, lakások, ipari épületek nyílászáró cseréjét, a redőnyöket is felrakjuk, sőt, szúnyoghálóval is ellátjuk. Cegléd külső Kőrösi út 1. Telefonszámunk 0670 466 3070.
6: Eladnád az ingatlanod?
7: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
6: Bugár Zsanettet.
7: Miért pont őt?
6: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
7: A felkészítésben is segít.
6: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
7: És a kötelező papírok?
6: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamos biztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
7: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
5: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620 288 9594.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
8: Ma is sok lesz a napsütés, szinte folyamatosak a dróntámadások Kijevben. Az Árrisztop azonnali kivezetését kérik a kormánytól. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Kijevben legalább ketten megsebesültek a Viradóra végrehajtott orosz dróntámadásokban. Az ukrán fővárosban benzinkutakat és infrastrukturális létesítményeket ért találat. Zaporizsjában két ember sebesült meg egy bevásárlóközpontot ért támadásban. Donald Trump amerikai elnök nem zárta ki egy újabb találkozó lehetőségét Vladimir Putyin orosz elnökkel. Trump erről New Yorkban beszélt Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel tartott kétoldalú megbeszélésének kezdetén. Zelenszkij a megbeszélést követően azt mondta, hogy megvitatták az energetikai létesítményekre vonatkozó tűzszüneti javaslatot, illetve a háború lezárásának kilátásait. Egyeztettek arról is, hogy Patriot légvédelmi rakétákat gyárthatnának Ukrajna területén. Meg kell vizsgálni az elmúlt 16 év eredményeit, mondta a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsának frissen megválasztott elnöke a Kossuth Rádióban. Polyák Gábor médiajogász azt mondta, terveznek egy piaci elemzést is, amely segíthet felmérni a magyar médiapiac lehetőségeit. Az NMHH elnöke úgy fogalmazott, átvizsgálják a korábbi ügyeket, de döntést politikai alapon nem, csak jogi alapon hoznak. Jelentős előrelépést jelent az állatvédelem területén a január 1-én felálló új központi környezetvédelmi hatóság, mondta el az állatjólétért felelős helyettes államtitkár a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Pallós László hangsúlyozta, a szervezet erős jogosítványokat kap, így célzott ellenőrzéseket végezhet és szankcionálhat is. A helyettes államtitkár beszélt arról is, hogy folyamatos párbeszédre készülnek a civil szervezetekkel, így javaslataik megjelenhetnek a konkrét intézkedésekben. Is. Az Árrisztop azonnali kivezetését kéri a kormánytól több élelmiszeripari és agrárszakmai szervezet. Szerintük az intézkedés fenntartását már nem indokolja az infláció alakulása, miközben az Árrisztop torzítja a piaci folyamatokat és hátrányosan érinti a magyar termelőket és feldolgozókat. Magyar Péter miniszterelnök korábban azt közölte, hogy a kormány vizsgálja az Árrisztop kivezetését. Jól működik a vállalkozások nyugta adatszolgáltatása. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a NAV ingyenes e-pénztárgép alkalmazását az első 3 hétben 15 ezeren helyezték üzembe. Mobilon már 3,8 milliárd forint értékben állítottak ki nyugtát. A hatóság az év végéig még nem bírságol.
3: Az időjárásról.
8: Csökken a felhőzet, de északkeleten, keleten maradhatnak még felhősebb tájak, ott esőre is számítani kell. Napközben komoly felhős idő várható sok napsütéssel. Kora délutánra 17-22 fok közé melegszik a levegő.
3: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. A 311-es főúton Tápiószele belterületén a 17-es kilométernél kapubejárót építenek, útszűkület lassítja a közlekedést. Tápiószele és Farmos között a 12-es és a 16-os kilométer közötti szakaszon aszfaltbarást végeznek, emiatt félpályás lezárásra és jelzőrös forgalom irányításra kell számítani 40 km per órás sebességkorlátozás mellett. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a kamionstop 26-án szombaton 22 órától, vasárnap 27-én 22 óráig lesz érvényben.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kellemes ébredezést a későn kelőknek és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. Folytatjuk azonnal a jó reggelt ceglédet dalokkal, a ceglédiek kedvenceivel, hamarosan pedig szokás szerint egy beszélgetéssel, ezért is maradjanak velem.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha eredetiségvizsgálat, biztosításkötés, akkor Csomor Ferenc. Ha autószerelés, műszaki vizsgáztatás, szélvédőjavítás, akkor Király Gyula. Mindez egy helyen, Cegléden, a Pesti út 114 szám alatt, a MOL kút bejáratával szemben. Telefon 310-025.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban, a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben, a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
3: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
6: Háttérbroker. Biztosítás? Magánszemélyek, cégek, társasházak teljes körű biztosítási ügyintézése már 16 éve. Továbbra is várjuk minden meglévő és új ceglédi és környékbeli ügyfelünket magas színvonalú szakmai felkészültséggel. Háttérbroker biztosítási alkusz. Cegléd, Népkör utca 8.
1: Reklámot hallottak.
7: Ahogy ígértem, kedves hallgatók, már is egy beszélgetéssel folytatjuk, hogy mi a téma, az mindjárt kiderül. A riporter most is Szatmári Gábor.
1: Cegléd Rádió.
8: Kedves hallgatók, ahogy ígértük, tehát jöjjön egy kis agrárkörkép, és szokás szerint ebben segítségünkre lesz Bíró György falugazdász, most telefonon keresztül, itt van a vonal másik végén. Nagy szeretettel köszöntelek, Gyuri, innen a Cegléd Rádió stúdiójából.
9: Köszönöm szépen, én is köszöntelek, és köszöntöm a tisztelt hallgatókat.
8: No, hát itt vagyunk most már szeptemberben, most már elmúltak a 40 fokok, egészen kellemes sétaidők vannak időnként. No, de hát ugye ez az esztendő bizony hát nagyon sok nehézséget hozott az agrárium számára. Most jelenlegi állapotban hol tartunk a betakarításokkal, a feldolgozásokkal? Milyen képet mutat most a magyar agrárium?
9: Hát a magyar agrárium az elég szomorú képet mutat.
8: Hát igen.
9: Ugye a betakarításokkal, hát sajnos ugye ilyenkor még javába kéne folyni a napraforgónak, azt már betakarították, itt ugye főleg Cegléd környékéről beszélünk, de egyébként országosan is.
8: Igen.
9: A kukorica is talán, ha 10%-a van még kint, azt igazából most kellene elkezdeni, talán ugye a korai fajtákat.
8: Bizony.
9: Tehát egy ilyen, tehát igazából azt azért látni kell, hogy ez az év, ez tényleg, amit mondanak hírekben, az nem túlzás, ez egy történelmi asszály volt. Tehát ugye a 2022-esen mondtuk, hogy na, az most 100 évig talán nem lesz ilyen, hát ez ráfejelt egyet. Minden növény megsínlett, tehát gyakorlatilag nem volt olyan növény, ami ne szenvedett volna valamilyen mértékű
8: asszálykárt.
9: Hát sajnos. Évben, ugye már az őszi kalászosoktól kezdve, a nyári betakarításoknál erről beszéltünk. Ugye a kukorica eljut a napraforgó, az még úgy, hogy talán egy fél termést le tudott adni, nem mindenhol, de volt, ahol ilyen, mondjuk a 3,5 tonna helyett az 1-1,5 tonnát még úgy, ahogy hozta. Ugye ez érdekes, mert egy vízigényes növény egyébként, csak olyan a biológiája, hogy jobban föl tudja venni a vizet, mint a kukorica, meg kevésbé párolódik, hiába olyan nagy széles levelei vannak. Hát a kukorica az viszont gyakorlatilag tökre ment.
8: Igen, hát már azzal viccelődtünk, hogy pattogatott kukorica fog teremni körülbelül olyan
9: merre. Igen, de más sincs, tehát,
8: igen.
9: Tehát az a probléma, hogy nincs minek pattogni.
8: Igen.
9: Nagyon sokan lecsilózták, eladták silóként, vagy hát ilyen félimedi silóként, a félimedi megsült kukoricát, ugye abból még talán valami jött, ugye azért még kapott egy kis pénz a gazda. Valószínű az járt jobban egyébként. Tényleg szerint ezekkel a hát ilyen fél, meg fél és 3 tonna között, hát egy másfél tonnáig tőle gyakorlatilag az aratás költsége.
8: Hát, igen.
9: ott nincs sok mindenről beszélni, és az ilyen nagy része az tehát 3 tonnánál jobbat nem hallottam még, most öntözött körülmények között biztos, hogy volt.
8: Hát pedig ott ugye olyan 8 tonna körül van már az, amiben
9: hát elégedett. Hát 7-8 tonnától kéne ennek indulni, igen, 8 tonnától elégedettek az, hogy 8-8,5 tonna az, ami azt mondjuk, hogy na ez most egy jó volt.
8: Tehát. Igen. Igen. Hát ehhez képest nagyon-nagyon messze vagyunk. Többen mondják, gazdák nyilatkoztak országos sajtóban is, hogy elgondolkodnak rajta, hogy egyáltalán érdemes-e kukoricát vetni jövőre.
9: Hát ugye itt nagyon sok kérdés van most előttünk, amire nincs válasz. Tehát, hogy egyetlen, hogy mit ért, hogy vessünk-e, vagy ha vetünk, akkor mit vessünk. Tehát, hogy ez most egy 5. éve van ez az osztályos periódus,
8: hát
9: most
8: sajnos,
9: ez az év, ez még egy jó év volt, és ennél csak rosszabb lesz, vagy ilyenek lesznek a következők, vagy visszafelé pozitív irányba változik, és senki nem tudja, és erre nincs is válasz. Tehát az, hogy most akkor én milyen növényt vessek, hogy nem tudjuk, hogy hogy fognak alakulni a jövőbeli csapadékviszonyok. Biztos, hogy lesz, aki bekockáztat, lesz, aki azt mondja, hogy nem vet, de most ugye azt azért

0: Ugye, hát az egyik legfontosabb táplálék az állatoknak például, igen, hát meg nekünk is.
1: Hát nekünk is, ugye mi is azért is sokat elfogyasztunk tudtunkon kívül, de nagyon akár a sörbe, akár egyébként. Tehát ezeket az itt nagyon sok mindenre felhasználják, most már a kukoricát. Mi nem volt ez véletlen, tehát nem véletlenül állt rá a magyar szántók, hogy a növénytermesztés, ugye a őszi búza, napraforgó,
0: igen,
1: kukorica hármasra. Ezek voltak azok a növények, amiknek biztos piaca volt, és jól jövedelmeztek. Tehát most lehet itt kísérletezni mondjuk tölessel, meg cirokkal, de ha mindenhova, ahol kukorica volt, eddig azt vetünk, az nem biztos, hogy kell lenni fog a fölvásárlónak. Azért van, hogy olyan dolgok vannak előttünk, ami nagyon-nagyon kemény kérdéseket vetnek föl.
0: Abszolút, igen. Hiszen abba is bele kell gondolni, hogyha itt nem vetünk kukoricát, és nem terem, valahonnan csak be kell szerezni egy mennyiséget, egész biztos, nem?
1: Így van, tehát akkor be kell hoznunk, de hát ugye, ha nem éri meg megtermelni, akkor nem lesz más választás, tehát ha állattenyésztést akarunk fenntartani, akkor viszont ahhoz szükség lesz kukoricára, mondom, tehát ezek az alternatív növények azért nem tudják kiváltani a kukoricát.
0: Igen.
1: Van itt ugye takarmánykészítők, ha beszélhetnének itt, akkor ugye elmondhatnak, hogy a cirok se úgy, tehát lehet, hogy megvan a beltartalmi érték a kukoricához hasonló, de nem olyan a földolgozása.
0: Igen.
1: Más igényel, nem olyan könnyű földolgozni, tehát a darálóba nem lehet úgy alkalmazni.
0: Például.
1: Hát át tudunk állni rá, de az ugye évek kérdése, hogy mire kitalálják azt a technológiát, amivel ez működik.
0: Igen.
1: Ugye én látom, hogy nem internet környékén, de Monor felé elérne cirok táblák vannak, valamilyen sokat vetettek, de azt sem bírta ezt a melegyet. Tehát ugyanúgy meg.
0: Már az sem, igen.
1: Tehát az is, tehát hiába mondjuk lehet, hogy úgy, mint a napraforgó, hogy azért valamennyi termés majd fog hozni, de attól még az nem nyereséges az a növény.
0: Igen. És ha kicsit még visszatekintünk mondjuk a gabonákra, azok már nyilván raktárban vannak, azért valamennyi marad belőlük?
1: Hát annyi volt, amennyire szüksége van az országnak, ugye itt az, hogy nagyon az sok hát búzából, ugye árpából el is sok megy exportra, kukoricát azt általában földolgoztuk, napraforgót, ugye de gyakorlatilag itt a kukorica lesz, ami szűk keresztmetszet, napraforgóból is lehet, hogy meghozni kell be valamennyi, de a búzából volt annyi, hogy elég legyen az országnak, itt inkább az export, az, ami kiesett,
0: tehát az
1: hiányzik, ugye
0: az hiányzik bizony, igen. Az hiányzik, meg ami nem hiányzik nagyon sokszor, ugye a sok adminisztrációs munka, mert azért az is csak kell most is. Ezekkel hol tartunk, vannak-e most olyan határidős adminisztrációs feladatai a gazdáknak?
1: Vannak, hát ugye most nagyon oda kell figyelni, mert most gyakorlatilag szinte ez az egyetlen bevételi forrása a gazdának, tehát tényleg oda jutottunk, hogy ha ezt valaki elmulasztja, akkor a veszteségét még jobban megemeli. Ugye most van bizonyos agrotechnológiáknak a lejelentési határidője szeptember 30-án, aki ilyet vállal, kaszállás, az úgy is tudja, tehát
0: persze,
1: még véletlenül se felejtse el, vagy ő maga jelenti le, vagy keresse meg a falugazdászat, és akkor segítünk neki ezt megcsinálni, tehát ezeknek a bejelentése szeptember 30-ig működik, illetve ha még nem maradott le, vagy még meg tudja, de most elfogadjam, azt már látszik, hogy akkor a baj, tehát utólag is lehet jelenteni a szájkár.
0: Igen.
1: Meg lehet próbálni, tehát hogyha nem tette meg, akkor megteszi. Nem tudjuk, hogy az országnak ugye az anyagi helyzete, hogy mennyire engedi meg, hogy mennyire. Ugye nyilván az a pénz, amit befizetünk, meg amit az állam a törvény szerint hozzá kell rakni, az ennek a kárnak a mérséklésére kevés.
0: Persze.
1: A rendelet szerint járna a gazdálkodónak, hogy ez a 80-40% attól függ, hogy van-e biztosítása, hogy ezt be tudja vállalni az állam, hogy pótolja, vagy nem.
0: Igen.
1: Ezt most még nem tudjuk, de be kell adni, aztán majd lesz valami. Ugye majd erre november 1 és 30, tehát most arra kell figyelni, hogy az legyen bent, adja be mindenki a
0: időben,
1: elegítési kérelmét, aztán időbe, és hogy november 1 meg, illetve hát most ugye nagyon figyeljen oda, mert ez is jogvesztő hatályidejű, tehát ennek a hozzájárulásnak a befizetése szeptember 30-ig lehet.
0: Igen,
1: tehát azt hiszem, hogy 30-ig kell beérkezni a kincstárhoz. Nem, tehát éjfél óta valaki, tehát azért már nem biztos, hogy beér, úgyhogy ez nem úgy van, Ez volt már rá példa. Ezt csak azért mondom, tehát ez maga a beérkező, tehát dátumot nézik, nem pedig a befizetés dátumát. Tehát ha ezt nem fizeti be valaki, akkor ettől elesik. Tehát erre nagyon figyeljen. Inkább nézze meg mindenki még egyszer a bankszámláján, hogy elment ez az utalás, mert mert ha véletlenül valami nem, ez most nagyon, ebben az évben ez most nagyon fontos.
0: Igen.
1: Utána majd ugye

0: November 1 és 30 között be kell adnunk, mert ugye az nem automatikus kifizetés, hanem még meg kell igényelni a kárbenyítést még egyszer.
1: Igen.
0: Ugye, amit megítél a...
1: Igen, tehát van mire odafigyelni a gazdáknak ilyen téren is, és hát közben fejben meg már készülni kell a következő évre is, a következő évi vetés előkészítésére. Ebben mennyire kell most gondolkodni még?
0: Hát már itt vagyunk, tulajdonképpen el kellett, hogy döntse mindenki, hát legalábbis az őszi vetést, ugye a tavaszi kapás növényekre, ugye, amiről a kukoricával még rájön mindenki gondolkodni egész télen, hogy mi lesz, az mi sok. Tehát én meg itt a tél még nagyon sok mindent hozhat. De az őszi, az biztos, hogy sokkal több, tehát meg fog nőni az őszi kalászosok vetés területe.
1: Igen.
0: Most attól függetlenül, hogy most az idén azok is gyakorlatilag nullára jó, ha kijöttek, azért az elmúlt években az volt a tapasztalat, hogyha a kukorica meg a napraforgó, tehát a kapás növények nem is annyira volt jó az időjárás rájuk, azért az őszi kalászosok még azért tudtak jövedelmet termelni. Tehát, hogyha egy kicsivel szerencsésebbek vagyunk, akkor még azzal lehet, úgyhogy valószínű, hogy a legtöbben így gondolkoznak, hogy megnövelik az őszi kalászosoknak a vetésterületét, és csökkentik a tavaszi vetésű növényekét, de hát ezt most már csinálni kell, ugye a búzának.
1: Már muszáj, igen.
0: Hát még nem, az még éppen ráér, de az őszi árpának most már meg lassan el kell kezdeni. Csak hát ugye az, hogy mit csináljunk, tehát ebbe az áraz talajban ugye milyen eszközzel próbáljuk meg ugye normális magágyat csinálni, olyat, amiből aztán, ha majd vizet kap, tehát nedvességhez jut az a szerencsétlen mag, amit most fogunk veszni, az ki is tudjon csírázni, meg olyan legyen, mert egy rossz minőségű, tehát rossz magályba került mag, ugye már megalapozta az, hogy a termésem is biztos, hogy gyöngébb lesz.
1: Igen. Hát sajnos az egy ilyen esztendő volt, ez még le se záródott teljesen, de hát lassacskán vége, és reméljük, hogy egy nagyon picivel legalább jobb lesz majd 2027, de hát erről is fogunk majd beszélni, és nyilván még egyéb más aktuális agrár témákról is, de most ennyi fért ebbe a műsoridőbe. Hát nem irigylem a gazdákat, van gondjuk éppen bőségesen elég, és ez ugye lecsapódik mindenkire, minden egyes magyar emberre, hiszen gyakorlatilag azért a mezőgazdaság termékeit fogyasztjuk folyamatosan. Hát reméljük, hogy lesznek ennél jobb évek is, mint 2026 volt. Most már mondhatjuk majd, hogy nem múlt időben. Gyuri, nagyon szépen köszönjük az információkat, és
0: nagyon szívesen.
1: Ha bármi van, nyugodtan szóljál, és megosztjuk a kedves hallgatókkal.
0: Jó, köszönöm szépen, jelentkezni fogok. Remélem, hogy pozitív dolgokkal.
1: Úgy legyen. Kedves hallgatóink, Víró György falugazdász volt a vendégem. Köszönöm szépen, Gyuri.
0: Szívesen, viszonthallásra mindenkinek.
2: Cegléd Rádió FM 92.5.
3: A beszélgetés után a mikrofonnál újra Süveges András, így lesz ez este 6-ig. Tartsanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek.

0: A friss információkkal folytatjuk azonnal a jó reggel Ceglédet, maradjanak velem. Jó rádiózást kívánok mindenkinek.
1: Cegléd Rádió 92.5. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Ma is sok lesz a napsütés, szinte folyamatosak a dróntámadások Kijevben. Az Árrisztop azonnali kivezetését kérik a kormánytól. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Kijevben legalább 2 megsebesültek a Viradóra végrehajtott orosz dróntámadásokban. Az ukrán fővárosban benzinkutakat és infrastrukturális létesítményeket ért találat. Zaporizsjában 2 ember sebesült meg egy bevásárlóközpontot ért támadásban. Donald Trump amerikai elnök nem zárta ki egy újabb találkozó lehetőségét Vladimir Putyin orosz elnökkel. Trump erről New Yorkban beszélt Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel tartott kétoldalú megbeszélésének kezdetén. Zelenszky a megbeszélést követően azt mondta, hogy megvitatták az energetikai létesítményekre vonatkozó tűzszüneti javaslatot, illetve a háború lezárásának kilátásait. Egyeztettek arról is, hogy Patriot légvédelmi rakétákat gyárthatnának Ukrajna területén. Meg kell vizsgálni az elmúlt 16 év eredményeit, mondta a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsának frissen megválasztott elnöke a Kossuth Rádióban. Polyák Gábor médiai jogász azt mondta, terveznek egy piaci elemzést is, amely segíthet felmérni a magyar média piac lehetőségeit. Az NMHH elnöke úgy fogalmazott, átvizsgálják a korábbi ügyeket, de döntést politikai alapon nem, csak jogi alapon hoznak. Jelentős előrelépést jelent az állatvédelem területén a január 1-én felálló új központi környezetvédelmi hatóság, mondta el az állatjólétért felelős helyettes államtitkár a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Pallós László hangsúlyozta, a szervezet erős jogosítványokat kap, így célzott ellenőrzéseket végezhet és szankcionálhat is. A helyettes államtitkár beszélt arról is, hogy folyamatos párbeszédre készülnek a civil szervezetekkel, így javaslataik megjelenhetnek a konkrét intézkedésekben. Az Árrisztop azonnali kivezetését kéri a kormánytól több élelmiszeripari és agrárszakmai szervezet. Szerintük az intézkedés fenntartását már nem indokolja az infláció alakulása, miközben az Árrisztop torzítja a piaci folyamatokat és hátrányosan érinti a magyar termelőket és feldolgozókat. Magyar Péter miniszterelnök korábban azt közölte, hogy a kormány vizsgálja az Árrisztop kivezetését. Jól működik a vállalkozások nyugtaadatszolgáltatása. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a NAV ingyenes e-pénztárgép alkalmazását az első 3 hétben 15 000-en helyezték üzembe. Mobilon már 3,8 milliárd forint értékben állítottak ki nyugtát. A hatóság az év végéig még nem bírságol.
1: Az időjárásról.
2: Csökken a felhőzet, de északkeleten-keleten maradhatnak még felhősebb tájak. Ott esőre is számítani kell. Napközben gomoly felhős idő várható sok napsütéssel. Kora délutánra 17-22 fok közé melegszik a levegő.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: kellemes ébredezést és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Süveges András, este 6-ig lehetünk együtt, remélem velem tartanak. Egyébként utánam Szatmári Gábor érkezik majd, aztán Vörös Nádi, most reklámok után Takács Nikolasz énekel, aztán pedig programokat ajánlok a tisztelt publikum figyelmébe, maradjanak velem.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót. Most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyókarendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31. Ha ló nincs, jó a drótszamár is. Október 3-án szombaton újra szüreti felvonulás Cegléd-Bercelen. Ám idén már nem csak négy keréken lehet részese bárki az emlékezetes programnak. Várják a kerékpáros csapatokat, családokat, baráti társaságokat is. Nyergelj fel, vagyis díszítsd fel a kétkerekűt szüreti pompába, pattanj biciklire és csatlakozz a felvonuláshoz. Jelentkezni a svábsétakukat@gmail.com e-mail címen lehet. Finom étkek, borkiválóságok és jó hangulat, igazi közösségi élmény vár minden kire október 3-án szombaton Cegléd-Bercelen a szüreti felvonuláson.
2: Reklámot hallottak.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió.
2: Ami minden ismerőst összeköt.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Úton a nagyvilágban, így látják a magyarokat a világban, 178 ország tapasztalatai címmel egy előadást láthatnak a Ceglédi Városi Könyvtárban október 5-én hétfőn 17 órás kezdéssel. A vendég dr. Kis Róbert Richard lesz, újságíró turisztikai szakértő, Prima Primissima díjas, Pulitzer emlékdíjas kommunikációs szakember. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Terápiás írás címmel rendhagyó könyvbemutató lesz, mégpedig a Ceglédi Városi Könyvtárban interaktív műhely munkával a vendég dr. Béres Judit, a könyv szerzője, egyetemi docens, irodalomterapeuta, személyközpontú tanácsadó. Október 7-é lesz a rendezvény, szerdán 17 órakor kezdődik. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Illatos emlékek, az aromaterápia hatása az emlékeinkre címmel előadást láthatnak október 8-án csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Halasi Diana lesz, aromaterapeuta. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény ez is. Tehát még egyszer, ez a rendezvény október 8-án csütörtökön 17 órától lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban. Megbocsátás hete a Ceglédi Városi Könyvtárban, az országos könyvtári napok hetében október 6-ától 11-ig elengedik a késedelmi díjat a kölcsön határidőn túl visszahozott könyvekre, nem véletlen, ez a megbocsátás hete. Újra lesz könyvklub, mindenkit szeretettel várnak, régi és új tagokat egyaránt egy vidám, tartalmas beszélgetésre. A hónap témája Elizabeth Gilbert, ízek, imák, szerelmek. A rendezvény október 6-án kedden lesz, 16 óra 30 perckor kezdődik a központi könyvtárban. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a foglalkozás. Párhuzamok, találkozások, képek, szemelvények Bulgáriáról címmel láthatnak, hallhatnak egy előadást október 15-én csütörtökön 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködnek a CVK irodalombarátok köre és vendégei. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A telefonszám 53-as körzettel ellátva a 3195-ös, lehet e-mailben is regisztrálni. Az e-mail cím központi@könyvtarceglid.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül.
0: Ceglédi Rádió 92.5.

0: maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel. A Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban, minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. Hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
4: Megbízható teherautó szerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautó szerelésben jártas munkatársat keres.
6: Álmod meg fürdőszobád, mi segítünk valóra váltani. Az Afir fürdőszobaszalonban 800 négyzetméteren enteriőrök, prémium burkolatok és szaniterek várnak. Vásárlás esetén díjmentes 3D látványtervezéssel. Szakértő tanácsadás, nagy készlet, ingyenes parkoló.
4: Zafír fürdőszobaszalon. Cegléd, Vörösmarty tér, a Békebeli cukrászda mellett.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd rádióban.
7: Ma is sok lesz a napsütés. Donald Trump amerikai elnök egy újabb találkozó lehetőségét tervezi Vladimir Putyin orosz elnökkel. Jelentős előrelépést jelent az állatvédelem területén az új központi környezetvédelmi hatóság. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Kijevben legalább ketten megsebesültek a Viradóra végrehajtott orosz dróntámadásokban. Az ukrán fővárosban benzinkutakat és infrastrukturális létesítményeket ért találat. Zaporizsjában két ember sebesült meg egy bevásárlóközpontot ért támadásban. Donald Trump amerikai elnök nem zárta ki egy újabb találkozó lehetőségét Vladimir Putyin orosz elnökkel. Trump erről New Yorkban beszélt Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel tartott kétoldalú megbeszélésének kezdetén. Zelenszkij a megbeszélést követően azt mondta, hogy megvitatták az energetikai létesítményekre vonatkozó tűzszüneti javaslatot, illetve a háború lezárásának kilátásait. Egyeztettek arról is, hogy Patriot légvédelmi rakétákat gyárthatnának Ukrajna területén. Meg kell vizsgálni az elmúlt 16 év eredményeit, mondta a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsának frissen megválasztott elnöke a Kossuth Rádióban. Polyák Gábor média jogász azt mondta, terveznek egy piaci elemzést is, amely segíthet felmérni a magyar média piac lehetőségeit. Az NMHH elnöke úgy fogalmazott, átvizsgálják a korábbi ügyeket, de döntést politikai alapon nem, csak jogi alapon hoznak. Jelentős előrelépést jelent az állatvédelem területén a január 1-én felálló új központi környezetvédelmi hatóság, mondta el az állatjólétért felelős helyettes államtitkár a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Pallós László hangsúlyozta, a szervezet erős jogosítványokat kap, így célzott ellenőrzéseket végezhet és szankcionálhat is. A helyettes államtitkár beszélt arról is, hogy folyamatos párbeszédre készülnek a civil szervezetekkel, így javaslataik megjelenhetnek a konkrét intézkedésekben. Is. Az áristop azonnali kivezetését kéri a kormánytól több élelmiszeripari és agrárszakmai szervezet. Szerintük az intézkedés fenntartását már nem indokolja az infláció alakulása, miközben az áristop torzítja a piaci folyamatokat és hátrányosan érinti a magyar termelőket és feldolgozókat. Magyar Péter miniszterelnök korábban azt közölte, hogy a kormány vizsgálja az áristop kivezetését. Jól működik a vállalkozások nyugta adatszolgáltatása. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a NAV ingyenes e-pénztárgép alkalmazását az első 3 hétben 15 ezeren helyezték üzembe. Mobilon már 3,8 milliárd forint értékben állítottak ki nyugtát. A hatóság az év végéig még nem bírságol.
2: Az időjárásról.
7: Csökken a felhőzet, de északkeleten, keleten maradhatnak még felhősebb tájak. Ott esőre is számítani kell. Napközben gomoly felhős idő várható sok napsütéssel. Kora délutánra 17-22 fok közé melegszik a levegő.
1: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. A 311-es főúton Tápiószelebel területén a 17-es kilométernél kapubejárót építenek. Útszűkület lassítja a közlekedést. Tápiószele és Farmos között a 12-es és a 16-os kilométer közötti szakaszon aszfaltbarást végeznek. Emiatt félpályás lezárásra és jelzőrös forgalomirányításra kell számítani. 40 km/h sebességkorlátozás mellett. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Ceglét Rádió. Jóval tudják, a kamionstop 26-án szombaton 22 órától, vasárnap 27-én 22 óráig lesz érvényben.
2: Induljon egy újabb óra a Ceglét Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: 20-2. 2 óra délelőtt, 2 óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőtöt, és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A +-2 folytatjuk azonnal a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel, fontos hasznos infokkal, programajánlóval, időjárás jelentéssel és a lapszemlével. Tartsanak velem!
0: FM 92.5. Cegléden ez a sláger.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon Cegléden. A Szent Imre az, mármint a Szent Imre gyógyszertár, a Szent Imre utca 22 szám alatt. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva a 315-845-ös. Az ügyeletet csak és indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika, a Szent Imre gyógyszertár, a Szent Imre Herceg utca 22 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Kapa, eltűnt, gerebje, eltört, fűnyíró, elrágta a kábelt a kutya.
4: Drágám, azt hiszem, ma nem fogsz tudni kertészkedni még.
5: Semmi baj, úgysem vettem még egy szemvetőmagot sem. És már 5 óra.
4: Csak ez a baj. A hobbi áruház este 6-ig nyitva van. És ha már ott vagyunk, veszek még néhány dolgot, és építek a kutyának egy kennelt.
6: Hobbi áruház. Cegléd. Külső Jászberényi út 1.
7: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
8: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
9: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 ezer forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
10: Háttérbroker. Biztosítás? Magánszemélyek, cégek, társasházak teljes körű biztosítási ügyintézése már 16 éve. Továbbra is várjuk minden meglévő és új ceglédi és környékbeli ügyfelünket magas színvonalú szakmai felkészültséggel. Háttérbroker biztosítási alkusz. Cegléd, Népkör utca 8.
0: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: Ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@ceglet.hu, ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Szeptember végén ismét egy igazán különleges sportesemény várja a futás szerelmeseit. A cél egyszerű, 24 órán keresztül együtt futni, mindenki annyit, amennyit szeretne és bír, mint a szeptember 26-án lesz 9 órától, szeptember 27-én 9 óráig. A helyszín a Ceglédi Futókör. A futás mellett sem marad el a közösségi élmény, tábortűz és bogrács vacsora, 24 órás frissítőasztal, 24 órás zenei kíséret, stretching, mobilizáció, jóga és keresztedzések, egészségügyi sátor és büfészolgálat is várja a megjelenőket. A rendezvény szervezője az Egycipőben Cegléd Sport Egyesület. A helyszínt átmondom még egyszer, a Cegléd Fürdő Futókör. A dátum szeptember 26-a 9 órától, szeptember 27-én 9 óráig. Az Arcész Kortárs Irodalmat kedvelők Ceglédi körének vendége lesz Darvasi László, József Attila és Eszterházi Irodalom díjas, a Magyar Köztársaság érdemrend lovagkeresztjével és babérkoszorújával kitüntetett író, költő, drámaíró, szerkesztő, az és főmunkatársa. Az íróval a beszélgetést Székelyi Nagy Zsuzsanna vezeti. A találkozó fókuszában a Neander Völgyiek című nagyregény és az első izlandi hóregény című novellás kötet lesznek. A dátum szeptember 30-a szerda. A program 17 órakor kezdődik a Déli Báb kávézó és street foodban. Szeptember 30-án egy különleges utazásra hívja a mesék szerelmeseit az Albert Hirsai Márai Sándor Városi Könyvtár. Az Operenciás tengeren is túl, ahol a mesék szárnyán bárhová eljuthatunk. A délután vendége Gregus László népi mesemondó, aki hamisítatlan élőszavas meséléssel varázsolja el a közönséget. Szeretettel várnak minden mesekedvelő kicsit és nagyot, az óvodásoktól egészen a nagyszülőkig. Mindez tehát szeptember 30-án lesz szerdán, 17 órakor kezdődik a Márai Sándor Városi Könyvtárban Albert Hirsán a Pesti út 52 szám alatt. A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött, regisztrálni személyesen vagy telefonon lehet, a telefonszám 53-as körzettel ellátva 370-414-es. Tartsanak velük egy mesés délutára, hiszen ahogy mondani szokták, aki nem iszi, járjon utána.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

Kedves hallgatók, egészen pontosan a blik.hu oldallal Veréb Tomi, az ismert énekes színész őszintén beszélt arról, hogy karrierje során többször is szembesült a művészvilág egyik legnagyobb dilemmájával, érdemes-e olyan felkéréseket elvállalni, melyek ugyan pénzt és ismertséget hoznak, de távol állnak attól, amit valóban képviselni szeretne. Egy műsorban elmondta, hogy a nemetmondás képessége ma már egyre fontosabbá válik, és a művészek körében is egyre többen foglalkoznak azzal, hogy milyen kompromisszumokat érdemes megkötni a karrier érdekében. A nemetmondás intézménye szerintem egy tök új dolog. Ma már egyre többet beszélünk arról, hogy mit érdemes elvállalni és mit nem, fogalmazott. A színész elárulta, hogy mindig mérlegel, amikor egy új lehetőség adódik, és igyekszik hosszú távon gondolkodni. Mindig lesz olyan döntés, amikor az ember azt mérlegeli, hogy megéri-e a pénz vagy a hírnév. Én hosszú távon inkább azt szeretném erősíteni, hogy nem vállaljak el mindent, mondta hozzátéve, hogy karrierje elején ő is hajlamos volt olyan feladatokat elvállalni, melyekkel ma már óvatosabb lenne. Különösen a bizonytalan időszakokban volt nehéz ellenállni a csábító ajánlatoknak. Volt olyan, hogy kétségbeesésemben vállaltam volna egy műsort, mert éppen nem látszott, mi következik. A műszpálya ilyen, egyszer rengeteg a munka, máskor azon gondolkodsz, mi lesz a következő feladat, osztotta meg tapasztalatait. Veréb Tomi szerint ezek a helyzetek fontos tanúságokkal szolgáltak számára, és megtanították arra, hogy a rövid távú előnyök helyett a hosszú távú célokat tartsa szem előtt. Azt kell szem előtt tartani, hogy ne vállaljunk el olyat, ami túlmegy egy határon. Lehet, hogy rövid távon nehezebb nemet mondani, de hosszú távon ez éri meg, hangsúlyozta tehát Veréb Tamás, vele is foglalkozik a portál. Maradunk még mindig a blik.hu felületnél. Újabb szív probléma miatt szakadt félbe Lionel Richie turnéja. A 77 éves világsztár a hónapban másodszor került kórházba, ahol az egyik leggyakrabban előforduló szívritmus zavar miatt átesett egy beavatkozáson. A Grammy-díjas énekes a szóvivője szerint jól van, de egy kis szünetre van szüksége, mielőtt újra színpadra lép. Ismét kórházba került át az Oscar és négyszeres Grammy-díjas amerikai énekes dalszerző Lionel Richie, aki egy újabb probléma miatt arra kényszerült, hogy lemondja a Sing a Song All Night Long elnevezésű turnéja soron következő 3 koncertjét, értesült egy amerikai portál. Az internetes újságnak nyilatkozó közvetlen információkkal rendelkező források szerint a legendás zenész jelenleg pitvar fibrilláció, vagyis az egyik leggyakrabban előforduló szívritmus zavar miatt kezelik egy olyan eljárása, ami nem számít nagy műtétnek. Az úgynevezett abláció egy minimálisan invazív beavatkozás, amely során kóros szöveteket, elektromos pályákat vagy vénákat rombolnak szét, vagy zárnak el hő, lézer vagy rádiófrekvenciás energiával, ezáltal segítve azt, hogy helyreálljon a normális szívritmus. Ezzel a témával egészen pontosan Lionel Richie-vel is foglalkozik a blik.hu felül.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, a brick.hu oldalra folytatjuk a lapszemlét. Különleges élményben volt része Vosszala Rozinának. A gasztroguru ezúttal egy hatalmas papagájjal találkozhatott, amely nem csak közel merészkedett hozzá, de még a vállára is felült. Na hát ez is hír tud lenni egy portálon, egy bulvár újságnak. Köszönhetően Vosszala Rozina köztudottan nem riad vissza a szokatlan helyzetektől és az új kalandoktól. Ahogy a konyhában, úgy a mindennapi életben is szeret kísérletezni, felfedezni és minél több különleges élményt begyűjteni. Nem először hagyta már maga mögött a megszokott környezetét sem. Dél-Amerikában például hónapokat töltött a dzsungel mélyén, ahol összetákolt fabudékban áram és folyóvíz nélkül élte a mindennapokat. Nagyon sokáig jártam Dél-Amerikában dzsungelekbe elvonulni különböző törzsekhez, és ezeket az elvonulásokat úgy kell elképzelni, hogy a dzsungelben vannak ilyen kis, hát nem mondanám háznak, fadekkek, melyek szúnyoghálóval körbe vannak kerítve, van bennük egy matrac és egy vizes kancsó vagy valami hasonló, amiből inni lehet, gyakorlatilag ennyi. Nincs áram, nincs kapcsolat a külvilággal, mesélte korábban a Palikék Világa című műsorban Rozina, akinél itt talán nem is meglepő, hogy az egzotikus állatok is közel állnak a szívéhez. A napokban például egy hatalmas papagájjal is találkozhatott, a nem mindennapi élményről pedig az Instagram oldalán is beszámolt követőinek. A sárkányok köztünk élnek, írta a posztjában, tehát Vosszala Rozina. És még mindig blik, az 1999-ben alakult Unique előadó művésze, ma már rutinos előadóként áll a színpadra, de ez korán sem volt mindig így. Völgyesi Gabi, elnézést, dr. Völgyesi Gabi pályája elejére egyszerre próbált helytállni énekesnőként és joghallgatóként, miközben azt is fel kellett dolgoznia, hogy egyik pillanatról a másikra országosan ismert ember lett. A túl sok teher egy ponton teljesen maga alá gyűrte, ma már tudja, nem az a cél, hogy görcsösen tökéletes legyen, hanem hogy önmagát ne veszítse el. Völgyesi Gabi ma már tudja, hogyan kell kezelni a színpad előtti feszültséget. Ez azonban hosszú tanulási folyamat volt. A Unique énekesnője pályája elején egyszerre csöppent bele a sztárságba és az egyetemi életbe, a két világ pedig túl soknak bizonyult egyszerre. Nagyon érzékeny idegrendszerrel vagyok megáldva, és erősen rezonálok sok mindenre, ha akarok, ha nem, bár a tudatosság itt is sokat számít, mondta a lapnak az énekesnő. Kislány koromban nemes egyszerűsége világsztár akartam lenni, ehhez képest viszont egy hétköznapi életet élő fiatal voltam a 14. kerületben. Hatalmas lépés volt, amikor elkezdtünk fellépni, járni az országot, és egyszer csak megismertek az emberek. Az ismertséggel azonban együtt járt egy komoly kérdés is, ki is valójában Völgyesi Gabi, és ki az a nő, akit a plakáton látnak. Az előadó művész akkor már nappali tagozaton tanult jogot, és nem csak a koncertek, hanem a vizsgák is szinte egymást érték. Azt éreztem, hogy miközben igyekszem megfelelni a szigorlatokon és a színpadon egyszerre, elfelejtettem, hogy ki vagyok én. Egyszer csak befutottunk, és ennek kapcsán muszáj volt elkezdenem keresgélni önmagamat. Az ELTE jogi karára való bekerülés szintén egy nagy álmom volt, és ott is folyamatosan teljesíteni kellett. Sok volt a teher, és ezt nehézkesen ugrottam meg az elején. Nem titkolom, én ott megzuhantam. Volt három olyan nap, hogy csak sírtam és sírtam. Bármit láttam, akár csak egy falevelet vagy egy csigát, elkezdtem sírni. Gabi később szakemberrel is beszélt az akkor történtekről. A legfontosabb felismerése az volt, hogy változtatnia kell azon, ahogy az ismertséghez és a róla kialakított képhez viszonyul. Hogy ez pontosan mit jelent, kiderül a blik.hu oldalról.
0: Cegléd Rádió. Változatos és friss zenék. A nap 24 órájában.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan! Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüvekhez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
2: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Ha ló nincs, jó a drótszamár is. Október 3-án szombaton újra szüreti felvonulás Cegléd-Bercelen. Ám idén már nem csak négy keréken lehet részese bárki az emlékezetes programnak. Várják a kerékpáros csapatokat, családokat, baráti társaságokat is. Nyergelj fel, vagyis díszítsd fel a két kerekűt szüreti pompába, pattanj biciklire és csatlakozz a felvonuláshoz. Jelentkezni a svabsétakukat@gmail.com e-mail címen lehet. Finom étkek, borkiválóságok és jó hangulat, igazi közösségi élmény vár mindenkire október 3-án szombaton Cegléd-Bercelen a szüreti felvonuláson.
1: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2.

0: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédie kedvenc dalaival, előtte azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap csütörtökön változóan, délután többfelé erősen felhős időre számíthatunk, a nap második felében a Dunántúlon elszórtan záporok helyenként zivatarok alakulhatnak ki. A délnyugatira forduló szél élénk helyenként erős lehet, hajnalban 3 és 10 fok között alakul a hőmérséklet, de fagyzugos völgyekben fagypont közeli értékek is előfordulhatnak. Délutára 18-24 fokig melegszik a levegő. Pénteken is folytatódik a napos gomoly felhős idő, egy-egy futózápor előfordulhat, a Dunántúlon élénk erős lesz az északnyugati szél, hajnalban 2 és 10 fok között alakulnak a minimumok, napközben pedig 18-24 fok valószínű.
1: Cegléd Rádió, változatos és friss zenék a nap 24 órájában.

0: is mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a következő felvonás. Ez a közös ismerő szól, azonnal a hírek után maradjanak velem. Jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Ceglét, Kender utca 27.
4: Kapa, eltűnt, gerebje, eltört, fűnyíró, elrágta a kábelt a kutya.
5: Drágám, azt hiszem, ma nem fogsz tudni kertészkedni még.
6: Semmi baj, úgysem vettem még egy szemvetőmagot sem. És már 5 óra.
5: Csak ez a baj. A hobbi áruház este 6-ig nyitva van. És ha már ott vagyunk, veszek még néhány dolgot, és építek a kutyának egy kennelt.
7: Hobbi áruház. Cegléd. Külső Jászberényi út 1.
8: Na, milyen volt a nyaralás? Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézz be hozzájuk.
3: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás? Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad! Német napok szeptemberben az Opel Gyulaiban. Kedvező ajánlatokkal várunk márka kereskedésünkben. Gazdagon felszerelt vadonatúj Opel modellek már 5.990.000 forinttól, 8 év gyári garanciával, részletre akár fix 2,99% THM. Ne szalaszd el a lehetőséget! Opel Gyulai, Cegléd, Külsőkörösi út 4.
9: A Kossuth étterem napi ajánlatai.
3: Olasz zöldségleves, A menü őszi barackos csirkemell kukoricás rizssel, B menü csülkös pacal főtt krumplival, C menü tejbegríz kakaószórással. Előfizetve a menü ára 1700 forint.
9: Elfogadunk Erzsébet utalványt, szépkártyát, étkezési utalványt. Ételkihordás naponta 13 óráig.
3: Ebédjét a futárnál is fizetheti szépkártyával vagy bankkártyával.
9: Állandó kínálatunkról is érdeklődjön a 310-990-es telefonszámon. Kossuth étterem, Rákóczi út 1.
3: Kisebb-nagyobb rendezvények, esküvők megrendezésével kapcsolatban is keressen minket telefonon, vagy az info@kossuth-hotel.hu e-mail címen.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban.
10: Ma is sok lesz a napsütés. Feszült hangulatú megbeszélést folytatott az Európai Bizottság vezetője és az ukrán elnök New Yorkban. Újabb bejegyzésekben kritizálta a miniszterelnök a legfőbb ügyészséget. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Kijevben legalább 2 megsebesültek a Viradóra végrehajtott orosz dróntámadásokban. Az ukrán fővárosban benzinkutakat és infrastruktúrális létesítményeket ért találat. Zaporizsjában 2 ember sebesült meg egy bevásárlóközpontot ért támadásban. Feszült hangulatú megbeszélést folytatott az Európai Bizottság vezetője és az ukrán elnök New Yorkban. Ursula von der Leyen a korrupció ellenes és a jogállami intézkedések megerősítéséhez kötötte az EU további támogatását, tudta meg a Bloomberg. Az uniós vezető ugyanakkor közölte, Ukrajna idén még 37 milliárd euróhoz juthat hozzá. Zelenszkij az orosz agresszió téli fokozódása miatt aggódott, emellett jelezte elégedetlen amiatt is, hogy az EU 2 orosz oligarchiát törölt a szankciós listáról. Újabb bejegyzésekben kritizálta a miniszterelnök a legfőbb ügyészséget. Magyar Péter a közösségi oldalán és más hozzászólásokban, többek között az Aranykonvoj és az MNB alapítvány ügyei kapcsán beszélt a szervezet lassúságáról. A legfőbb ügyészség korábban már visszautasította a kormányfő ügyészeket bíráló kijelentéseit. Azt írták, az ügyészi szervezet mindenkor törvényes és korrekt együttműködésre törekszik a végrehajtó hatalommal. Magyar Péter tegnap úgy fogalmazott, a féle ügyészség megpróbálja összemosni a közpénz lenyúlásokat és az ellene indított politikai karaktergyilkossági kísérletet. Meg kell vizsgálni az elmúlt 16 év eredményeit, mondta a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsának frissen megválasztott elnöke a Kossuth Rádióban. Polyák Gábor médiajogász azt mondta, terveznek egy piaci elemzést is, amely segíthet felmérni a magyar médiapiac lehetőségeit. Az NMHH elnöke úgy fogalmazott, átvizsgálják a korábbi ügyeket, de döntést politikai alapon nem, csak jogi alapon hoznak. Az árréstop azonnali kivezetését kéri a kormánytól több élelmiszeripari és agrárszakmai szervezet. Szerintük az intézkedés fenntartását már nem indokolja az infláció alakulása, miközben az árréstop torzítja a piaci folyamatokat és hátrányosan érinti a magyar termelőket és feldolgozókat. Idén ősszel ma hajnalban csökkent először a hőmérséklet 0 Celsius fok alá. A Nógrád megyei Zabaron mínusz 0,1 fokot mértek. A Hungaromet bejegyzése szerint az 1 fokos fagypont alatti érték jól mutatja, hogy a fagyzugos területeken már megjelenhetett a légköri fagy.
2: Az időjárásról.
10: Csökken a felhőzet, de északkeleten, keleten maradhatnak még felhős tájak, ott esőre is számítani kell. Napközben komoly felhős idő várható sok napsütéssel. Kora délután 17-22 fok közé melegszik a levegő.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. A 311-es főúton Tápiószele belterületén a 17-es kilométernél kapubejárót építenek, útszűkület lassítja a közlekedést. Tápiószele és Farmos között a 12-es és a 16-os kilométer közötti szakaszon aszfaltvarást végeznek, emiatt félpályás lezárásra és jelzőrös forgalomirányításra kell számítani 40 km/h sebességkorlátozás mellett. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a kamionstop 26-án szombaton 22 órától, vasárnap 27-én 22 óráig lesz érvényben.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz mínusz kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőtöt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A plusz mínusz kettőt folytatjuk. Igen, dalokkal. Milyen meglepő, nem? Aztán persze jönnek majd a fontos hasznos infók, programajánló, és persze elárulom azt is, mit üzennek már a csillagok elsősorban azok számára, akik lemaradtak a reggeli műszakról, a jó reggelt Ceglidről, hiszen ott én ezt már megtettem. Szóval napi horoszkóp mindjárt. Tartsanak velem! Szegy!

0: információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Ceglédváros önkormányzata megbízásából az Elastic 91 termelő szolgáltató és kereskedelmi Kft. A Cegléd Gerje mellékcsatornán lévő Ványi dűlő és Kőkútlapos dűlő földútjait összekötő csatornait felújítását végzi. A munkavégzés október 21-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett híd teljes szélességében lezárásra került. A lezárt hidat és az érintett útszakasz személygépjárművel kerülni az Örkényi és Mizsely út között található Lestánszki dűlő és Koppány utca összekötésénél található közúti hídon lehet. 5 tonna feletti ösztömegű járművekkel kerülni a Mizsely út, Sáska utca, Aranymegy utca, Örkényi út útvonalon lehet. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külsőkátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan! Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
5: Kedvence a legjobbat érdemli. A Herceg kis állateledelben Cegléden az Alszegi út 59 szám alatt hatalmas választékkal várjuk a gazdikat és négylábú kedvenceiket. 18 hűtőnkben több mint 30 féle hús közül válogathat. A csirkétől a pulykán, marhán át egészen a szarvashúsig. Friss és fagyasztott teledelek, minőségi termékek, kedvező árak egy helyen. Herceg kis állateledel, ahol kedvence mindig jó falatokra talál. Cegléd, Alszegi út 59.
6: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
7: Kia. Movement that inspires.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd.

0: bemutató lesz, mégpedig a Ceglédi Városi Könyvtárban interaktív műhely munkával. A vendég dr. Béres Judit, a könyv szerzője, egyetemi docens, irodalomterapeuta, személyközpontú tanácsadó. Október 7-é lesz a rendezvény, szerdán 17 órakor kezdődik. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Illatos emlékek, az aromaterápia hatásai az emlékeinkre címmel. Előadást láthatnak október 8-án csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Halasi Diana lesz, aromaterapeuta. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény ez is. Tehát még egyszer, ez a rendezvény október 8-án csütörtökön 17 órától lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban. Megbocsátás hete a Ceglédi Városi Könyvtárban, az Országos Könyvtári Napok hetében október 6-ától 11-ig elengedik a késedelmi díjat a kölcsönzési határidőn túl visszahozott könyvekre, nem véletlen, ez a megbocsátás hete. Újra lesz könyvklub, mindenkit szeretettel várnak, régi és új tagokat egyaránt egy vidám, tartalmas beszélgetésre. A hónap témája Elizabeth Gilbert, ízek, imák, szerelmek. A rendezvény október 6-án kedden lesz, 16 óra 30 perckor kezdődik a központi könyvtárban. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a foglalkozás. Párhuzamok, találkozások, képek, szemelvények Bulgáriáról címmel láthatnak, hallhatnak egy előadást október 15-én csütörtökön 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködnek a CVK irodalombarátok köre és vendégei. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A telefonszám 53-as körzettel ellátva a 3195-ös, lehet e-mailben is regisztrálni. Az e-mail cím központi@könyvtarceglid.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül.
1: FM 92.5 Ceglédrádió. Ceglédrádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: 92-tön a napi horoszkóppal. A mai nap vezér gondolata, a mondata mottója az, hogy amikor komolyra fordul a helyzet. Kos, ma vélemény különbség alakulhat ki közted és valamely családtagod között, ami talán az otthonoddal vagy a szűkebb környezeted kialakításával lehet kapcsolatos. Mivel mindenkinek más ötlete lehet, könnyen előfordulhat az is, hogy mindez végül vitába torkollik. Ebben a helyzetben a legjobb gyógyír csak is az idő lehet, amely végül egy váratlan helyzet segítségével közös nevezőre hozza majd a nézeteket. Bika! Ma a partnereddel vagy egy családtagoddal könnyedén keveredhetsz félreértésbe, különösen akkor, ha egy mai hírt vagy eseményt próbáltok meg közösen értelmezni, véleményezni. Mielőtt azonban a dolog vitává fajulna, vigy egy mély levegőt és gondolkodj el azon, hogy ére mindez annyit, hogy elrontsátok fel a következő napok hangulatát. Eléggé valószínű, hogy a válasz az lesz, nem. Ikrek, ma nehéz döntés elé állíthat valaki, aki bajba került és hozzád folyamodik segítségért, különösen akkor, ha mindennek némi anyagi természete is lenne. Több mint valószínű ugyanis, hogy a pénz, melyet odaadnál, számodra örökre elveszne, ami talán később éppen neked okozna komoly problémát. Lehet, hogy ez lesz az a helyzet, amikor bármennyire is fáj, kénytelen leszel egyértelműen nemet mondani. Rák. Téged általában nagyon szeretnek az emberek, és te is ugyanígy érzel a környezeteddel szemben, de néha hajlamos vagy a dolgokat felettébb kritikus módon szemlélni, és olykor ennek hangot is szoktál adni. Az emberek egy része viszont nem igen bírja a bírálatot, és mindez bizony okozhat néha feszültséget is körülötted. Ma légy egy kicsit kiméletesebb, különösen egy bizonyos emberrel, aki érzékeny napját éli éppen. Oroszlán, ma ügyelj jobban arra, kinek mennyit árulsz el önmagadról, vagy az intim életedről, mert lehet olyan a közeledben, aki később megbízhatatlannak bizonyul. Mindez ráadásul súlyosbíthatja egy félreértés, amely elképzelhető, hogy gondot okoz számodra a nem is olyan távoli jövőben. Szűz, ma kialakulhat egy újfajta kötelék közted és egy régi ismerősöd között, melyet az okoz, hogy felfedeztek egy területet, melyben azonos az érdeklődésetek. Ez remek dolog, de mielőtt túl mélyen belemerülnél az új kapcsolatba, igyekezz jobban megismerni az illetőt, különösen akkor, ha valamilyen elköteleződés is felmerül, akár pénzügyileg, akár érzelmileg. Hamarosan folytatjuk a csillagok üzeneteivel.
1: Cegléd Rádió. Változatos és friss.

0: már is folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Mérleg, ma valami megváltozhat benned, mivel befészkelheti a lelkedbe magát a kételkedés valamivel vagy valakivel kapcsolatban, és talán ez annyira erős lesz, hogy el is bizonytalaníthat a jövőt illetően. Mielőtt azonban döntéseket hoznál, várj és szerez bizonyosságot. Előfordulhat ugyanis az, hogy mindez egy félreértés vagy valakinek az ármánykodásának a következménye. Skorpió, lehet, hogy a csalódottságot érzel valakivel kapcsolatban, akit eddig csodáltál, és talán a példaképednek tartottál. Lehet, hogy most tényleg ledőlt egy szobor az életedben, de az is elképzelhető, hogy mindez nem véletlenül alakult így. Valaki talán sokat tett is annak érdekében, hogy végre más szemmel lásd az illetőt. Nyilas, lehet, hogy ma kiderülhet valakiről, hogy nem egészen olyan ember, mint amilyennek eddig láttad, mivel egy hír vagy egy váratlan helyzet hatására egy egészen más képet mutat fel előtted. Ha kétségek merülnek fel benned, mostantól az nem lesz meglepő, de az sem biztos, hogy mindez a véletlen műve. Mielőtt bármiről is döntenél, ezt is vedd figyelembe. Bak, ma valaki érdekes és izgalmasnak tűnő információkkal lát el, de ne vegyél mindent készpénznek, amit most hallasz. Légy óvatos, különösen azt látod, hogy az illető lelkesedése nem minden érdek nélküli. Ma ráadásul még az is megtörténhet, hogy valaki el akar téríteni egy romantikus programottól, egy felajánlott lehetőséggel, de ne dőj be neki feltételek nélkül. Vízöntő, ma egy szenvedélyekkel teli telefonhívás vagy egy beszélgetés várat rád egy hozzád közel álló emberrel, mely során kiderül, hogy az illető érzelmileg nehéz időszakát éli meg. Ebben a helyzetben akkor tudsz a legjobban segíteni, ha meghallgatod, amit mond, és igyekszel vigaszt nyújtani számára. Jó tanáccsal azonban egyelőre ne szolgálj, mert hamarosabb újabb fejlemények árnyalhatják a képet. És végül halak, ma erős lehet benned a késztetés arra, hogy kísérletezz valami újjal, ami talán egy hobbi, vagy valamilyen sport, de előfordulhat az is, hogy valamelyik művészeti, képzőművészeti ágban jeleskednél szívesen. Legyen az bármi, kezd bele bátran, és nem fogod megbánni. Kezd kis lépésekkel, és kis adagokban, és talán úgy belejössz majd, hogy ez lehet az egyik fő szabadidős tevékenységed. Mára ezt üzenték a csillagok.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős. We'll be right back.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
4: Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön a Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmakhoz akár 70-80 főig. Nádas Panzió, Mizsei út 4-es kilométer. Telefon 707-707.
2: Budaházzal épül a ház. Barkács osztályunkon minőségi termékek széles választékával, kedvező árakkal várjuk Önöket. Rendelje meg telefonon vagy online, mi összekészítjük, illetve kiszállítjuk, amit helyszíni bankkártyás fizetéssel is rendezhet. Minden, ami építőipari, illetve magánfelhasználásra kell. 0630 730 1839. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. A Tápió Travel Kft. Anyaggazdálkodó raktáros munkakörbe munkatársat keres ceglédi telephelyére. Az új kolléga feladata az anyag- és készletnyilvántartás naprakész vezetése, alkatrészek rendelése. Amit kérünk, legalább középfokú végzettség és releváns tapasztalat vagy alkatrészraktározásban való jártasság, precíz, felelősségteljes munkavégzés. Amit adunk, stabil, hosszú távú munkalehetőség, támogató csapat, átlátható folyamatok, versenyképes jövedelem. Várjuk jelentkezését fényképes önéletrajzzal a service@tapiotravel.hu e-mail címre. Német napok szeptemberben az Opel Gyulaiban. Kedvező ajánlatokkal várunk márka kereskedésünkben. Gazdagon felszerelt vadonatúj Opel modellek már 5.990.000 forinttól, 8 év gyári garanciával, részletre akár fix 2,99% THM. Ne szalaszd el a lehetőséget! Opel Gyulai, Cegléd, Külsőkörösi út 4.
1: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2.

0: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc dalaival, előtte azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap csütörtökön változóan, délután többfelé erősen felhős időre számíthatunk, a nap második felében a Dunántúlon elszórtan záporok helyenként zivatarok alakulhatnak ki. A délnyugatira forduló szél élénk helyenként erős lehet, hajnalban 3 és 10 fok között alakul a hőmérséklet, de fagyzugos völgyekben fagypont közeli értékek is előfordulhatnak. Délutára 18-24 fokig melegszik a levegő. Pénteken is folytatódik a napos gomoly felhős idő, egy-egy futózápor előfordulhat, a Dunántúlon élénk erős lesz az északnyugati szél, hajnalban 2 és 10 fok között alakulnak a minimumok, napközben pedig 18-24 fok valószínű.
1: Ceglédrádió.

0: Azonnal mutatom, kedves hallgatók, melyik slágerrel startol a következő felvonás. Azaz mondhatnám, hogy a délután, mert hogy a délelőttnek vége. A Tolcoyú című közös ismerős játszom azonnal a hírek után, maradjanak velem. Jó rádiózást kívánok mindenkinek, meg persze jó étvágyat az ebédhez.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert írsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert írsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert írsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: Ugye nem felejtette el, október a látáshónapja, amit mi ingyenes vizsgálatokkal és komplett szemüveg vásárlása esetén extra kedvezményekkel teszünk emlékezetessé.
3: Minden otthon egyedi, nálunk az is marad. A Zafír Otthon dekoráruházban függönyök, szőnyegek, lakástextilek, adabútorok és több mint 300 tapétakönyv vár. Egyedi varrás, illatok, gyertyák, diffúzorok, hogy a házból otthon legyen.
4: Zafír Otthon dekoráruház. A stílus, ami rólad szól. Cegléd, Vörösmarty tér. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem, Cegléd, Árpád utca 31.
5: Kia Sport is 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
6: Kia. Movement that inspires.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
7: Ma is sok lesz a napsütés. Újabb bejegyzésekben kritizálta a miniszterelnök a legfőbb ügyészséget. Évvégére készül el a magyar oktatás stratégiája. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Feszült hangulatú megbeszélést folytatott az Európai Bizottság vezetője is az ukrán elnök New Yorkban. Ursula von der Leyen a korrupció ellenes és a jogállami intézkedések megerősítéséhez kötötte az EU további támogatását, tudta meg a Bloomberg. Az uniós vezető ugyanakkor közölte, Ukrajna idén még 37 milliárd euróhoz juthat hozzá. Zelenszkij az orosz agresszió téli fokozódása miatt aggódott, emellett jelezte elégedetlen amiatt is, hogy az EU két orosz oligarchiát törölt a szankciós listáról. Újabb bejegyzésekben kritizálta a miniszterelnök a legfőbb ügyészséget. Magyar Péter a közösségi oldalán és más hozzászólásokban, többek között az Aranykonvoj és az MNB alapítvány ügyei kapcsán beszélt a szervezet lassúságáról. A legfőbb ügyészség korábban már visszautasította a kormányfő ügyészeket bíráló kijelentéseit. Azt írták, az ügyészi szervezet mindenkor törvényes és korrekt együttműködésre törekszik a végrehajtó hatalommal. Magyar Péter tegnap úgy fogalmazott: a féle ügyészség megpróbálja összemosni a közpénz lenyúlásokat és az ellene indított politikai karaktergyilkossági kísérletet. Évvégére készül el a magyar oktatás stratégiája, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit azt írta, külön figyelmet fordítanak a gyerekeket körülvevő digitális környezetre, a közösségi média és a mesterséges intelligencia kérdésére is. Új nemzeti alaptantervet is kidolgoznak, amit alapos előkészítés és tesztelés után élesítenek majd. Emellett átfogó szövegértés fejlesztési programot is indítanak, kiemelt figyelmet fordítva a nehézségek korai felismerésére és a célzott segítségre. Az árréstop azonnali kivezetését kéri a kormánytól több élelmiszeripari és agrárszakmai szervezet. Szerintük az intézkedés fenntartását már nem indokolja az infláció alakulása, miközben az árréstop torzítja a piaci folyamatokat és hátrányosan érinti a magyar termelőket és feldolgozókat. Idén ősszel ma hajnalban csökkent először a hőmérséklet 0 Celsius fok alá. A Nógrád megyei Zabaron mínusz 0,1 fokot mértek. A Hungaromet bejegyzése szerint az 1,1 fokos fagypont alatti érték jól mutatja, hogy a fagyzugos területeken már megjelenhet a légköri, vagyis a 2 méteres magasságban kialakuló fagy. A talaj közelében pedig ennél több helyen is előfordulhat fagyos hőmérséklet.
2: Az időjárásról.
7: Csökken a felhőzet, de északkeleten, keleten maradhatnak még felhős tájak, ott esőre is számítani kell. Napközben komoly felhős idő várható sok napsütéssel. Az északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. Kora délutánra 17-22 fok közé melegszik a levegő.
2: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. A 311-es főúton Tápiószele belterületén a 17-es kilométernél kapubejárót építenek, útszűkület lassítja a közlekedést. Tápiószele és Farmos között a 12-es és a 16-os kilométer közötti szakaszon aszfaltvarást végeznek, emiatt félpályás lezárásra és jelzőrös forgalom irányításra kell számítani, 40 km per órás sebességkorlátozás mellett. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Ceglét Rádió. Jóha tudják, a kamionstop 26-án szombaton 22 órától, vasárnap 27-én 22 óráig lesz érvényben.
2: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta. Induljon egy újabb óra a Ceglét Rádióban, ahol minden dal közös ismerő.

0: 20-2. 2 óra délelőtt, 2 óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek, meg jó étvágyat az ebédhez. Azonnal folytatjuk a plusz-2-t a dalokkal. Hamarosan pedig egy picit a mai nappal foglalkozok, azaz szeptember 23-ával, szerdával. Ezért is füleljenek rám.
0: Ebédrádió. FM 92.5.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon Cegléden. A Szent Imre az, mármint a Szent Imre gyógyszertár. A Szent Imre utca 22 szám alatt. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva a 315-845-ös. Az ügyeletet csak és indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika, a Szent Imre gyógyszertár, a Szent Imre Herceg utca 22 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
6: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak, női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
0: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban. I heard

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Úton a nagyvilágban, így látják a magyarokat a világban, 178 ország tapasztalatai címmel egy előadást láthatnak a Ceglédi Városi Könyvtárban október 5-én hétfőn 17 órás kezdéssel. A vendég dr. Kis Róbert Richard lesz, újságíró turisztikai szakértő, Prima Primissima díjas, Pulitzer emlékdíjas kommunikációs szakember. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Terápiás írás címmel

0: Bocsátás hete a Ceglédi Városi Könyvtárban, az Országos Könyvtári Napok hetében, október 6-ától 11-ig elengedik a késedelmi díjat a kölcsönzési határidőn túl visszahozott könyvekre, nem véletlen, ez a megbocsátás hete. Újra lesz könyvklub, mindenkit szeretettel várnak, régi és új tagokat egyaránt egy vidám, tartalmas beszélgetésre. A hónap témája Elizabeth Gilbert, ízek, imák, szerelmek. A rendezvény október 6-án kedden lesz, 16 óra 30 perckor kezdődik a központi könyvtárban. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a foglalkozás. Párhuzamok, találkozások, képek, szemelvények Bulgáriáról címmel láthatnak, hallhatnak egy előadást október 15-én csütörtökön 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködnek a CVK irodalombarátok köre és vendégei. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A telefonszám 53-as körzettel ellátva a 3195-ös, lehet e-mailben is regisztrálni. Az e-mail cím központi@ceglid.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül.
1: Ceglédi Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

hallgatók, szeptember 23-a van a mai napon, a teklák ünnepelhetnek, de hallgatóink köszönhetik Livius és Linett nevű ismerőseiket is. Egyébként a tekla görög eredetű név jelentése Isten dicsősége. Bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Most egy dallal folytatjuk, hamarosan pedig a születésnapot zenét.

Már is folytatjuk, kedves hallgatók, születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal. 1930-ban született Ray Charles, amerikai jazz, blues és pop énekes. Orlandóban a Vakok iskolájában tanult zeneszerzést és zongorázni. 1947-ben megismerkedett Quincy Jones-szal és felvett első kislemezét Confession Blues címmel Los Angelesben, majd 1953-ban New Orleansban az által hangszerelt The Things That I Used To Do című dallal, amely 1 millió példányban kelt el, óriási hírnevet szerzett. 1954-ben Roots Brown zongora kísérőjeként, majd Neil Jacksonnal játszott. 1955-ben jelent meg első kislemeze I've Got a Woman címmel az Atlantic kiadónál. 1962-ben megalapította önálló lemeztársaságát, a Tangerint, amelyet megvett az ABC kiadó 1973-ban. 1965-ben letartóztatták és kényszer elvonó kúrára került kábítószerezésért. 1977-ben újabb lemeztársaságot alapított Crossover néven. 11-szer kapott Grammy-díjat és 1986-ban beiktatták Rock and Roll Hall of Fame-be. 1987-ben hunyt el Bencsik Sándor, a népszerű Samu, a P-Mobil és a P-Box gitárosa, zeneszerző. Az 1970-es évek elején a Sigma nevű sashalmi zenekarban kezdett, majd egy ideig a Beatrice tagja lett. Innen a Gesarolba került, ez a zenekar vette fel 73. május 1-én a P-Mobil nevet. Bencsik a P-Mobil a 1980. szeptember 15-én Ajkán játszott utoljára, Cseráti István billentyűse kilépett és megalapították a P-Box zenekart. A P-Box 86-ban párhuzamosan létezett a Metal Company nevű zenekarral, majd Deák Bill Gyula belépését követően felvették a Bill és a Box Company nevet. Bencsik Sándor 1987 nyarán először Svédországba ment, majd egy ausztriai menekültáborban halt meg, azóta is tisztázatlan körülmények között nevéhez fűződik. Számtalan azóta klasszikussá vált rock

0: már is folytatjuk születésnapon zenészekkel, kedves hallgatók. 1943-ban látta meg a napvilágot, egészen pontosan Madridban Julio Iglesias spanyol énekes. Sikeres kapus volt egyébként a Real Madrid ifjúsági csapatában, majd 19 éves korában egy autóbaleset miatt sportpályafutása véget ért. Félig megbénult, és úgy tűnt, hogy nem fog többé lábra állni. Egyik nővérétől gitárt kapott ajándékba, hogy visszatérjen az életkedve. Két év múlva újra tudott járni. Elhatározta, hogy diplomata lesz. Jogot tanult a madridi egyetemen, majd Angliába utazott nyelvet tanulni. Barátai bátorítására 60-as években londoni kocsmákban lépett fel. 1968-ban megnyert egy könnyű zenei versenyt Benidromban, 70-ben pedig az Eurovíziós Dalfesztivált. A 80-as évekre minden idők legjobban eladható énekese lett, úttörő volt, előtte nem volt latin szupersztár. 77 éves a mai napon Bruce Springsteen becenevén The Boss, azaz a főnök, Oscar és többszörös Grammy-díjas amerikai énekes, zenész, gitáros, aki az E Street Band együttessel készít lemezeket és turnézik a mai napig. Springsteen felvételei között vannak népszerű rockalbumok és komorabb hangulatú folk ihletésű dalok. Legsikeresebb stúdióalbumai a Born in the USA és a Born to Run. Rendkívül közkedvelt előadó, eddig több mint 65 millió lemezt adott el az Egyesült Államokban és több mint 120 milliót világszerte. Bruce Springsteen számos díjat nyert el, így 20 Grammy díjat, 2 Golden Globe díjat, 1 Oscar díjat, többek közt. A 20. század egyik legmeghatározóbb dalszövegírójaként tartják számon, 2004-ben pedig a Rolling Stone zenei magazin minden idők 23. legnagyobb művészévé választotta. A Born to Run című lemez egyébként nem mellesleg 18. lett a Rolling Stone magazin minden idők 500 legjobb albuma listáján. Mai napi tehát születésnapját Bruce Springsteen, na, hogy ő következik.
1: Cegléd Rádió FM

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres.
3: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
4: Hát persze, hová megyünk? Baja, Szeged, Dunaföldvár?
3: Dehogy, ide a Nádasba.
4: Na de Béla, maga Huncut?
3: Jaj, félreért, a Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
5: Nádas panzió. Cegléd, Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2

0: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc dalaival, előtte azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap csütörtökön változóan, délután többfelé erősen felhős időre számíthatunk, a nap második felében a Dunántúlon elszórtan záporok helyenként zivatarok alakulhatnak ki. A délnyugatira forduló szél élénk helyenként erős lehet, hajnalban 3 és 10 fok között alakul a hőmérséklet, de fagyzugos völgyekben fagypont közeli értékek is előfordulhatnak. Délutára 18-24 fokig melegszik a levegő. Pénteken is folytatódik a napos gomoly felhős idő, egy-egy futózápor előfordulhat, a Dunántúlon élénk erős lesz az északnyugati szél, hajnalban 2 és 10 fok között alakulnak a minimumok, napközben pedig 18-24 fok valószínű.
1: Ceglédrádió! Ceglédrádió! FM 92.5

0: is mutatom, kedves hallgatók, mivel indul a mai plusz-minusz kettő utolsó egy óra osztálya. Tiesto felvételét játszom, azonnal a hírek után maradjanak velem. Jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerez nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak, figyelem! Ha a sikeres KRESZ vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
5: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 52 62.
6: Új, innovatív, szuper prémium tápcsalád, ez a Quattro. A 2024-es Agility világbajnok Tóth Vivien kutyája, Eni is csak ezt teszi. Hogy miért? Mert innovatív technológiával készül, a tápszemeket fagyasztva szárított friss hússal vonják be. Kiváló etethetőség, ízfokozó nélkül. Teljes gabonamentes tápsor, 83%-os állati fehérje tartalom, immunitás támogatása gyógynövényekkel, gyümölcskivonatokkal, könnyen emészthető fehérjék és probiotikumok, így az érzékeny emésztésű kutyák is fogyaszthatják. Ez a Quattro. Capisci? Vár mindenkit szeretettel a Herceg Kisállat Eledel Cegléden, az Alszegi út 59 szám alatt, és csak is itt. Hiszen tudjátok, Herceg Kisállat Eledel volt, csak is egy van.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
7: Ma is sok lesz a napsütés, évvégére készül el a magyar oktatás stratégiája. Az ár és top azonnali kivezetését kérik a kormánytól. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok. Feszült hangulatú megbeszélést folytatott az Európai Bizottság vezetője is az ukrán elnök New Yorkban. Ursula von der Leyen a korrupció ellenes és a jogállami intézkedések megerősítéséhez kötötte az EU további támogatását, tudta meg a Bloomberg. Az uniós vezető ugyanakkor közölte, Ukrajna idén még 37 milliárd euróhoz juthat hozzá. Zelenszkij az orosz agresszió téli fokozódása miatt aggódott, emellett jelezte elégedetlen amiatt is, hogy az EU két orosz oligarchiát törölt a szankciós listáról. Újabb bejegyzésekben kritizálta a miniszterelnök a legfőbb ügyészséget. Magyar Péter a közösségi oldalán és más hozzászólásokban, többek között az Aranykonvoj és az MNB alapítvány ügyei kapcsán beszélt a szervezet lassúságáról. A legfőbb ügyészség korábban már visszautasította a kormányfő ügyészeket bíráló kijelentéseit. Azt írták, az ügyészi szervezet mindenkor törvényes és korrekt együttműködésre törekszik a végrehajtó hatalommal. Magyar Péter tegnap úgy fogalmazott, a féle ügyészség megpróbálja összemosni a közpénz lenyúlásokat és az ellene indított politikai karaktergyilkossági kísérletet. Évvégére készül el a magyar oktatás stratégiája, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit azt írta, külön figyelmet fordítanak a gyerekeket körülvevő digitális környezetre, a közösségi média és a mesterséges intelligencia kérdésére is. Új nemzeti alaptantervet is kidolgoznak, amit alapos előkészítés és tesztelés után élesítenek majd. Emellett átfogó szövegértés fejlesztési programot is indítanak, kiemelt figyelmet fordítva a nehézségek korai felismerésére. felismerésére és a célzott segítségre. Az árréstop azonnali kivezetését kéri a kormánytól több élelmiszeripari és agrárszakmai szervezet. Szerintük az intézkedés fenntartását már nem indokolja az infláció alakulása, miközben az árréstop torzítja a piaci folyamatokat és hátrányosan érinti a magyar termelőket és feldolgozókat. Idén ősszel ma hajnalban csökkent először a hőmérséklet 0 Celsius fok alá. A Nógrád megyei Zabaron mínusz 0,1 fokot mértek. A Hungaromet bejegyzése szerint az 1,1 fokos fagypont alatti érték jól mutatja, hogy a fagyzugos területeken már megjelenhet a légköri, vagyis a 2 méteres magasságban kialakuló fagy. A talaj közelében pedig ennél több helyen is előfordulhat fagyos hőmérséklet.
2: Az időjárásról.
7: Csökken a felhőzet, de északkeleten, keleten maradhatnak még felhős tájak, ott esőre is számítani kell. Napközben komoly felhős idő várható sok napsütéssel. Az északnyugati szelet élénk lökések kísérheti. Kora délutánra 17-22 fok közé melegszik a levegő.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. A 311-es főúton Tápiószele belterületén a 17-es kilométernél kapubejárót építenek, útszűkület lassítja a közlekedést. Tápiószele és Farmos között a 12-es és a 16-os kilométer közötti szakaszon aszfaltvarást végeznek, emiatt félpályás lezárásra és jelzőrös forgalom irányításra kell számítani, 40 km/h sebességkorlátozás mellett. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Ceglid Rádió. Jó, ha tudják, a kamionstop 26-án szombaton 22 órától, vasárnap 27-én 22 óráig lesz érvényben.
2: Induljon egy újabb óra a Ceglid Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: X-2. 2 óra délelőtt, 2 óra délután az FM 92.5-ön a mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Itt a 92.5-ön a Ceglid Rádióban a plusz-minusz 2-t azonnal folytatjuk a ceglidiek kedvenc közös ismerőseivel, olyannyira, hogy ebben a szűk 60 percben a zenéké lesz a főszerep, tartsanak velem.
0: FM 92.5 Ceglid Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon Cegléden. A Szent Imre az, mármint a Szent Imre gyógyszertár. A Szent Imre Ceg utca 22 szám alatt. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva a 315-845-ös. Az ügyeletet csak és indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika, a Szent Imre gyógyszertár, a Szent Imre Herceg utca 22 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha Ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, Ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
3: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyókarendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
6: Tisztelt Mozgás Stúdió, drága B at Gym! Szombaton már a második gyertyát gyújtjuk a születésnapi tortádon. Köszönjük, hogy 15 féle mozgásformát adsz nekünk, hogy 5 kiváló edzőnk vigyáz ránk, hogy a hatékony sportolás biztonságos és élvezetes is legyen. Kívánjuk, hogy még nagyon sok közös, hasznos és vidám időt tölthessünk együtt a teremben edzéssel, de menjünk táborozni és kerékpározni is. A Be at Gym Family nagyon boldog második születésnapot kíván. Várjuk a találkozást szombaton az Ötvös tér 6-ban.
7: Szeptemberi születésnapi nyílt napok 3 szombaton a Be at Gym mozgásstúdióban. A részletekért keresd Facebook oldalunkat.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Úton a nagyvilágban, így látják a magyarokat a világban, 178 ország tapasztalatai címmel egy előadást láthatnak a Ceglédi Városi Könyvtárban október 5-én hétfőn 17 órás kezdéssel. A vendég dr. Kis Róbert Richárd lesz, újságíró turisztikai szakértő, Prima Primissima díjas, Pulitzer emlékdíjas kommunikációs szakember. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Terápiás írás címmel rendhagyó könyvbemutató lesz, mégpedig a Ceglédi Városi Könyvtárban interaktív műhely munkával a vendég dr. Béres Judit, a könyv szerzője, egyetemi docens, irodalomterapeuta, személyközpontú tanácsadó. Október 7-én lesz a rendezvény, szerdán 17 órakor kezdődik, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Illatos emlékek, az aromaterápia hatása az emlékeinkre címmel előadást láthatnak október 8-án csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Halasi Diana lesz, aromaterapeuta. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény ez is. Tehát még egyszer, ez a rendezvény október 8-án csütörtökön 17 órától lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban. Megbocsátás hete a Ceglédi Városi Könyvtárban, az országos könyvtári napok hetében október 6-ától 11-ig elengedik a késedelmi díjat a kölcsön határidőn túl visszahozott könyvekre, nem véletlen, ez a megbocsátás hete. Újra lesz könyvklub, mindenkit szeretettel várnak, régi és új tagokat egyaránt egy vidám, tartalmas beszélgetésre. A hónap témája Elizabeth Gilbert, ízek, imák, szerelmek. A rendezvény október 6-án kedden lesz, 16 óra 30 perckor kezdődik a központi könyvtárban. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a foglalkozás. Párhuzamok, találkozások, képek, szemelvények Bulgáriáról címmel láthatnak, hallhatnak egy előadást október 15-én csütörtökön 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködnek a CVK irodalombarátok köre és vendégei. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A telefonszám 53-as körzettel ellátva a 3195-ös, lehet e-mailben is regisztrálni. Az e-mail cím központi@könyvtarceglid.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban. Szeptember 24-én, csütörtökön 17 órától az előadó dr. Juhász István, közreműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 3195-ös száma, vagy e-mailben központi@könyvtarcegled.hu, ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Szeptember végén ismét egy igazán különleges sportesemény várja a futás szerelmeseit. A cél egyszerű, 24 órán keresztül együtt futni, mindenki annyit, amennyit szeretne is bír. Mind a szeptember 26-án lesz, 9 órától szeptember 27-én 9 óráig. A helyszín a Ceglédi Futókör. A futás mellett sem marad el a közösségi élmény. Tábortűz és bogrács vacsora, 24 órás frissítőasztal, 24 órás zenei kíséret, stretching, mobilizáció, jóga és keresztedzések, egészségügyi sátor és büfészolgálat is várja a megjelenőket. A rendezvény szervezője az Egycipőben Cegléd Sport Egyesület. A helyszínt átmondom még egyszer, a Cegléd Fürdő Futókör. A dátum szeptember 26-a 9 órától szeptember 27-én 9 óráig. Az Arzész Kortárs Irodalmat kedvelők Ceglédi körének vendége lesz Darvasi László, József Attila és Eszterházi Irodalom díjas, a Magyar Köztársaság Érdemrend lovagkeresztjével és babérkoszorújával kitüntetett író, költő, drámaíró, szerkesztő, az és főmunkatársa. Az íróval a beszélgetést Székelyi Nagy Zsuzsanna vezeti. A találkozó fókuszában a Neander Völgyiek című nagyregény és az első izlandi hóregény című novellás kötet lesznek. A dátum szeptember 30-a szerda. A program 17 órakor kezdődik a Déli Báb kávézó és street foodban. Szeptember 30-án egy különleges utazásra hívja a mesék szerelmeseit az Albert Hirsai Márai Sándor Városi Könyvtár. Az Operenciás tengeren is túl, ahol a mesék szárnyán bárhová eljuthatunk. A délután vendége Gregus László népi mesemondó, aki hamisítatlan élőszavas meséléssel varázsolja el a közönséget. Szeretettel várnak minden mesekedvelő kicsit és nagyot, az óvodásoktól egészen a nagyszülőkig. Mindez tehát szeptember 30-án lesz szerdán, 17 órakor kezdődik a Márai Sándor Városi Könyvtárban Albert Hirsán a Pesti út 52 szám alatt. A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni személyesen vagy telefonon lehet, a telefonszám 53-as körzettel ellátva 370-414-es. Tartsanak velük egy mesés délutára, hiszen ahogy mondani szok, aki nem iszi, járjon utána. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül.
0: Cegléd

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Ceglédváros önkormányzata megbízásából az Elastic 91 termelő szolgáltató és kereskedelmi Kft. A Cegléd Gerje mellékcsatornán lévő Ványi dűlő és Kőkútlapos dűlő földútjait összekötő csatornait felújítását végzi. A munkavégzés október 21-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett híd teljes szélességében lezárásra került. A lezárt hidat és az érintett útszakasz személygépjárművel kerülni az Örkényi és Mizsely út között található Lestánszki dűlő és Koppány utca összekötésénél található közúti hídon lehet. 5 tonna feletti ösztömegű járművekkel kerülni a Mizsely út, Sáska utca, Aranymegy utca, Örkényi út útvonalon lehet. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Jaj, úgy megéheztem.
5: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
4: Egy gyrosz.
5: Pont egy gyrosz?
4: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
3: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620-453-9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
5: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
4: Pont mi nem mennénk be.
3: Ha versenyképes jövedelmet szeretne egy hosszú távú, biztos munkahelyen, szakmai fejlődési lehetőséggel, van legalább B-kategóriás jogosítványa, kreatív, terhelhető, önálló és precíz, akkor lehet, hogy pont nálunk a helye. A Petratrans munkatársat keres garázsmesteri pozícióra. Főbb feladatok a cég gépjárműveinek kiadása, átvétele, műszaki állapot nyomon követése és dokumentálása. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a titkarság@petratrans.hu e-mail címen lehet.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2. Itt a

0: kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc dalaival, előtte azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap csütörtökön változóan, délután többfelé erősen felhős időre számíthatunk, a nap második felében a Dunántúlon elszórtan záporok helyenként zivatarok alakulhatnak ki. A délnyugatira forduló szél élénk helyenként erős lehet, hajnalban 3 és 10 fok között alakul a hőmérséklet, de fagyzugos völgyekben fagypont közeli értékek is előfordulhatnak. Délutára 18-24 fokig melegszik a levegő. Pénteken is folytatódik a napos gomoly felhős idő, egy-egy futózápor előfordulhat, a Dunántúlon élénk erős lesz az északnyugati szél, hajnalban 2 és 10 fok között alakulnak a minimumok, napközben pedig 18-24 fok valószínű.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió.
2: Ami minden ismerőst összekapcsol.

0: 2 indul a szerda délután, mutatom, hogy mivel. Mindjárt ez a dal is szólít a 92-tön a Cegléd Rádióban. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót. Most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is, hétfőn délután 13:30-tól 7:00-ig, kettől péntekig 9:30-tól 17:00-ig, szombaton 8:30-tól 16:00-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: Ugye nem felejtette el, október a látás hónapja, amit mi ingyenes vizsgálatokkal és komplett szemüveg vásárlása esetén extra kedvezményekkel teszünk emlékezetessé. Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 5262.
5: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
6: Marad a napos, gomoly felhős idő. Újabb bejegyzésekben kritizálta a miniszterelnök a legfőbb ügyészséget. Évvégére készül el a magyar oktatás stratégiája. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Újabb befagyasztott pénzek válnak elérhetővé Magyarország számára, miután az Európai Bizottság pozitívan értékelte a jogállamiságot érintő magyar reformokat. A 4,2 milliárd euró fejlesztési forrás felszabadítása lehetővé teszi, hogy minden magyar diák részt vehessen az Erasmus programban. Évvégére készül el a magyar oktatás stratégiája, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit azt írta, külön figyelmet fordítanak a gyerekeket körülvevő digitális környezetre, a közösségi média és a mesterséges intelligencia kérdésére is. Új nemzeti alaptantervet is kidolgoznak, amit alapos előkészítés és tesztelés után élesítenek majd. Emellett átfogó szövegértés fejlesztési programot is indítanak, kiemelt figyelmet fordítva a nehézségek korai felismerésére és a célzott segítségre. Újabb bejegyzésekben kritizálta a miniszterelnök a legfőbb ügyészséget. Magyar Péter a közösségi oldalán és más hozzászólásokban többek között az aranykonvoj és az MNB alapítvány ügyei kapcsán beszélt a szervezet lassúságáról. A legfőbb ügyészség korábban már visszautasította a kormányfő ügyészeket bíráló kijelentéseit. Azt írták, az ügyészi szervezet mindenkor törvényes és korrekt együttműködésre törekszik a végrehajtó hatalommal. Magyar Péter kedden úgy fogalmazott, a Poltféle ügyészség megpróbálja összemosni a közpénzlenyúlásokat és az ellene indított politikai karaktergyilkossági kísérletet. Vladimir Putyin kész egyeztetni személyesen Donald Trumppal, de konkrétumok még nincsenek a találkozóról, jelentette ki az orosz elnök. Dmitrij Peszkov hozzátette azt is, hogy szakértői szintű előkészületek nélkül egy orosz-ukrán csúcs találkozónak azonban nincs értelme. Emlékeztetett arra, hogy az orosz elnök többször is felajánlotta Volodymyr Zelenszkijnek, hogy ha akar, elmehet Moszkvába. Több mint 17 ezer, főként fehér dél-afrikai menekülteket tervez befogadni az Egyesült Államok a következő egy évben. A washingtoni kormányzat elsősorban holland, német és francia telepesek leszármazottait várja, mondván hátrányos megkülönböztetés éri őket Dél-Afrikában. A pretóriai kormány tagadja a vádakat.
5: Az időjárásról.
6: A nap további részében gomoly felhős időre számíthatunk az ország területén. Napközben 18 és 21 fok között alakul a hőmérséklet, éjszaka 5 és 12 fok várható. Holnap is hasonló időre készülhetünk, napközben 18-24 fok közé melegszik a levegő.
1: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. A 311-es főúton Tápiószele belterületén a 17-es kilométernél kapubejárót építenek. Útszűkület lassítja a közlekedést. Tápiószele és Farmos között a 12-es és a 16-os kilométer közötti szakaszon aszfaltbarást végeznek. Emiatt félpályás lezárás és jelzőrös forgalom irányításra kell számítani 40 km/órás sebességkorlátozás mellett. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Ceglét Rádió. Jóha tudják, a kamionstop 26-án szombaton 22 órától, vasárnap 27-én 22 óráig lesz érvényben.
1: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
5: Induljon egy újabb óra a Ceglét Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Süveges András, bár ebben a szűk 60 percben nem az enyém lesz a főszerep, hanem Szatmári Gáboré és vendégé, hiszen mindjárt jön szokás szerint egy beszélgetés, hogy mi a téma, ez hamarosan kiderül. Maradjanak velünk, jó rádiózást kívánok még egyszer mindenkinek.
1: Szemléd Rádió 92.5.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
3: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
2: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak.
4: FM
1: 92.5. Cegléden ez a sláger.

0: Kedves hallgatók, ahogy ígértem, már is egy beszélgetés következik, hogy mi a téma, az hamarosan kiderül. A riporter most is Szatmári Gábor.
1: Szemlétrádió. FM 92.5.
2: Kedves hallgatók, folytatódik tehát kis iskola kezdési sorozatunk, és ma a Várkonyi István általános iskolába fogunk ellátogatni. Pontosabban az igazgató úr, Lefort Gyula látogatott el hozzánk ide a stúdiónkba. Nagy szeretettel köszöntelek, igazgató úr, szervusz.
3: Ja, nagyon szépen köszönöm a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat is.
2: No hát, nézzük csak, hogy hogyan is indul ez a 2026-27-es tanév. Már el is indult, már jó 3 hét le is pörgött belőle. Hát még túl sok tapasztalat nincsen nyilván. Egy kicsit nézzünk még vissza azért a tanévkezdés előtti néhány hétre, néhány hónapra. Ugye nyáron is mindig van dolog az iskolában, ilyenkor szoktak zajlani a felújítások, stb. Ezek hogyan sikerültek most nálatok?
3: Köszönöm szépen, szokás szerint tisztasági festés megtörtént, néhány teremfestése megtörtént, szülők segítségével parkettát csiszoltak,
2: az igen.
3: Lakoztak, Nagyvárkonyiban, Rákóczi úton a bejáratnál linoleumot sikerült cserélnünk, nagyon föl volt szakadozva.
2: Na, az jó.
3: Úgyhogy igen, ezek a szokásos dolgok megtörténtek.
2: Ezek megvoltak, és ez akkor nem volt akadálya, hogy elindulhasson aztán a tanév. Hány diákkal kezdtetek? Hány új elsős érkezett, tudjuk-e így fejből?
3: Fejből meg nem tudom mondani. Az igazság, hogy állami iskolaként, beiskolázási körzettel rendelkező iskolaként folyamatos változásban vagyunk. Nem tudom, hogy jelenleg éppen mennyi. 3 elsős osztályunk indult.
2: Na, hát ez már sokat elárul.
3: Létszámot hagyd ne kelljen mondanom, jó, mert rendben. Folyamatosan mennek el, családok is érkeznek is Ceglédre. Ez egy ilyen város, úgy
2: igen.
3: Tűnik.
2: Igen, hát ugye az elsősök is egy kis izgalmat adnak, meg aztán a 8-osok.
3: Igen. Ugye,
2: hiszen számukra az az utolsó esztendő ott, és már illik őket fölkészíteni arra, hogy merre tovább, és hát nyilván erre nagyon odafigyel az iskola. Ennek az iskolának is, mint más iskoláknak is vannak specialitásai, úgymond. Miket emelnél ki ezek közül?
3: Hát továbbra is idegen nyelvű matematika tagozat, illetve van sportosztályunk.
2: Igen.
3: A felmenő rendszerben, de ha már 8-osok, igen, azt gondolom, hogy az általános iskolának a legfőbb feladata az, hogy fölkészítsük a középiskolai felvételire a gyerekeinket, és mindenki olyan helyre tudjon menni tovább tanulni, amit szeretne. Nagy hangsúlyt fektetünk rá, idén egyébként 16-án, szeptember 16-án meg volt a pályorientációs napunk.
2: No.
3: Kint volt a honvédségtől, 5 katona bemutatót tartottak, szülők érkeztek, rendőr volt nálunk, ipartestület

0: Hát elmondhatom, hogy az a fő feladat, ami egy általános iskola előtt áll, felkészíteni őket a középfokú felvételi eljárásra, az nagyon sok éve nagyon jól működik az intézményben.
1: Igen. Hát ez kellenek ugye a pedagógusok is, meg kell a kapcsolat a szülők és a pedagógusok között is. Éppen most mondtad, hogy a szülői munkaközösségi értekezlet is nem régiben volt, és hát azt hiszem, hogy ez is meghatározó ebből a szempontból, ugye?
0: Én azt gondolom, hogy a Várkonyis közösség jó. Évekkel ezelőtt született egy szlogenünk, hogy Várkonyisnak lenni jó, nem mi találtuk ki. Uh-huh. Egy kisgyermek mondta, egy tanuló mondta, és valahogy mi ebbe belekapaszkodtunk annak idején, amik az előző vezetővel, de továbbra is azt gondolom, hogy Várkonyisnak lenni jó. A közösségi élmény, amit mi szeretnénk adni a gyerekeknek, az megvan. Ehhez persze kellenek a szülők, és valóban éppen tegnap volt az SZMK-s gyűlésünk, és nagyon konstruktívan állnak a dolgokhoz, nagyon jól látják a világhelyzetét a szülők is. Uh-huh. Úgyhogy én nem panaszkodom, sőt, kifejezetten örülök, hogy ebben az intézményben dolgozhatok. Büszke vagyok a Várkonyira.
1: Igen. Hát ez az is kell, ugye, hogy olyan tantestület is legyen. Vannak-e problémák most szakos ellátottságban, stb.?
0: Hála Istennek azt mondhatom, hogy nem.
1: Na,
0: sikerült a nyáron is felvenni jó pár kollégát, és most egyelőre ebben a 3 hétben azt mondhatom, hogy jó döntést hoztam. Van hiány, természetesen van hiány pedagógus téren. Jelenleg mi úgy indultunk neki az évben, hogy nincsen szakos problémák, nincsen ellátási problémák.
1: Fontos, igen.
0: De nem tudom megítélni, hogy fél év múlva, egy év múlva akár mi lesz a mi intézményünkben, vagy a többibe. Nagyon nagy a fluktuáció. Tehát főleg a fiatalok jönnek, nem tetszik valami, már megy is tovább. Uh-huh. Érdekes, a mi korosztályunk, azt gondolom, bocsánat, hogy így mondom, hogy a mi korosztályunk még egy kicsit másképp gondolkodik.
1: Igen.
0: 24-25. Éve vagyok itt a Várkonyiba, és talán egyszer sem gondoltam azt, hogy menni kellene bárhol.
1: Igen, hát igen, akkor még hosszabb távú elhatározások születtek, de hát nem is volt annyi lehetőség, úgymond, akkoriban nyilván, most már nyílt a világ, ami jó is, meg nem is. Szóval ezt kezelni is tudnia kell egy pedagógusnak, ezt a nagyon nyitott és nagyon változékony világot.
0: Igen, és nem csak a pedagógusnak, hanem az intézmény vezetőjének is.
1: Ajaj.
0: Néha ad kihívásokat, ez a már-már túlzott világ, de van ennek jó oldala is, úgyhogy semmi gond nincsen ezzel.
1: Persze. Igen. Hát ugye állandóan emlegetjük itt szinte minden kollégáddal is, hogy ugye itt a modern technika, és már ott lapul a gyermekek zsebében is. A modern technikát nagyon jól lehet használni az oktatásban, de közben meg zavaró is lehet. Ti hogyan oldjátok ezt meg? Mennyire vagytok szigorúak például az okostelefonokkal kapcsolatban?
0: Hát a házirend szabályozó, hogy a használatában tiltott eszközökkel mi a helyzet, hogyha gyermeknél marad. Uh-huh. Nem sokszor van ebből problémánk. Előfordul olyan, hogy a gyermek mondjuk nem adja le a telefonját, nem zárja el a telefonját, de olyan különösebben nagy gondot azt gondolom, hogy nem jelent.
1: Most már így beleszoktak ők is.
0: Igen, az az igazság, mielőtt a törvény úgy változott, hogy tényleg kötelező leadni a telefont, mi már előtte is beszedtük a telefonokat. Tehát azt gondolom, hogy a gyerekek igencsak hozzászoktak ehhez. Van egy tendencia ma a világban, hogy a digitalizációt egy kicsit vissza kell fogni. Mondom én ezt úgy, hogy informatika szakos pedagógus vagyok egyébként, és nyilván nagyon szeretem a digitális dolgokat, de nem mindig van jó hatással a gyerekekre.
1: Persze, de hát a digitális eszközök azért megjelennek az oktatásban.
0: Abszolút, hogyne. Ugye ez az állami ellátásnak köszönhetően bármelyik tanuló, aki igényli, az kap laptopot az intézménytől. Van annyi laptopunk bőven, hogy tudunk adni majd most az pedigeseknek is, hogyha igénylik. És igen, elvárás azért, hogy ezeket használják. A kollégák úgy tervezik az órákat, hogy a digitalizáció megjelenjen benne. Ez elvárás részemről is.
1: Az életre való felkészítés
0: része. Abszolút mértékben, nem csukatjuk be a szemünket, és struccként nem dughatjuk a fejünket a földbe. A digitalizációban nőnek bele ezek a gyerekek.
1: Igen.
0: Lehet, hogy az én korosztályom vagy a fölöttem levőknek furcsa ez a világ egy kicsit, de azt gondolom, hogy amelyik pedagógus ez nem tud idomulni, és nem tudja kihasználni azt a lehetőséget, amit a digitalizáció nyújt, az előbb-utóbb elveszik a gyerekek szemébe.
1: Igen. Viszont ilyenkor kell még jobban odafigyelni a valódi emberi közösségekre, ugye? Ami miatt aztán azt mondja az egyik kis diák, hogy Várkonyisnak lenni jó.
0: Így van. Ugye? Tényleg büszkék vagyunk a közösségi programjainkra. Tegnap az SZMK gyűlésen a szülők megállapodtak, hogy családi napot, egy hétvégi napot fogunk tartani. Úgy néz ki, hogy idén nem lesz szülői bálunk például. Valahogy a mi közösségünknek és szülői közösségünknek is az a bálozós dolog így az elmúlt években annyira nem feküdt. Megtartottuk a bálokat az előző években, de most úgy indultunk neki eleve az SZMK gyűlésnek, SZMK elnökasszonnyal is, hogy ami nem megy, azt nem fogjuk erőltetni. Nem jelent semmi.
1: De másfajta találkozók azért lehetnek.
0: Azt gondolom, igen, a szülők is, gyakorlatilag ők vetették föl ennek a lehetőségét, tehát ők is

0: és érzik, hogy a közösséget igenis építeni és ápolni kell. És ebben csodálatos partnerek a mi szüleink, úgyhogy tényleg csak örömmel tudok erről beszélni. Lesz családi hétvégénk, és akkor ugyanúgy tombola húzással mindennel meg lehet szervezni. Nem feltétlen a táncos része lesz a lényeg.
1: Igen. No, hát néha táncolnak a törvények is, ide-oda, amoda a szabályzók. Jöttek-e most olyan változtatások, amihez úgy föl kellett kötni az alsó neműt, ahogy szokták ezt mondani?
0: Nagyon szerencsés helyzetben vagyunk. Ugye kijött egy 14 pontos ajánlás a minisztérium részéről. Ebben nagyon sok mindent fogalmaztak meg. A kollégákkal összeültünk ott augusztus elején, amikor ez az ajánlás csomag megérkezett, végignéztük. Gyakorlatilag a nagy része az működik nálunk.
1: Már eddig is működött.
0: Igen. És azt gondolom, hogy tényleg büszkék lehetünk rá a szünetek hosszúságától kezdve. Nem nagyon tudok most olyat mondani, ami nagyon-nagyon küzdeni kellene. Elgondolkodtunk azon, hogy a rövidített órákat bevezetjük.
1: Igen.
0: Tehát mondjuk akár egy 35-40 perces órákat. Ehhez viszont én azt gondolom, hogy kevés volt az idő. Az a tantárgyfelosztást átszabjuk.
1: Valahol bevezették.
0: Van olyan intézmény, igen, amiről tudok. Szokták mondani, jót vagy rosszat. Ugye a törvény azért egyértelműen rendelkezik. A 45 perces órából 35 perces órát csak úgy nem lehet csinálni.
1: Aha.
0: Tehát itt a perceket át kell váltani.
1: Igen.
0: Konkrét példát is tudok mondani, ha valakinek mondjuk 22 órája van, megtartandó órája egy héten, az talán 990 környékén van óraszámban. Ezt utána le kell osztani 35-tel. Tehát nekem 22 órám van 45 perces órákkal, akkor 35 perces órákkal 28,3.
1: Igen, és azt meg kell tartani.
0: Ezt meg kell tartani, tehát az nagy tévedés, hogy hamarabb haza kerül a gyermek, ilyen nincsen.
1: Hosszabbak a szünetek, mondjuk.
0: Hát igen, ott azért el lehet gondolkodni, nálunk ugye 15 perces szünetek vannak nagyon régóta. Tehát minden szünetünk fixen 15 perc. Én azt gondolom, hogy az már egy olyan időtartam, amiben a gyermek tényleg ki tudja fújni magát, föl tud készülni a következő órára, oda tud utána koncentrálni. Nyilván egy rövidített csengetési rendel, tehát egy 35 perces óra bevezetés előtt, én azt gondolom, hogy például a 4 órás szünetek nem tarthatóak.
1: Igen.
0: Feleslegesek talán.
1: Igen, meg nehéz, ugye az nyilván csak alsóbb osztályokban érvényes, és akkor
0: közések. Ilyen szempontból szerencsések vagyunk, két külön épületben van a felső és az alsó tagozat, tehát
1: mondjuk
0: alapvetően éppen tegnap módosítottuk a házi rendnek a csengetésre vonatkozó rendjét, ebédelési sávokat hoztunk létre. Ez nagy adósságunk volt régóta, ezt például megfogalmazta a 14 pontok egyike.
1: Ez is jó, igen.
0: Mi most ehhez tartjuk magunkat, hogy az ebédelési idő a kicsiknek meg legyen, ami minimum szükséges ahhoz, hogy kényelmesen, nem vágtában, nem órára visszasietve ebédeljenek.
1: Igen.
0: Úgyhogy ez megtörtént, küldjük be a változtatást, és ennek felelően meg járunk el. Ami még változás talán az idejében, hogy ugye a Covid idejében az iskolák kitiltották gyakorlatilag a szülőket, tehát nem lehetett bejönni az iskola falai közé.
1: Hát igen, igen.
0: Ügyeket intézni természetesen lehetett, de a házi rend úgy fogalmazott, hogy az ajtóba nálunk például le kellett rakni a gyerekeket.
1: Igen.
0: Idénre már nyílt kapukat hirdettünk, ezt én rögtön a tanév nyitó ünnepén elmondtam a szülőknek, bár az igazi szavazás az még most történt meg a módosításról, de én örömmel látom a szülőket bent az intézményben. Nincsen takargatnivalónk, nincsen rejtegetnivalónk, sőt, kifejezetten hasznosnak találom, hogyha belelátnak a mindennapjainkban.
1: Nem árt, igen.
0: És hát akár azt is látják, hogy a saját gyermekük néha mit művel, úgyhogy van előnye nyilván ennek a dolognak, problémánk még nem volt belőle, de én azt gondolom, hogy a szülők ezt pozitívan fogadták, és én meg egyet értettem vele, úgyhogy.
1: Hogy néz ki ez a tanév most így az elején? Átlagos tanév lesz, vagy azért készültök valami nagyobb dobásra még ebben a tanévben valami?
0: Minden évben van nagy dobás, nálunk ugye táncgála, várkonyészt váltogatja egymást,
1: hát az
0: és nagy múltra tekint vissza, azt gondolom, hogy nagyon színvonalas szokott lenni mindegyik.
1: Városszerte jó híre van, bizony.
0: Tényleg őszintén mondom, tavaly a Gál József sportcsarnokban volt a táncgálánk. Aki ott volt, elmondhatja, hogy az milyen volt. Nagyon pozitív, nagyon jó visszajelzéseket kaptunk. Idei év a Várkonyi estő, arra készülünk. Nyilván ez meg fogja előzni, hogy ki mit tud, ahol a gyerekek bemutatják, hogy mivel készültek, az osztályok bemutatják. És akkor aki arra érdemes, az föl tud lépni, majd ha jól emlékszem, május 14-én.
1: Igen. Itt van az hamar.
0: Repülnek az órák, a hónapok, a napok, évek, minden, úgyhogy
1: bizony, és erre föl kell készülni.
0: Abszolút.
1: Valóban, és
0: abszolút.
1: Az is fontos, hogy ez a gyerekeknek is fontos legyen, ugye?
0: Nagy hagyománya van, nagyon jó tapasztalatok vannak, és szeretik a gyerekek. Tehát izgalommal készülnek, egészséges izgalommal, de azért a színházba föllépni, abban a millióban, besötétített színpadon, fényekkel teli színpadon, megfelelő hangtechnikával, én azt gondolom, hogy ez egy abszolút pozitív dolog számukra is. Egyébként, ha már ajánlások, a 14 pontos ajánlásban azért a művészeti nevelés is benne volt. Én azt gondolom, hogy ezen a téren sincsen szégyenkezni valónk. Most a Kossuth toborzónál hirdettek rajzverseny eredményeket.
1: Igen.
0: Gyönyörű eredményeket értek el a gyerekeink.
1: De jó.
0: Már jönnek a versenyeredmények. A színházi előadásunkra készülünk. A táncoktatás 6-ig folytatódik idén is. Tehát kell lennie több. Hát, művészetinős. Szerintem
1: most nem. Azért sem, mert lejárt a műsoridők lassacskán, de hát azt hiszem, hogy lesz tenni való bőségesen itt a 2026-27-es tanévben is a Várkonyi iskolában, és hát ehhez szurkolunk. Bármi jó híretek van, amit úgy jó lenne egy picit nagy dobra verni, mi nagyon szívesen segítünk.
0: Köszönöm szépen a mostani lehetőséget, meg a jövőbenit is.
1: Kedves hallgatóink, a Várkonyi iskola igazgatója Lefort Gyula volt a vendégem.
2: Cegléd Rádió. A dialógus után, kedves hallgatók, a mikrofonnál újra a Süveges András, így lesz ez este 6-ig, remélem velem tartanak, jó rádiózást kívánok!

0: Jazzy on.
1: What? I don't understand.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
6: Kia Sportage 8.949.000 forinttól. Vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48. kiazakar.hu.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Ti hova mentek idén nyaralni?
9: Ahova csak akarunk.
8: Jó, de mégis melyik hotelbe?
9: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
8: Komolyan? És honnan szereztetek?
9: Itt Cegléden az Open Campers-től.
5: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra. Flotta bővítés a Petra Transznál. És hogy ez önnek miért lehet jó hír? Mert a bővítés miatt járművezető kollégákat keresünk. A Petra Transz Kft. GKI vizsgával, digitális sofőrkártyával, tapasztalattal rendelkező gépkocsi vezetőt keres. Magyarország-Olaszország között közlekedő 40 tonnás mozgópadlós autóra, belföldi gabonás billencses autóra, valamint nemzetközi gépjárművezetőket Európai Unión belüli fuvarozásra. Munkájára és önmagára igényes új munkatársakat keresünk. Ha ön ebben magára ismer, jelentkezését a 30 549 2262-es telefonszámon várjuk, vagy küldje el fényképes önéletrajzát a titkárság@petratrans.hu e-mail címre.
3: Reklámot hallottam.
2: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős. Yeah.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban szeptember 24-én csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Juhász István, közreműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött, ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@könyvtarcegled.hu, ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Szeptember végén ismét egy igazán különleges sportesemény várja a futás szerelmeseit. A cél egyszerű, 24 órán keresztül együtt futni, mindenki annyit, amennyit szeretne és bír. Mind a szeptember 26-án lesz 9 órától, szeptember 27-én 9 óráig. A helyszín a Ceglédi Futókör. A futás mellett sem marad el a közösségi élmény. Tábortűz és bogrács vacsora, 24 órás frissítőasztal, 24 órás zenei kíséret, stretching, mobilizáció, jóga és keresztedzések, egészségügyi sátor és büfészolgálat is várja a megjelenőket. A rendezvény szervezője az Egycipőben Cegléd Sport Egyesület. A helyszínt átmondom még egyszer, a Cegléd Fürdő Futókör. A dátum szeptember 26-a 9 órától, szeptember 27-én 9 óráig. Az Arcész Kortárs Irodalmat kedvelők Ceglédi körének vendége lesz Darvasi László, József Attila és Eszterházi Irodalom díjas, a Magyar Köztársaság Érdemrend lovagkeresztjével és babérkoszorújával kitüntetett író, költő, drámaíró, szerkesztő, az és főmunkatársa. Az íróval a beszélgetést Székelyi Nagy Zsuzsanna vezeti. A találkozó fókuszában a Neander Völgyiek című nagy regény és az első izlandi hóregény című novellás kötet lesznek. A dátum szeptember 30-a szerda. A program 17 órakor kezdődik a Déli Báb kávézó és street foodban. Szeptember 30-án egy különleges utazásra hívja a mesék szerelmeseit az Albert Hirsai Márai Sándor Városi Könyvtár. Az Operenciás tengeren is túl, ahol a mesék szárnyán bárhová eljuthatunk. A délután vendége Gregus László népi mesemondó, aki hamisítatlan élőszavas meséléssel varázsolja el a közönséget. Szeretettel várnak minden mesekedvelő, kicsit és nagyot, az óvodásoktól egészen a nagyszülőkig. Mindez tehát szeptember 30-án lesz szerdán, 17 órakor kezdődik a Márai Sándor Városi Könyvtárban Albert Hirsán a Pesti út 52 szám alatt. A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött, regisztrálni személyesen vagy telefonon lehet, a telefonszám 53-as körzettel ellátva 370-414-es. Tartsanak velük egy mesés délutára, hiszen ahogy mondani szokták, aki nem hiszi, járjon utána.
0: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.

0: megmutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a délutáni műszak következő egy óra osszája. David Guetta muzsikáját hallgatjuk meg, a címe Baby Don't Hurt Me. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 perá. Telefon 312 520.
4: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüvekhez elengedhetetlen. Felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
5: Kapa. Eltűnt. Gerebje. Eltört. Fűnyíró. Elrágta a kábelt a kutya.
6: Drágám, azt hiszem, ma nem fogsz tudni kertészkedni még.
7: Semmi baj. Úgy sem vettem még egy szemvetőmagot sem. És már 5 óra.
6: Csak ez a baj. A hobbiáruház este 6-ig nyitva van. És ha már ott vagyunk, veszek még néhány dolgot, és építek a kutyának egy kennelt.
8: Hobbiáruház. Cegléd. Külső Jászberényi út 1.
9: Eladnád az ingatlanod?
10: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
9: Bugár Zsanettet.
10: Miért pont őt?
9: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
10: A felkészítésben is segít.
9: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
10: És a kötelező papírok?
9: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamos biztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
10: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
11: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-9594.
12: Jaj, úgy megéheztem.
13: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
12: Egy gyrosz.
13: Pont egy gyrosz?
12: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
11: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620-453-9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
13: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
12: Pont mi nem mennénk be.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
14: Napos, gomoly felhős időre számíthatunk. A miniszterelnök kezdeményezi a képviselők mentelmi jogának eltörlését közvádas bűncselekmények esetén. Az árréstop azonnali kivezetését kérik a kormánytól. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Kezdeményezi az országgyűlési képviselők mentelmi jogának teljes eltörlését a közvádas bűncselekmények esetén a miniszterelnök. Magyar Péter ezt a Facebook oldalán jelentette be egy rövid bejegyzésben. A kormányfő keddi videóüzenetében arra kérte az országgyűlést, hogy haladéktalanul függessze fel mentelmi jogát, miután a legfőbb ügyész helyettes az ő, valamint két ellenzéki politikus mentelmi jogának felfüggesztését indítványozta. Ütlenkezelés miatt nyomoznak az Alapjogokért Központ háttér cégénél. A rendőrség házkutatást tartott a vállalkozásnál, valamint az azzal kapcsolatban álló egykori külföldi tisztségviselő címén is. A gyanú szerint a társaság havi több mint bruttó 3,5 millió forintért foglalkoztatta a férfit, aki alig végzett tényleges munkát. Feljelentést tett a honvédelmi miniszter, mert a tárca előző vezetése mintegy 12 milliárd forintos tanácsadói szerződést kötött egy angol céggel. Ruszin Szendi Romulus közölte, a pénzt a többi között szabályzatokra, vezetői tréningekre költötték, de a beszerzések között több 10 milliós magánutakra igénybe vett személyvédő katonák, luxusautó és vadászbiztosítások is szerepelnek. Az árréstop azonnali kivezetését kéri a kormánytól több élelmiszeripari és agrárszakmai szervezet. Szerintük az intézkedés fenntartását már nem indokolja az infláció alakulása, miközben az árréstop torzítja a piaci folyamatokat, és hátrányosan érinti a magyar termelőket és feldolgozókat. Idén ősszel ma hajnalban csökkent először a hőmérséklet 0 Celsius fok alá. A Nógrád megyei Zabaron mínusz 0,1 fokot mértek. A Hungaromet bejegyzése szerint az 1,1 fokos fagypont alatti érték jól mutatja, hogy a fagyzugos területeken már megjelenhetett a légköri, vagyis a 2 méteres magasságban kialakuló fagy. A talaj közelében pedig ennél több helyen is előfordulhatott fagyos hőmérséklet.
2: Az időjárásról.
14: A nap további részében gomoly felhős időre számíthatunk. Éjszaka 5-15 fok várható, de az északi völgyekben akár gyenge fagy is előfordulhat. Holnap változóan felhős időre számíthatunk több-kevesebb napsütéssel, majd délután egyre több helyen fordulhat elő eső, zápor, zivatar. A szelet többfelé kísérhetik élénk, olykor erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között várható.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. A 311-es főúton Tápiószele belterületén a 17-es kilométernél kapubejárót építenek. Útszűkület lassítja a közlekedést. Tápiószele és Farmos között a 12-es és a 16-os kilométer közötti szakaszon aszfaltbarást végeznek, emiatt félpályás lezárásra és jelzőrös forgalom irányításra kell számítani 40 km/órás sebességkorlátozás mellett. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a kamionstop 26-án szombaton 22 órától, vasárnap 27-én 22 óráig lesz érvényben.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: délután kívánok mindenkinek, és további jó rádiózást a mikrofonnál. Süveges András este 6-ig, aztán jön Szatmári Gábor, aztán pedig érkezik Vörös Nándi, most meg a dalok, hamarosan pedig én vissza a lapszemlével. Maradjanak velem!
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Ceglédváros önkormányzata megbízásából az Elastic 91 termelő szolgáltató és kereskedelmi Kft. A Cegléd Gerje mellékcsatornán lévő Ványi dűlő és Kőkútlapos dűlő földútjait összekötő csatornait felújítását végzi. A munkavégzés október 21-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett híd teljes szélességében lezárásra került. A lezárt hidat és az érintett útszakasz személygépjárművel kerülni az Örkényi és Mizsely út között található Lestánszki dűlő és Koppány utca összekötésénél található közúti hídon lehet. 5 tonna feletti ösztömegű járművekkel kerülni a Mizsely út, Sáska utca, Aranymegy utca, Örkényi út útvonalon lehet. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gírosz.
4: Pont egy gírosz?
3: Igen, pontosabban a gírosz pont.
5: Igen, gírosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gíroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gíroszan. Nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gíroszpontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
6: Na, milyen volt a nyaralás? Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézd be hozzájuk.
5: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás. Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad! A Tápió Travel Kft. Anyaggazdálkodó raktáros munkakörbe munkatársat keres ceglédi telephelyére. Az új kolléga feladata az anyag- és készletnyilvántartás naprakész vezetése, alkatrészek rendelése. Amit kérünk, legalább középfokú végzettség és releváns tapasztalat vagy alkatrészraktározásban való jártasság, precíz, felelősségteljes munkavégzés. Amit adunk, stabil, hosszú távú munkalehetőség, támogató csapat, átlátható folyamatok, versenyképes jövedelem. Várjuk jelentkezését fényképes önéletrajzzal a service@tapiotravel.hu e-mail címre. Német napok szeptemberben az Opel Gyulaiban. Kedvező ajánlatokkal várunk márka kereskedésünkben. Gazdagon felszerelt vadonatúj Opel modellek már 5.990.000 forinttól, 8 év gyári garanciával, részletre akár fix 2,99% THM. Ne szalaszd el a lehetőséget! Opel Gyulai, Cegléd, Külsőkörösi út 4.
0: Reklámot hallottak!

0: információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Úton a nagyvilágban, így látják a magyarokat a világban, 178 ország tapasztalatai címmel egy előadást láthatnak a Ceglédi Városi Könyvtárban október 5-én hétfőn 17 órás kezdéssel. A vendég dr. Kis Róbert Richárd lesz, újságíró turisztikai szakértő, Prima Primissima díjas, Pulitzer emlékdíjas kommunikációs szakember. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Terápiás írás címmel rendhagyó könyvbemutató lesz, mégpedig a Ceglédi Városi Könyvtárban interaktív műhely munkával a vendég dr. Béres Judit, a könyv szerzője, egyetemi docens, irodalomterapeuta, személyközpontú tanácsadó. Október 7-én lesz a rendezvény, szerdán 17 órakor kezdődik, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Illatos emlékek, az aromaterápia hatásai az emlékeinkre címmel előadást láthatnak október 8-án csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Halasi Diana lesz, aromaterapeuta. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény ez is. Tehát még egyszer, ez a rendezvény október 8-án csütörtökön 17 órától lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban. Megbocsátás hete a Ceglédi Városi Könyvtárban, az országos könyvtári napok hetében október 6-ától 11-ig elengedik a késedelmi díjat a kölcsön határidőn túl visszahozott könyvekre, nem véletlen, ez a megbocsátás hete. Újra lesz könyvklub. Mindenkit szeretettel várnak, régi és új tagokat egyaránt egy vidám, tartalmas beszélgetésre. A hónap témája Elizabeth Gilbert, ízek, imák, szerelmek. A rendezvény október 6-án kedden lesz, 16 óra 30 perckor kezdődik a központi könyvtárban. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a foglalkozás. Párhuzamok, találkozások, képek, szemelvények Bulgáriáról címmel láthatnak, hallhatnak egy előadást október 15-én csütörtökön 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködnek a CVK irodalombarátok köre és vendégei. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A telefonszám 53-as körzettel ellátva a 3195-ös, lehet e-mailben is regisztrálni. Az e-mail cím központi@könyvtarceglid.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül.
0: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
3: FM 95.5
0: Cegléd Rádió.
4: This is it.

0: cikkek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is lapszemlézünk itt a 92-tön a Ceglid Rádióban, mégpedig a borsonline.hu oldalra foglalkozok most. Ahogyan tudnék élni nélküled, sztári, amiközben a képernyőn az X-Faktor új műsorvezetőjeként bizonyít, az infalak mögött élete legszebb szerepére készül. Ember Márk hamarosan apa lesz. Folyamatos mozgásban van, mármint a színész, az energiája egyszerűen kiapadhatatlan. A műsorvezető elárulta a Hot magazinnak, hogy mi áll ennek a dinamizmusnak a hátterében. Azzal foglalkozhatom, ami igazán érdekel, és olyan emberek vesznek körül, akik feltöltenek. Ezért ahelyett, hogy elfáradnék, ez a közeg inkább inspirál és új lendületet ad a folytatáshoz, kezdte a Hotnak. Amikor a kamerák leállnak és véget ér egy feszített tempójú nap, Ember Márk X-Faktor műsorvezetőként bevált módszerekkel rázza le magáról a fáradtságot. Rendkívül nagy szükségem van az én időre. Az utazás, a sport, a motorozás vagy éppen a társas játékozás mind olyan dolgok, amik igazán kikapcsolnak és örömet okoznak nekem. Mivel Ember Márk édesapa lesz hamarosan, ezért a jövőben elengedhetetlen megtalálni az egyensúlyt a feszített tempójú munka és az otthoni világ között. Mérhetetlenül boldog vagyok. A családra soha nem lehet elég időt szánni, hiába érezzük úgy, hogy rengeteg a teendőnk, a szeretteinknek szentelt percekből valójában sosem elég. Mindenkinek csak azt tudom üzenni, hogy töltsön minél több időt a hozzátartozóival. Cindy Crawford teljesen összetört fia Presley Gerber halála után. A világhírű modell 27 éves gyermeke szeptember 20-án hunyt el egy Santa Monica-i rehabilitációs intézetben, ahol kezelés alatt állt. A családhoz közel álló források szerint a modell fia halála óta vigasztalhatatlan, egyszerűen képtelen feldolgozni, hogy már nincs többé. A borsonline.hu oldal ezzel is foglalkozik tehát. Cindy Crawford fia tehát szeptember 20-án tragikus hirtelenséggel hunyt el. A 27 éves Presley Gerber halála pedig az egész családot sokkolta. Egy benfentes forrás a Page Six-nek azt nyilatkozta, hogy anyafia között különösen szoros kapcsolat volt, és a modell vigasztalhatatlanul szenved. Sem ő, sem az apa nem képes elfogadni, hogy az egyetlen fiú gyermekük már nincs többé. Cindy vigasztalhatatlan, teljesen összetört. Ez minden szülő legrosszabb rémáma, és a család még mindig próbálja feldolgozni mindazt, ami történt. Presley Gerber hosszú ideje küzdött függőséggel és mentális problémákkal, és ezekről idővel egyre nyíltabban beszélt. A család azonban ezekben a nehéz időszakokban sem fordult el tőle. A Page Six egyik forrása szerint Cindy Crawford és férje mindig aggódtak a fiúkért, de soha nem szűntek meg támogatni őt. A szülők azt szerették volna, hogy fiúk jól legyen, és megkapja azt a segítséget, melyre szüksége van. Presley

Gerbe testvére is végig a fiú mellett állt, és állítása szerint mindig próbált ő a könnyebb eset lenni, aki nem kér segítséget, nehogy még több terhet helyezzen a szüleire. A Santa Monica-i rendőrség Presley Gerbe halála után egy nappal szeptember 21-én azt közölte, hogy a halálesetet jelenleg túladagolásként vizsgálják. A hatóságok ugyanakkor azt is kihangsúlyozták, hogy nincs jele idegenkezűségnek. És bár a boncolást már elvégezték, a halál okának megállapításához további vizsgálatokra és tesztekre van szükség. A borsonline.hu erről is ír.

0: friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is folytatjuk alapszemlét a Nemzeti Sport.hu oldala. Tokmak Nguyen Japánból adott interjút a Nemzeti Sportnak labdarúgása téma. Az egykori Fradi kedvenc lassan kezd hozzászokni a távol kelethez, és vallja, hogy ott az otthon, ahol a családja, már pedig a szerettei csak januárban érkeznek meg, addig magányosnak érzi magát. A magyar bajnokságra figyel, látta a Celtic elleni EL meccset is, ha már egyszer gólt lőtt a skótoknak a 2020-as BL selejtezőben, szerintem a nehezebb a Ferencvárosnak bajnokságot nyernie, mint az ő idejében. Rebrov és Csercseszov volt a két legjobb edzője, amúgy pedig hiányzik neki a Fradi. Hogy mit mondott még, ez is kiderül Borbola Bence interjújából. Csatárgodnunk is van, de ki legyen Vili Orbán hátvédpárja, maradunk labdarúgásnál. A Nemzetek Ligája rajt előtt Mohai Dominik végigvette a most behívott játékosok közül, kinek van a legtöbb esélye pályára lépni, és Inger Márkra jött ki a megfejtés. Ezzel is foglalkozik a Nemzeti Sport.hu oldal. Az ukrán sportújságírók elnöke pedig nem tart a magyarok elleni meccsektől. Csillag Péter beszélgetett a két ország első tétmérkőzése előtt Alekszandr Klivinszkijjel, aki egyébként éppen katona és sportszerű szurkolást vár pénteken. Isten éltesse 60 éves Petri Zsoltot. A 38-szoros válogatott labdarúgó kapussal Bodnár Zalán készített születésnapi interjút, melyben a török bajnokság színvonaláról épp úgy szó esett, mint az 1984-es ifi EB-ről, ahol az elnyomó birodalom fővárosában vertük meg a Szovjetuniót, na meg kedvenc edzőiről, Mezei Györgyről és Leo Vanhackerről. És még leliklik a ugródeszkaként tekint Isztambulra. Szombati futammal zárul a Forma 1-es azeri nagydíj. Bocskó Gábor 4 csapatot vár vívásban a Los Angeles-i olimpiára. Hámori Luca már érmes az ökölvívó EB-t. Ezekkel a témákkal is foglalkozik több más mellett részletesebben a Nemzeti Sport.hu oldal és az újságformátum is.
0: Következzen egy friss dal! A Cegléd Rádióban!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel. A Cegléd, Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban, minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
5: Minőségi szódavíz. Ez az üzenet. Válassza a Lukács szikvíz üzemet.
6: Szóda. Tisztított víz. Lukács szikvíz.
7: A tőlünk rendelt gépből jéghideg vagy akár tűzforró vizet is csurgathat poharába.
6: És pont kellemeset is. Lukács szikvíz. Cegléd, Fecskeköz 5.
5: Ez ám a szóda. Kéne még pár tétel, vétel.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek kedvenc dalaival, előtte azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap csütörtökön változóan, délután többfelé erősen felhős időre számíthatunk, a nap második felében a Dunántúlon elszórtan záporok, helyenként zivatarok alakulhatnak ki. A délnyugatira forduló szél élénk helyenként erős lehet, hajnalban 3 és 10 fok között alakul a hőmérséklet, de fagyzugos völgyekben fagypont közeli értékek is előfordulhatnak. Délutára 18-24 fokig melegszik a levegő. Pénteken is folytatódik a napos gomoly felhős idő, egy-egy futózápor előfordulhat, a Dunántúlon élénk erős lesz az északnyugati szél, hajnalban 2 és 10 fok között alakulnak a minimumok, napközben pedig 18-24 fok valószínű.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével,
2: változatosan.
3: Hey!

0: is mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a következő 60 perc. A hírek után azonnal Sarah Larson énekli el Can't Tame Her című dalát. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
4: Háttérbroker. Biztosítás? Magánszemélyek, cégek, társasházak teljes körű biztosítási ügyintézése már 16 éve. Továbbra is várjuk minden meglévő és új ceglédi és környékbeli ügyfelünket magas színvonalú szakmai felkészültséggel. Háttérbroker biztosítási alkusz. Cegléd, Népkör utca 8.
5: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
6: Kia. Movement that inspires.
3: Ha versenyképes jövedelmet szeretne egy hosszú távú, biztos munkahelyen, szakmai fejlődési lehetőséggel, van legalább B-kategóriás jogosítványa, kreatív, terhelhető, önálló és precíz, akkor lehet, hogy pont nálunk a helye. A Petratrans munkatársat keres garázsmesteri pozícióra. Főbb feladatok a cég gépjárműveinek kiadása, átvétele, műszaki állapot nyomon követése és dokumentálása. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a titkárság@petratrans.hu e-mail címen lehet.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
7: Napos, gomoly felhős időre számíthatunk. Közvádas bűncselekmény esetén a mentelmi jog teljes eltörlését indítványozza a kormányfő. Orosz helikopter repült be a lengyel légtérbe. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Kezdeményezi az országgyűlési képviselők mentelmi jogának teljes eltörlését a közvádas bűncselekmények esetén a miniszterelnök. Magyar Péter ezt a Facebook oldalán jelentette be egy rövid bejegyzésben. A kormányfő keddi videóüzenetében arra kérte az országgyűlést, hogy haladéktalanul függessze fel mentelmi jogát, miután a legfőbb ügyész helyettes az ő, valamint két ellenzéki politikus mentelmi jogának felfüggesztését indítványozta. Hűtlenkezelés miatt nyomoznak az Alapjogokért Központ háttér cégénél. A rendőrség házkutatást tartott a vállalkozásnál, valamint az azzal kapcsolatban álló egykori külföldi tisztségviselő címén is. A gyanú szerint a társaság havi több mint bruttó 3,5 millió forintért foglalkoztatta a férfit, aki alig végzett tényleges munkát. Évvégére készül el a magyar oktatás stratégiája, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit azt írta, külön figyelmet fordítanak a gyerekeket körülvevő digitális környezetre, a közösségi média és a mesterséges intelligencia kérdésére is. Új nemzeti alaptantervet is kidolgoznak, amit alapos előkészítés és tesztelés után élesítenek majd. Emellett átfogó szövegértés fejlesztési programot is indítanak, kiemelt figyelmet fordítva a nehézségek korai felismerésére és a célzott segítségre. Kijevben két ember meghalt, 25-en pedig megsebesültek az éjszakai orosz drón támadásban, közölte az ukrán főváros polgármestere. Vitali Klicskó szerint a drónok egy közlekedési létesítményt és egy üzletet is eltaláltak. Az orosz erők reggel benzinkutakat és egy raktárépületet is támadtak Kijevben, Zaporizsjában pedig egy bevásárlóközpontot ért találat. Közben moszkvai hadijelentések szerint az orosz légvédelem az éjjel több mint 500 ukrán drónt lőtt le 19 régió, valamint az Azovi és a Fekete-tenger felett. Orosz helikopter repült be délelőtt a lengyel légtérbe. Az incidens az orosz exklávé a kaliningrádi körzet határához közel történt. A lengyel fegyveres erők szerint a légtérsértéssel a lengyel légvédelmet tesztelték az oroszok.
2: Az időjárásról.
7: A nap további részében gomoly felhős időre számíthatunk. Éjszaka 5-12 fok várható, de az északi völgyekben akár gyenge fagy is előfordulhat. Holnap változóan felhős időre számíthatunk több-kevesebb napsütéssel, majd délután egyre több helyen fordulhat elő eső, zápor, zivatar. A szelet többfelé kísérhetik élénk, olykor erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között várható.
2: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. A 311-es főúton Tápiószelebel területén a 17-es kilométernél kapubejárót építenek. Útszűkület lassítja a közlekedést. Tápiószele és Farmos között a 12-es és a 16-os kilométer közötti szakaszon aszfaltvarást végeznek. Emiatt félpályás lezárásra és jelzőrös forgalom irányításra kell számítani 40 km per órás sebességkorlátozás mellett. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Ceglid Rádió. Jól tudják, a kamionstop 26-án szombaton 22 órától, vasárnap 27-én 22 óráig lesz érvényben.
2: Induljon egy újabb óra a Ceglid Rádióban!

0: kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A mikrofonnál még ebben a szűk 60 percben és a következő egy óra hosszában Süveges András. Most folytatjuk dalokkal, hamarosan pedig fontos hasznos infókkal, programajánlóval, és mindjárt foglalkozok a mai nappal, azaz szeptember 23-ával, szerdával, ezért is maradjanak velünk.
1: FM 92.5

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Ceglédváros önkormányzata megbízásából az Elasztik 91 termelőszolgáltató és kereskedelmi Kft. A Cegléd Gerje mellékcsatornán lévő Ványi dűlő és Kőkútlapos dűlő földútjait összekötő csatornait felújítását végzi. A munkavégzés október 21-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett híd teljes szélességében lezárásra került. A lezárt hidat és az érintett útszakasz személygépjárművel kerülni az Örkényi és Mizsely út között található Lestánszki dűlő és Koppány utca összekötésénél található közúti hídon lehet. 5 tonna feletti ösztömegű járművekkel kerülni a Mizsely út, Sáska utca, Aranymegy utca, Örkényi út útvonalon lehet. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Igen, Feringatlan. Cegléd első közvetítője.
4: Már 30 éve.
3: Januártól online közvetítés, értékbecslés, jogi műszaki tanácsadás. Itt érdemes. 20 330 6553 www.feringatlan.hu.
5: Ki a sport is 8 millió 949 ezer forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Ki a Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
6: Kia. Movement that inspires.
3: Ha ló nincs, jó a drótszamár is. Október 3-án szombaton újra szüreti felvonulás Cegléd-Bercelen. Ám idén már nem csak 4 keréken lehet részese bárki az emlékezetes programnak. Várják a kerékpáros csapatokat, családokat, baráti társaságokat is. Nyergelj fel, vagyis díszítsd fel a 2 kerekűt szüreti pompába, pattanj biciklire és csatlakozz a felvonuláshoz. Jelentkezni a svábsétakukat@gmail.com e-mail címen lehet. Finom étkek, borkiválóságok és jó hangulat, igazi közösségi élmény vár mindenkinek. Mindenkire október 3-án szombaton Cegléd-Bercelen a szüreti felvonuláson.
0: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.
7: Vált

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Úton a nagyvilágban, így látják a magyarokat a világban, 178 ország tapasztalatai címmel egy előadást láthatnak a Ceglédi Városi Könyvtárban október 5-én hétfőn 17 órás kezdéssel. A vendég dr. Kis Róbert Richárd lesz, újságíró turisztikai szakértő, Prima Primissima díjas, Pulitzer emlékdíjas kommunikációs szakember. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Terápiás írás címmel rendhagyó könyvbemutató lesz, mégpedig a Ceglédi Városi Könyvtárban interaktív műhely munkával a vendég dr. Béres Judit, a könyv szerzője, egyetemi docens, irodalomterapeuta, személyközpontú tanácsadó. Október 7-én lesz a rendezvény, szerdán 17 órakor kezdődik, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Illatos emlékek, az aromaterápia hatása az emlékeinkre címmel előadást láthatnak október 8-án csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Halasi Diana lesz, aromaterapeuta. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény ez is. Hát még egyszer, ez a rendezvény október 8-án csütörtökön 17 órától lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban. Megbocsátás hete a Ceglédi Városi Könyvtárban, az országos könyvtári napok hetében október 6-ától 11-ig elengedik a késedelmi díjat a kölcsön határidőn túl visszahozott könyvekre, nem véletlen, ez a megbocsátás hete. Újra lesz könyvklub, mindenkit szeretettel várnak, régi és új tagokat egyaránt egy vidám, tartalmas beszélgetésre. A hónap témája Elizabeth Gilbert, ízek, imák, szerelmek. A rendezvény október 6-án kedden lesz, 16 óra 30 perckor kezdődik a központi könyvtárban. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a foglalkozás. Párhuzamok, találkozások, képek, szemelvények Bulgáriáról címmel láthatnak, hallhatnak egy előadást október 15-én csütörtökön 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködnek a CVK irodalombarátok köre és vendégei. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A telefonszám 53-as körzettel ellátva a 310-195-ös, lehet e-mailben is regisztrálni. Az e-mail cím központi@könyvtarceglid.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül.
0: Ceglédi Rádió FM

Kedves hallgatók, szeptember 23-a van, a mai napon a teklák ünnepelhetnek, de hallgatóink köszönhetik Livius és Linett nevű ismerőseiket is. Egyébként a tekla görög eredetű név jelentése Isten dicsősége. Bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Most egy dallal folytatjuk, hamarosan pedig a születésnapot zenészekkel, zenei évfordulókkal maradjanak velem.

Már is folytatjuk, kedves hallgatók, születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal. 1930-ban született Ray Charles, amerikai jazz, blues és pop énekes. Orlandóban a Vakok iskolájában tanult zeneszerzést és zongorázni. 1947-ben megismerkedett Quincy Jones-szal és felvett első kislemezét Confession Blues címmel Los Angelesben, majd 1953-ban New Orleansban az által hangszerelt The Things That I Used To Do című dallal, amely 1 millió példányban kelt el, óriási hírnevet szerzett. 1954-ben Roots Brown zongora kísérőjeként, majd Milt Jacksonnal játszott,

1955-ben jelent meg első kislemeze I've Got a Woman címmel az Atlantic kiadónál. 1962-ben megalapította önálló lemeztársaságát, a Tangerint, amelyet megvett az ABC kiadó 1973-ban. 1965-ben letartóztatták és kényszer elvonókúrára került kábítószerezésért. 1977-ben újabb lemeztársaságot alapított Crossover néven. 11-szer kapott Grammy-díjat és 1986-ban beiktatták a Rock and Roll Hall of Fame-be. 1987-ben hunyt el Bencsik Sándor, a népszerű Samu, a P-Mobil és a P-Box gitárosa, zeneszerző. Az 1970-es évek elején a Sigma nevű sashalmi zenekarban kezdett, majd egy ideig a Beatrice tagja lett. Innen a Gesarolba került, ez a zenekar vette fel 73. május 1-én a P-Mobil nevet. Bencsik a P-Mobil a 1980. szeptember 15-én Ajkán játszott utoljára, Cserát István billentyűsek kilépett és megalapították a P-Box zenekart. A P-Box 86-ban párhuzamosan létezett a Metal Company nevű zenekarral, majd Deák Bill Gyula belépését követően felvették a Bill és a Box Company nevet. Bencsik Sándor 1987 nyarán először Svédországba ment, majd egy ausztriai menekültáborban halt meg, azóta is tisztázatlan körülmények között nevéhez fűződik. Számtalan azóta klasszikussá vált

0: És folytatjuk születésnapon zenészekkel, kedves hallgatók. 1943-ban látta meg a napvilágot, egészen pontosan Madridban Julio Iglesias, spanyol énekes. Sikeres kapus volt egyébként a Real Madrid ifjúsági csapatában, majd 19 éves korában egy autóbaleset miatt sportpályafutása véget ért. Félig megbénult, és úgy tűnt, hogy nem fog többé lábra állni. Egyik nővérétől gitárt kapott ajándékba, hogy visszatérjen az életkedve. Két év múlva újra tudott járni. Elhatározta, hogy diplomata lesz. Jogot tanult a madridi egyetemen, majd Angliába utazott nyelvet tanulni. Barátai bátorítására 60-as években londoni kocsmákban lépett fel. 1968-ban megnyert egy könnyű zenei versenyt Benidormban, 70-ben pedig az Eurovíziós Dalfesztivált. A 80-as évekre minden idők legjobban eladható énekese lett, úttörő volt, előtte nem volt latin szupersztár. 77 éves a mai napon Bruce Springsteen becenevén, The Boss, azaz a főnök, Oscar és többszörös Grammy-díjas amerikai énekes, zenész, gitáros, aki az E Street Band együttessel készít lemezeket és turnézik a mai napig. Springsteen felvételei között vannak népszerű rockalbumok és komorabb hangulatú folk ihletésű dalok, legsikeresebb stúdióalbumai a Born in the USA és a Born to Run. Rendkívül közkedvelt előadó, eddig több mint 65 millió lemezt adott el az Egyesült Államokban és több mint 120 milliót világszerte. Bruce Springsteen számos díjat nyert el, így 20 Grammy díjat, 2 Golden Globe díjat, 1 Oscar díjat, többek közt. A 20. század egyik legmeghatározóbb dalszövegírójaként tartják számon, 2004-ben pedig a Rolling Stone zenei magazin minden idők 23. legnagyobb művészévé választotta. A Born to Run című lemez egyébként nem mellesleg 18. lett a Rolling Stone magazin minden idők 500 legjobb albuma listáján. Mai napi tehát születésnapját Bruce Springsteen, na, hogy ő következik.
1: Zeglét Rádió, friss zenék és egykori kedvencek, változatosan.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres.
3: Kapa. Eltűnt. Gerebje. Eltört. Fűnyíró. Elrágta a kábelt a kutya.
4: Drágám, azt hiszem, ma nem fogsz tudni kertészkedni még.
5: Semmi baj, úgysem vettem még egy szemvetőmagot sem. És már 5 óra.
4: Csak ez a baj. A hobbi áruház este 6-ig nyitva van. És ha már ott vagyunk, veszek még néhány dolgot, és építek a kutyának egy kennelt.
6: Hobbi áruház. Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
2: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
5: Jaj, úgy megéheztem.
7: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
5: Egy gyrosz.
7: Pont egy gyrosz?
5: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
2: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan, nagyon gyorsan.
7: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
5: Pont mi nem mennénk be.
8: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
9: Ti hova mentek idén nyaralni?
5: Ahova csak akarunk.
9: Jó, de mégis melyik hotelbe?
5: Nem hotelbe, idén lakóautózunk.
9: Komolyan? És honnan szereztetek?
5: Itt Cegléden az Open Campers-től.
2: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak.
0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek kedvenc dalaival, előtte azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap csütörtökön változóan, délután többfelé erősen felhős időre számíthatunk. A nap második felében a Dunántúlon elszórtan záporok, helyenként zivatarok alakulhatnak ki. A délnyugatira forduló szél élénk helyenként erős lehet. Hajnalban 3 és 10 fok között alakul a hőmérséklet, de fagyzugos völgyekben fagypont közeli értékek is előfordulhatnak. Délutára 18-24 fokig melegszik a levegő. Pénteken is folytatódik a napos gomoly felhős idő, egy-egy futózápor előfordulhat, a Dunántúlon élénk erős lesz az északnyugati szél, hajnalban 2 és 10 fok között alakulnak a minimumok, napközben pedig 18-24 fok valószínű.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
2: FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, mutatom, hogy mivel indul a következő egy óra hossza. Martin Garrix érkezik hozzánk a Told You So című közös ismerőse. Önök pedig továbbra is tartsanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
4: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót, most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
5: Budmill nem csak egy márka, életérzés. Táskák, ruhák, kiegészítők. Miért hordj Budmill termékeket? Mert kényelmesek, mert tartósak, mert jól néznek ki. És mert nem akarsz tucat lenni. És hogy hol? Cegléden, csak az AFK Munkaruházati Kft-nél. Kender utca 27. Folyamatosan bővülő kínálattal várunk. Ne csak nézd, viseld is. Budmill. Csap le a legújabb darabokra.
6: Bátorság minden falatban. A kutyád mindig melletted áll, te pedig a legjobbat akarod neki. Ezért született a Bravery Super Premium egyfehérjés táp tiszta, átlátható, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Segíti az érzékeny emésztést, támogatja a vitalitást és tele van energiával a közös kalandokhoz. Adj neki olyan eledelt, ami mögött valódi minőség áll. Bravery, mert a bátorság belülről fakad. Várunk a Herceg Kisállat eledelben. Cegléd, Alszegi út 59. Bautrans festékáruház, ahol a színek és a szakértelem találkoznak. Festék minden felületre, kültérre és beltérre egyaránt. Nálunk mindent megtalálsz, ami nélkül nem kezdődik el egy munka. Ragasztók, szalagok, ecsetek, hengerek, kinyomópisztolyok. Bautrans festékáruház, megoldás minden felületre. Színezd újra! Cegléd, Mozdony utca 1.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd rádióban!
7: Napos, gomoly felhős időre számíthatunk. Még ősszel megválasztják az Alkotmánybíróság új elnökét. Orosz helikopter repült be a lengyel légtérbe. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Kezdeményezi az országgyűlési képviselők mentelmi jogának teljes eltörlését a közvádas bűncselekmények esetén a miniszterelnök. Magyar Péter ezt a Facebook oldalán jelentette be egy rövid bejegyzésben. A kormányfő keddi videóüzenetében arra kérte az országgyűlést, hogy haladéktalanul függessze fel mentelmi jogát, miután a legfőbb ügyész helyettes az ő, valamint két ellenzéki politikus mentelmi jogának felfüggesztését indítványozta. Legkésőbb november első felében megválasztják az Alkotmánybíróság új elnökét, közölte a testület. Az új szabályok szerint az elnöki posztra pályázatot írnak ki, a győztesről pedig a 15 alkotmánybíró titkos szavazással dönt. A tisztség szeptember elején üresedett meg, amikor Polt Péter mandátuma az alaptörvény júliusban elfogadott 17. módosítása alapján a 70 éves korhatár miatt megszűnt. Az elnöki jogköröket azóta Cine Ágnes gyakorolja. December 24-e munkaszüneti nappá nyilvánítását kezdeményezték tiszás képviselők. Az előterjesztés szerint az üzleteknek egész nap zárva kellene tartaniuk, de továbbra is nyitva lehetnének a többi közt a vendéglátóhelyek, a virág és az édességüzletek, a benzinkutakon és a pályaudvarokon működő boltok. A javaslat már idén is munkaszüneti nappá tenné december 24-ét. Kijevben két ember meghalt, 25-en pedig megsebesültek az éjszakai orosz drón támadásban, közölte az ukrán főváros polgármestere. Vitali Klitschko szerint a drónok egy közlekedési létesítményt és egy üzletet is eltaláltak. Az orosz erők reggel benzinkutakat és egy raktárépületet is támadtak Kijevben, Zaporizsjában pedig egy bevásárlóközpontot ért találat. Közben moszkvai hadijelentések szerint az orosz légvédelem az éjjel több mint 500 ukrán drónt lőtt le 19 régió, valamint az Azovi és a Fekete-tenger felett. Orosz helikopter repült be délelőtt a lengyel légtérbe. Az incidens az orosz exklávé a kaliningrádi körzet határához közel történt. A lengyel fegyveres erők szerint a légtérsértéssel a lengyel légvédelmet tesztelték az oroszok.
2: Az időjárásról.
7: A nap további részében gomoly felhős időre számíthatunk. Éjszaka 5-12 fok várható, de az északi völgyekben akár gyenge fagy is előfordulhat. Holnap változóan felhős időre számíthatunk több-kevesebb napsütéssel, majd délután egyre több helyen fordulhat elő eső, zápor, zivatar. A szelet több felé kísérhetik élénk, olykor erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között várható.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. A 311-es főúton Tápiószele belterületén a 17-es kilométernél kapubejárót építenek. Útszűkület lassítja a közlekedést. Tápiószele és Farmos között a 12-es és a 16-os kilométer közötti szakaszon aszfaltvarást végeznek. Emiatt félpályás lezárásra és jelzőrös forgalom irányításra kell számítani 40 km/h sebességkorlátozás mellett. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Ceglét Rádió. Jóha tudják, a kamionstop 26-án szombaton 22 órától, vasárnap 27-én 22 óráig lesz érvényben.
2: Induljon egy újabb óra a Ceglét Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Süveges András, még ebben a szűk 60 percben együtt lehetünk, utána jön Szatmári Gábor, utána Vörös Nándi, most meg a Dalok, nem sokára pedig én vissza a lapszemlével, maradjanak velem!
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével!

0: információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon Cegléden. A Szent Imre az, mármint a Szent Imre gyógyszertár, a Szent Imre utca 22 szám alatt. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva a 315-845-ös. Az ügyeletet csak és indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika, a Szent Imre gyógyszertár, a Szent Imre Herceg utca 22 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés csak hagyományosan.
6: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
7: Tisztelt Mozgás Stúdió, drága B at Gym. Szombaton már a második gyertyát gyújtjuk a születésnapi tortádon. Köszönjük, hogy 15 féle mozgásformát adsz nekünk, hogy 5 kiváló edzőnk vigyáz ránk, hogy a hatékony sportolás biztonságos és élvezetes is legyen. Kívánjuk, hogy még nagyon sok közös, hasznos és vidám időt tölthessünk együtt a teremben edzéssel, de menjünk táborozni és kerékpározni is. A Beat Gym Family nagyon boldog második születésnapot kíván. Várjuk a találkozást szombaton az Ötvös tér 6-ban.
8: Szeptemberi születésnapi nyílt napok 3 szombaton a Beat Gym Mozgás Stúdióban. A részletekért keresd Facebook oldalunkat.
0: Reklámot hallottak. FM 92.5 Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban szeptember 24-én csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Juhász István, közreműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 3195-ös száma, vagy e-mailben központi@könyvtarcegled.hu, ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Szeptember végén ismét egy igazán különleges sportesemény várja a futás szerelmeseit. A cél egyszerű, 24 órán keresztül együtt futni, mindenki annyit, amennyit szeretne és bír. Mind a szeptember 26-án lesz 9 órától, szeptember 27-én 9 óráig. A helyszín a Ceglédi Futókör. A futás mellett sem marad el a közösségi élmény. Tábortűz és bogrács vacsora, 24 órás frissítőasztal, 24 órás zenei kíséret, stretching, mobilizáció, jóga és keresztedzések, egészségügyi sátor és büfészolgálat is várja a megjelenőket. A rendezvény szervezője az Egycipőben Cegléd Sport Egyesület. A helyszínt átmondom még egyszer, a Cegléd Fürdő Futókör. A dátum szeptember 26-a 9 órától, szeptember 27-én 9 óráig. Az Arcész Kortárs Irodalmat kedvelők Ceglédi körének vendége lesz Darvasi László, József Attila és Eszterházi Irodalom díjas, a Magyar Köztársaság érdemrend lovagkeresztjével és babérkoszorújával kitüntetett író, költő, drámaíró, szerkesztő, az és főmunkatársa. Az íróval a beszélgetést Székelyi Nagy Zsuzsanna vezeti. A találkozó fókuszában a Neander Völgyiek című nagyregény és az első izlandi hóregény című novellás kötet lesznek. A dátum szeptember 30-a szerda. A program 17 órakor kezdődik a Déli Báb kávézó és street foodban. Szeptember 30-án egy különleges utazásra hívja a mesék szerelmeseit az Albert Hirsai Márai Sándor Városi Könyvtár. Az Operenciás tengeren is túl, ahol a mesék szárnyán bárhová eljuthatunk. A délután vendége Gregus László népi mesemondó, aki hamisítatlan élőszavas meséléssel varázsolja el a közönséget. Szeretettel várnak minden mesekedvelő, kicsit és nagyot, az óvodásoktól egészen a nagyszülőkig. Mindez tehát szeptember 30-án lesz szerdán, 17 órakor kezdődik a Márai Sándor Városi Könyvtárban Albert Hirsán a Pesti út 52 szám alatt. A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni személyesen vagy telefonon lehet. A telefonszám 53-as körzettel ellátva 370-414-es. Tartsanak velük egy mesés délutára, hiszen ahogy mondani szokták, aki nem hiszi, járjon utána.
0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös is.

0: cikkek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is a lapszemlével folytatjuk, kedves hallgatók, egészen pontosan a blik.hu oldallal. Veréb Tomi, az ismert énekes színész, őszintén beszélt arról, hogy karrierje során többször is szembesült a művészvilág egyik legnagyobb dilemmájával, érdemes-e olyan felkéréseket elvállalni, melyek ugyan pénzt és ismertséget hoznak, de távol állnak attól, amit valóban képviselni szeretne. Egy műsorban elmondta, hogy a nemetmondás képessége ma már egyre fontosabbá válik, és a művészek körében is egyre többen foglalkoznak azzal, hogy milyen kompromisszumokat érdemes megkötni a karrier érdekében. A nemetmondás intézménye szerintem egy tök új dolog. Ma már egyre többet beszélünk arról, hogy mit érdemes elvállalni és mit nem, fogalmazott. A színész elárulta, hogy mindig mérlegel, amikor egy új lehetőség adódik, és igyekszik hosszú távon gondolkodni. Mindig lesz olyan döntés, amikor az ember azt mérlegeli, hogy megéri-e a pénz vagy a hírnév. Én hosszú távon inkább azt szeretném erősíteni, hogy nem vállaljak el mindent, mondta hozzátéve, hogy karrierje elején ő is hajlamos volt olyan feladatokat elvállalni, melyekkel ma már óvatosabb lenne. Különösen a bizonytalan időszakokban volt nehéz ellenállni a csábító ajánlatoknak. Volt olyan, hogy kétségbeesésemben vállaltam volna egy műsort, mert éppen nem látszott, mi következik. A műsorpálya ilyen, egyszer rengeteg a munka, máskor azon gondolkodsz, mi lesz a következő feladat, osztotta meg tapasztalatait. Veréb Tomi szerint ezek a helyzetek fontos tanulságokkal szolgáltak számára, és megtanították arra, hogy a rövid távú előnyök helyett a hosszú távú célokat tartsa szem előtt. Azt kell szem előtt tartani, hogy ne vállaljunk el olyat, ami túlmegy egy határon. Lehet, hogy rövid távon nehezebb nemet mondani, de hosszú távon ez éri meg, hangsúlyozta tehát Veréb Tamás, vele is foglalkozik a portál. Maradunk még mindig a blik.hu felületnél. Újabb szív probléma miatt szakadt félbe Lionel Richie turnéja. A 77 éves világsztár a hónapban másodszor került kórházba, ahol az egyik leggyakrabban előforduló szívritmus zavar miatt átesett egy beavatkozáson. A Grammy-díjas énekes a szóvivője szerint jól van, de egy kis szünetre van szüksége, mielőtt újra színpadra lép. Ismét kórházba került át az Oscar és négyszeres Grammy-díjas amerikai énekes dalszerző Lionel Richie, aki egy újabb szív probléma miatt arra kényszerült, hogy lemondja a Sing a Song All Night Long elnevezésű turné a soron következő 3 koncertjét, értesült egy amerikai portál. Az internetes újságnak nyilatkozó közvetlen információkkal rendelkező források szerint a legendás zenész jelenleg pitvar fibrilláció, vagyis az egyik leggyakrabban előforduló szívritmus zavar miatt kezelik, egy olyan eljárása, ami nem számít nagy műtétnek. Az úgynevezett abláció egy minimálisan invazív beavatkozás, amely során kóros szöveteket, elektromos pályákat vagy vénákat rombolnak szét, vagy zárnak el hő, lézer vagy rádiófrekvenciás energiával, ezáltal segítve azt, hogy helyre álljon a normális szívritmus. Ezzel a témával egészen pontosan Lionel Richie-vel is foglalkozik a blik.hu felület.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, a blik.hu oldalra folytatjuk a lapszemlét. Különleges élményben volt része Vosszala Rozinának. A gasztroguru ezúttal egy hatalmas papagájjal találkozhatott, amely nem csak közel merészkedett hozzá, de még a vállára is felült. Na hát ez is hír tud lenni egy portálon, egy bulvár újságnak köszönhetően. Vosszala Rozina köztudottan nem riad vissza a szokatlan helyzetektől és az új kalandoktól. Ahogy a konyhában, úgy a mindennapi életben is szeret kísérletezni, felfedezni és minél több különleges élményt begyűjteni. Nem először hagyta már maga mögött a megszokott környezetét sem. Dél-Amerikában például hónapokat töltött a dzsungel mélyén, ahol összetákolt fabódékban áram és folyóvíz nélkül élte a mindennapokat. Nagyon sokáig jártam Dél-Amerikában dzsungelekbe elvonulni különböző törzsekhez, és ezeket az elvonulásokat úgy kell elképzelni, hogy a dzsungelben vannak ilyen kis, hát nem mondanám háznak, fadekkek, melyek szúnyoghálóval körbe vannak kerítve, van bennük egy matrac és egy vizes kancsó vagy valami hasonló, amiből inni lehet, gyakorlatilag ennyi. Nincs áram, nincs kapcsolat a külvilággal, mesélte korábban a Palikék világa című műsorban Rozina, akinél itt talán nem is meglepő, hogy az egzotikus állatok is közel állnak a szívéhez. A napokban például egy hatalmas papagájjal is találkozhatott, a nem mindennapi élményről pedig az Instagram oldalán is beszámolt követőinek. A sárkányok köztünk élnek, írta a posztjában, tehát Vosszala Rozina. És még mindig blik. Az 1999-ben alakult Unique előadó művésze, ma már rutinos előadóként áll a színpadra, de ez korán sem volt mindig így. Völgyesi Gabi, elnézést, dr. Völgyesi Gabi pályája elejére egyszerre próbált helytállni énekesnőként és joghallgatóként, miközben azt is fel kellett dolgoznia, hogy egyik pillanatról a másikra országosan ismert ember lett. A túl sok teher egy ponton teljesen maga alá gyűrte, ma már tudja, nem az a cél, hogy görcsösen tökéletes legyen, hanem hogy önmagát ne veszítse el. Völgyesi Gabi ma már tudja, hogyan kell kezelni a színpad előtti feszültséget. Ez azonban hosszú tanulási folyamat volt. A Unique énekesnője pályája elején egyszerre csöppent bele a társaságba és az egyetemi életbe, a két világ pedig túl soknak bizonyult egyszerre. Nagyon érzékeny idegrendszerrel vagyok megáldva, és erősen rezonálok sok mindenre, ha akarok, ha nem, bár a tudatosság itt is sokat számít, mondta a lapnak az énekesnő. Kislány koromban nemes egyszerűsége világsztár akartam lenni, ehhez képest viszont egy hétköznapi életet élő fiatal voltam a 14. kerületben. Hatalmas lépés volt, amikor elkezdtünk fellépni, járni az országot, és egyszer csak megismertek az emberek. Az ismertséggel azonban együtt járt egy komoly kérdés is, ki is valójában Völgyesi Gabi, és ki az a nő, akit a plakáton látnak. Az előadó művész akkor már nappali tagozaton tanult jogot, és nem csak a koncertek, hanem a vizsgák is szinte egymást érték. Azt éreztem, hogy miközben igyekszem megfelelni a szigorlatokon és a színpadon egyszerre, elfelejtettem, hogy ki vagyok én. Egyszer csak befutottunk, és ennek kapcsán muszáj volt elkezdenem keresgélni önmagamat. Az ELTE jogi karára való bekerülés szintén egy nagy álmom volt, és ott is folyamatosan teljesíteni kellett. Sok volt a teher, és ezt nehézkesen ugrottam meg az elején. Nem titkolom, én ott megzuhantam. Volt három olyan nap, hogy csak sírtam és sírtam. Bármit láttam, akár csak egy falevelet vagy egy csigát, elkezdtem sírni. Gabi később szakemberrel is beszélt az akkor történtekről. A legfontosabb felismerése az volt, hogy változtatnia kell azon, ahogy az ismertséghez és a róla kialakított képhez viszonyul. Hogy ez pontosan mit jelent, kiderül a blik.hu oldalról.
0: Tehét Rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres KRESZ vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyrosz.
4: Pont egy gyrosz?
3: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
5: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon giroszan. Nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. 92.5.
6: Let's get down to business.

Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek kedvenc dalaival, előtte azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap csütörtökön változóan, délután többfelé erősen felhős időre számíthatunk, a nap második felében a Dunántúlon elszórtan záporok helyenként zivatarok alakulhatnak ki. A délnyugatira forduló szél élénk helyenként erős lehet, hajnalban 3 és 10 fok között alakul a hőmérséklet, de fagyzugos völgyekben fagypont közeli értékek is előfordulhatnak. Délutára 18-24 fokig melegszik a levegő. Pénteken is folytatódik a napos gomoly felhős idő, egy-egy futózápor előfordulhat, a Dunántúlon élénk erős lesz az északnyugati szél, hajnalban 2 és 10 fok között alakulnak a minimumok, napközben pedig 18-24 fok valószínű.

Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, elérkezett a könnyes búcsú ideje. Már ennyi volt részemről. Reggel 6-tól idáig kisebb, nagyobb megszakításokkal a műsorvezető Süveges András volt. Most jön Szatmári Gábor, aztán Vörös Nándi, én meg legközelebb holnap reggel 6-kor újra kegyetlenül felébresztek majd mindenkit. Remélem, akkor is velem tartanak majd. További kellemes estét kívánok mindenkinek, és jó rádiózást a Cegléd Rádióval. Holnap

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Minden otthon más, vele együtt az ablak is. Egyedi méret, modern technológia, helyben, Cegléden. Felmérés, gyártás, beépítés, mind egy kézben. Gyors kivitelezéssel, 5 év garanciával. Modern, energiatakarékos nyílászárók, magyar minőség, több évtizedes tapasztalattal. Bautrans nyílászáró centrum, az ablak, ami hozzád illik. Egyedi nyílászárók helyben gyártva, neked. Cegléd, Külsőkörösi út 1.
3: Kia Sport is 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Ti hova mentek idén nyaralni?
6: Ahova csak akarunk.
5: Jó, de mégis melyik hotelbe?
6: Nem hotelbe, idén lakóautózunk.
5: Komolyan? És honnan szereztetek?
6: Itt Cegléden az Open Campers-től.
2: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
7: Napos, gomoly felhős időre számíthatunk. Az adósok szociális helyzetét is figyelembe vennék a végrehajtási eljárásokban. Vaddisznókban igazolták az afrikai sertéspest is vírusát Baranyában. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az adósok szociális helyzetét is figyelembe kell venni a végrehajtási eljárásokban, hangzott el az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottságának ülésén. Péceli Terézia jogász szerint a végrehajtások sok esetben már a családok megélhetését veszélyeztetik, miközben a tartozás az eljárás során akár az eredeti összeg többszörösére is nőhet. A szakértő ezért a szociális ellátórendszert is bevonná a folyamatba, hogy az adós anyagi helyzete alapján állapítsák meg, mekkora részletekben képes törleszteni. Legkésőbb november első felében megválasztják az Alkotmánybíróság új elnökét, közölte a testület. Az új szabályok szerint az elnöki posztra pályázatot írnak ki, a győztesről pedig a 15 alkotmánybíró titkos szavazással dönt. A tisztség szeptember elején üresedett meg, amikor Polt Péter mandátuma az alaptörvény júliusban elfogadott 17. módosítása alapján a 70 éves korhatár miatt megszűnt. Az elnöki jogköröket azóta Cine Ágnes gyakorolja. December 24-e munkaszüneti nappá nyilvánítását kezdeményezték Tiszás képviselők. Az előterjesztés szerint az üzleteknek egész nap zárva kellene tartaniuk, de továbbra is nyitva lehetnének a többi közt a vendéglátóhelyek, a virág és az édességüzletek, a benzinkutakon és a pályaudvarokon működő boltok. A javaslat már idén is munkaszüneti nappá tenné december 24-ét. Szeptember végéig lehet pályázni a Zöld Óvoda címre, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László ismertette, a program olyan óvodák munkáját ismeri el, ahol a fenntarthatóság a mindennapok része, és ahol a gyerekek játékosan tanulják meg, miért fontos vigyázni a környezetre. A nyertesek beléphetnek a magyarországi Zöld Óvodák hálózatába, ahol az intézmények egymás tapasztalataiból is tanulhatnak. Újabb 2 vaddisznóban igazolták az afrikai sertéspest is vírusát Baranya megyében. Az egyik állatot diagnosztikai célból kilőtték, a másik elhullott. Az afrikai sertéspest is emberre nem veszélyes, a házi sertésállományokban azonban jelentős gazdasági károkat okozhat. A Nébih arra kéri a sertéstartókat, hogy tartsák be a járványvédelmi szabályokat.
1: Az időjárásról.
7: Csütörtökön változóan felhős időre számíthatunk több-kevesebb napsütéssel, majd délután egyre több helyen fordulhat elő eső, zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Itt minden dal közös ismerős.
1: Ma is nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Igen, igen, ez itt már a szerda esti beszélgetős műsor. A mikrofonnál a szerkesztő Szatmári Gábor. Ma is két témával jövök majd, mivel szerda van, jöhet a heti rendőrségi összefoglaló. Ezzel kezdünk majd ebben az órában. Szokás szerint Karasz Csaba fogja majd nekünk elmondani a rendőrkapitányságról, hogy az elmúlt héten mennyi és miféle dolga volt a rendőröknek. A következő órában pedig ismét köszöntünk. Hát kérem szépen, azt történt, hogy a Magyar Művészeti Akadémia akadémikusai közé választotta a ceglédi Apáti Tóth Sándor fotóművészt. Nemrégiben tartotta meg székfoglaló beszédjét ez ügyben, és szó lesz majd a beszélgetésben egy olyan kötetről, amelyben 300 jeles fotóművész is benne van, többek között Apáti Tóth Sándor is, úgyhogy lesz miről beszélgetnünk, és lesz mit köszöntenünk majd a műsor második felében, tehát 7 óra után ez a beszélgetés majd erről fog szólni. Fú, hát izgalmas témák, én azt hiszem, érdemes lesz velünk maradni a következő két órában is, itt a 92.5-ön.
2: Egy

0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: Jönnek persze, szépen sorban jönnek a beszélgetések, és közben persze jönnek a jó kis zenék is. Azariát hallottuk az imént, a For Moods című 2022-es felvételét énekelte, és akkor jöhet a mai első interjúnk, ami nem más, mint a heti rendőrségi összefoglaló. Szokás szerint Karasz Csabát faggatom arról, mennyi és miféle dolguk volt a rendőröknek. Induljon is ez a beszélgetés.
0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, lássuk tehát, hogy mi és mennyi dolguk volt a rendőröknek a múlt héten. Szokás szerint most is Karasz Csaba fog erről beszámolni, a ceglédi rendőrkapitányságról. Ő már itt van a vonal túlsó végén. Szervusz Csaba, köszöntelek innen a Cegléd Rádió stúdiójából ezen a héten is.
2: Szervusz Gábor, köszöntöm a rádió hallgatóit.
1: Na hát nézzük csak, hogy mennyi dolog volt, és itt a bűnügyi résznél most elsősorban a bűnmegelőzés kerül előtérbe, mert ismét elszaporodóban van egy olyan bűncselekményfajta, amiről már egy jó pár hónapja azt hittük, hogy tulajdonképpen eltűnt, aztán kiderült, hogy mégsem. Jól tudom?
2: Nagyon jól tudod, de hát ez egy ilyen megfelelő hullámzós, ilyen periodikus jelenség, hiszen mindig így van, egyszer föllángol, aztán eltűnik,
1: hát, igen.
2: Azt hiszük, hogy megszűnik, aztán megint megjelenik. Ez az unokázós csalás, amivel már hosszú-hosszú évek óta folyamatosan foglalkozunk, és általában azért módosítják azokat a történeteket, amivel becsapják főleg az idős embereket persze. Most jelenleg, amit az elkövetők használnak, úgymond legenda történet, amivel becsapják az embert, az sokat nem vázott a tavaly ilyenkorihoz képest. Tehát idős embert hívnak fel, legtöbbször vonalas számon, tehát vonalas telefont hívnak.
1: Igen.
2: Idős emberek szeretik a vonalas telefonszámot, kevesebbet használják a mobiltelefonokat.
1: Igen.
2: Elmondják, hogy az unokád baleset érte, vagy rendőrnek, vagy ügyvédnek, vagy ügyésznek, de az a lényeg, hogy valamilyen hivatalos személynek adják ki magukat a telefonba, és mindenáron nagyobb összegű pénzt kérnek azért, hogy az unokát elengedjék egyfajta fogvatartásból, mert a baleset miatt vádalkót vagy óvadékot kell lerakni, tehát olyan dolgokat találnak ki, ami idő számára hihető.
1: Igen.
2: És most is például a környékünkön Érdem volt ilyen bűncselekmény, ahol az idős ember megijedt, amikor elmondták, hogy az unokája bajban van baleset miatt, és pénzre van szüksége, nagy mennyiségű pénzre. Az idős az összes készpénzét, több mint 4 millió forintot berakott egy nejlonzacskóba, még két aranygyűrűt is belerakta, mert mondták, hogy az aranyékszer is jól jön, és ezt az acskót kirakatták vele a kerítésre. Na most persze jött utána az elkövető, akinek az a dolga, hogy ezt a csomagot felvegye, hiszen ők már várják ezt, ott vannak a közelben, gyorsan felkapják a pénzt az acskóstól, és eltűnnek általában. Egyébként azt tapasztaltuk, hogy külföldi elkövetők ezek, tehát magyarul beszélő külföldi elkövetők, és még lássuk, külföldön is koordinálják az egészet, tehát nem egyszerű a felderítés az ilyen bűncselekményeknek megelőzni, annál egyszerűbb és annál könnyebb lenne. Tehát azt kérnénk a lakosságtól, hogy szíveskedjen már mindenki beszélni az idős hozzátartozóival. Azonnal legjobb, ha az idősek hallanák, amit mi a rádióban beszélgetünk egymással,
1: igen.
2: Tanulnának belőle, de inkább aki hallja, vegye fel a kapcsolatot az idős rokonával, nagyszülőkkel, nagypapával, nagymamával, mondják el nekik, hogy egy, nem jó otthon és nem biztonságos otthon nagy mennyiségű készpénzt tartani.
1: Például.
2: Kettő, ilyen esetben, ha van ilyen, akkor nem az az első, hogy pénzt kell adni egy idegen embernek, sőt, mit nem is tudjuk, hogy kinek adja, csak kirakja a kerítésre, mert hivatalos eljárásban ilyen nem létezik.
1: Abszolút.
2: Tehát ha valaki egy hivatalos eljárásban egy összeget lerak való az asztalra, ott átadás, átvétel, jegyzőkönyv készül róla,
1: nyilvánvaló,
2: tehát
1: azt, hogy
2: jegyzőkönyvezik, de ilyen nincs a büntető eljárásban ilyen fajta cselekmény, hogy rakjunk ki egy pénzt, és az acskót, nejlonzacskót a kerítésre, ezt majd mi elvisszük, úgyhogy ne bízzanak így az idegeneknek, ezeknek a legendáiknak, és a legfontosabb azonnal felhívni egy rokont, vagy a szülőket, vagy a unokát, hogy minden rendben van a gyerekkel. Ez a legfontosabb. Nyugodtan el lehet ezt mondani ennek a akárkinek, aki hívja fel az időst, hogy rendben van, de először följön a családom, és akkor tessék engem majd visszahívni, ezt akkor intézzük.
1: Aha.
2: És nyugodtan többet nem fogják hívni az időst.
1: Az egész biztos. Igen. Szóval észnél kell lenni, nincs mese továbbra
2: így
1: is.
2: Van. Így van, a legfontosabb semmit, tehát aranyékszert azt pláne nem fogad el a hatóság, tehát Isten őrizne meg attól. Tehát azt, hogy nejlonzacskóba kilakjam bármilyen értéke, ilyet bárkinek is, akivel nem fog találkozni, ilyet nem szabad csinálni. Tehát becsapják az ember, kihasználják azt, hogy egy idős ember hiszékenyebb, elhiszi, hogy bajban az unokája. Sőt, még olyan is volt, és ez egyfajta azért rákészülődés erre a cselekményre, hogy tudják az idős ember unokájának a nevét például, aha, vagy tudják, hogy mivel foglalkozik. Tehát jól felkészültem beszélni az idős emberrel. Uh-huh. A másik probléma az, hogy 80 év fölött is értetnél a beszélgetés során, sokszor az idős maga mondja el ezeket az információkat.
1: Igen, igen.
2: Utána már nem üzeszi, hogy ő ezt elmondta. Hanem ő arra emlékszik, hogy hivatkoztak a Zsoltikára, a unokájára, de azt már nem tudja mondani, hogy ő esetleg említette, hogy Zsoltnak hívják az unokáját.
1: Igen, igen, igen. Hú, hát bizony, a bizalom még bennük az idősekben sokkal jobban megvan, és hát erre bizony ráfizethetnek, szó szerint ráfizethetnek, és nem is kicsit.
2: Van rásul még jó példa is, hiszen volt már olyan idős személy, akit felhívtak így a csalók, és az idős rögtön azzal próbálkozott, hogy hát ő nem tudja, neki nincs unokája.
1: Aha.
2: És abban a pillanatban bontották a vonalat.
1: Ennyi.
2: Tehát ennyi. Volt unokája az idős embernek, de megpróbált, hogy hogy reagálnak majd erre az információra, telefonálok,
1: ügyes.
2: Rögtön bontották a vonalat, és mentek tovább. Sajnos más már nem volt ennyire rafinált, és attól tudtak pénzt elvenni.
1: Igen, igen, igen. Szóval kicsit rafináltabbnak, ügyesebbnek kell lenni tényleg, és a fiatalabbak pedig hívják föl az idős rokonok figyelmét erre, hogy ez a veszély sajnos nem múlt el, és ez bárkit elérhet, úgyhogy tessenek tényleg nagyon-nagyon óvatosak lenni. Mint ahogy viszonylag óvatosak voltak azok is, akik közlekedtek az elmúlt héten, mert hát hál' Istennek a múlt heti nagyon csúnya baleseti statisztika után most egy jóval kedvezőbbel tudunk szolgálni, ugye Csaba?
2: Sajnos igen, a múlt hét az nagyon-nagyon elszomorító volt, 9 balesettel, most csak az 1/3 valósult meg, tehát 3 balesetnél kellett egy hét alatt a kollégáknak intézkedni. Abból az egyik az egy anyagi káros volt. Itt a nem megfelelő oldaltávolság hiánya miatt érintőlegesen ütközött egymással a 2 személy gépkocsi. Itt anyagi kár keletkezett, gondolom, hogy ilyenkor által visszapillantó tükröt szoktak összeérni, vagy súlyosabb esetben, igen, hogy a túl közel mennek egymáshoz, akkor a kocsinak az oldalai érintkeznek egymással. A másik 2 esetben az sajnos viszont volt sérülés is, szerencsére csak könnyű sérülés, mind a 2 esetben könnyű sérülés volt. Hát a egyik esetben figyelmetlenség miatt a személygépkocsi elektromos kerékpárossal ütközött, aha, itt az elektromos kerékpáros sérült nagy valószínűséggel, illetve a másik eset egy kicsit érdekesebb, ott is figyelmetlenség miatt 2 jármű ütközött egymással, de ez a 2 jármű egy kerékpár volt a motorkerékpárossal.
1: Jaj.
2: Tehát ritka szokott az ilyen lenni, de most ezen a héten ez is összejött, úgyhogy kerékpár, motorkerékpár ütközött egymással, nem tudom, hogy mi volt ebben a sérült, valószínűleg a kerékpáros sérülékenyebbek ilyen esetben,
1: persze,
2: de jól látszik, hogy gyakorlatilag ezekből a balesetekből rögtön 2 megfelelő odafigyeléssel el lehetett volna kerülni, és azt mondom, hogy például az oldaltávolság nem megfelelő tartása is egy olyan baleseti ok, amit megfelelő odafigyeléssel azért elkerülhető. Tehát
1: igen,
2: nem tudom, milyen szituáció volt ez, de tartok tőle, hogy a figyelmetlenség volt azért ebben is a ludas.
1: Igen, igen. Na, de hát nem 9, hanem 3 baleset, és szerencsére súlyosabb sérülés nem történt. Tehát reméljük, hogy ez a tendencia folytatódik, és a jövő héten már akár egyről sem kéne beszámolni, de jó lenne.
2: Bízunk benne, mert a mi szempontunk szerint persze 93-ra milyen nagyszerű eredmény, hogy lecsökkent a balesetek száma. Nekünk az volna a megfelelő elfogadható eredmény, hogy a 0 baleset lenne, tehát nem kéne balesetekkel foglalkozni, mert akkor azt mondhatnánk, hogy olyan biztonságosak voltak Cegléd útjai, hogy ezen a héten például nem sérült meg senki. Hát most ezt nem mondhatjuk el, de valóban kicsit szebb a kép, mint mondjuk egy hét ezelőtt. Már remélem, hogy a jövő következő hét majd megint jobban sikerül.
1: Reméljük, reméljük. És hát most már úgy tűnik, ugye, hogy eltelt már jó 3 hét az iskolai tanévből is, és az az iskolába járós, meg az iskolából hazajárós időszak is most már úgy kezd beállni, és az autósok és egyéb közlekedők is most már kezdik megszokni ezt a fajta rendet.
2: Igen, ezt beszéltük emlékszem az elején, hogy mindig van egy ilyen közel 1 hónap átmeneti időszak.
1: Körülbelül.
2: Hiszen nem azt jelenti, hogy utána 1 hónap múlva már nincs iskola, és akkor megint minden más lesz, hanem most is ugyanúgy járnak a gyerekek iskolában, mint szeptember 1-én. Csak valahogy azok a kaotikus állapotok, az a hihetetlen mennyiségű torlódás, meg idegeskedés, az valahogy szétoszlik és átveszik a ritmust az emberek. Tehát kialakul a fajta életritmus, ami kell ilyenkor a gyereket. Mikor kell indulni az iskolába, vagy az óvodába, hol kell megállni, mikor kell érte menni. Hát ez látszik, hogy kell egy hónap. Most már teljesen más a közlekedés a városban, mint mondjuk a szeptember elsői kezdési héten.
1: Igen, igen. Na és az a folyamat is reméljük, hogy folytatódik. Hát nagyon szépen köszönjük az információkat, és azt hiszem, hogy van mit megfontolni, főleg itt az unokázós csalásokkal kapcsolatban, meg a közlekedés szempontjából is. Tehát tényleg a figyelem nagyon fontos az élet minden területén, közlekedésben is, meg a családi viszonyoknál is, úgyhogy legyünk nagyon óvatosak, körültekintőek, hogy nekünk itt minél kevesebb dolgunk legyen majd a jövő héten Karasz Csabával, akinek köszönjük szépen az információkat és a jó tanácsokat is. Köszönjük, Csaba!
2: Köszönjük, viszont hallásra, szervusz, Gábor!

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. A kirak

0: Helyi információk első kézből. Szegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: A szerda esti beszélgetés műsor első órája végéhez közeledik. Még egy dalocska ide fér, egy kicsit az idősebb korosztálynak címezve mondhatni. Ráncok a szemem alatt. 2025-ben énekelte ezt az FLM, úgyhogy ezzel a dallal búcsúzunk most ettől az órától, de jön a következő, amelyben pedig, mint említettem, köszöntünk egy új akadémikust, a Magyar Művészeti Akadémia akadémikusát, Apáti Tóth Sándor ceglédi fotóművészt, úgyhogy egy izgalmas, érdekes beszélgetés elé nézünk, én azt hiszem a következő órában is, úgyhogy azt a 60 percet is érdemes lesz velünk tölteni, itt a 92.5-ön.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha versenyképes jövedelmet szeretne egy hosszú távú, biztos munkahelyen, szakmai fejlődési lehetőséggel, van legalább B-kategóriás jogosítványa, kreatív, terhelhető, önálló és precíz, akkor lehet, hogy pont nálunk a helye. A Petratrans munkatársat keres garázsmesteri pozícióra. Főbb feladatok a cég gépjárműveinek kiadása, átvétele, műszaki állapot nyomon követése és dokumentálása. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a titkarság@petratrans.hu e-mail címen lehet.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Ceglin Rádióban.
3: Napos, gomoly felhős időre számíthatunk. Az adósok szociális helyzetét is figyelembe vennék a végrehajtási eljárásokban. 7 fiatal művész kapott junior prima díjat. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Kezdeményezi az országgyűlési képviselők mentelmi jogának teljes eltörlését a közvádas bűncselekmények esetén a miniszterelnök. Magyar Péter ezt a Facebook oldalán jelentette be egy rövid bejegyzésben. A kormányfő keddi videóüzenetében arra kérte az országgyűlést, hogy haladéktalanul függessze fel mentelmi jogát, miután a legfőbb ügyész helyettes az ő, valamint két ellenzéki politikus mentelmi jogának felfüggesztését indítványozta. Az adósok szociális helyzetét is figyelembe kell venni a végrehajtási eljárásokban, hangzott el az országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottságának ülésén. Péceli Terézia jogász szerint a végrehajtások sok esetben már a családok megélhetését veszélyeztetik, miközben a tartozás az eljárás során akár az eredeti összeg többszörösére is nőhet. A szakértő ezért a szociális ellátórendszert is bevonná a folyamatba, hogy az adós anyagi helyzete alapján állapítsák meg, mekkora részletekben képes törleszteni. Oroszország és Ukrajna is nyitotta a gabonakereskedelmet és az energetikát érintő tűzszünetre, jelentette ki az amerikai külügyminiszter, miután orosz hivatali partnerével Szergej Lavrovval tárgyalt New Yorkban. Marco Rubio közölte azt is, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök meghívást kapott a G20 országcsoport decemberi floridai csúcs találkozójára, ahol Donald Trump amerikai elnökkel is találkozhat. Irán nem adja meg magát az Egyesült Államokkal vívott háborúban, de hiszi, hogy diplomáciai úton véget lehet vetni a konfliktusnak, jelentette ki az iráni elnök az ENSZ közgyűlés idei ülésszakának általános vitájában. Masoud Pezeshkian közölte, nem lehetséges, hogy a hormuzi szorosból bárki hasznot húzzon, amíg az iráni kikötők blokád alatt vannak. Az iráni elnök beszédének kezdetekor az amerikai küldöttség elhagyta az üléstermet. Átadták a Junior Prima díjat színház, film és táncművészet kategóriában Budapesten. A zsűri 7 fiatal művésznek ítélte oda a pénzjutalommal is járó elismerést. A díjjal azokat a 30 év alatti művészeket jutalmazzák, akik korosztályuk legjobbjai között is kiemelkedő teljesítményt nyújtanak.
1: Az időjárásról.
3: Csütörtökön változóan felhős időre számíthatunk több-kevesebb napsütéssel, majd délután egyre több helyen fordulhat elő eső, zápor, zivatar. A szelet többfelé kísérhetik élénk, olykor erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Ő volt Kygo és a One Republic közös felvétele a Chasing Paradise 2025-ből. Ezzel indítottuk a szerda esti beszélgetős műsor második óráját. Most még meghallgatjuk Báj Alexet és az ős lepjét, aki Nagy Bogival együtt énekli el Nem hiszek című dalukat. 2026-os friss nótáról van szó, és egy friss hírről utána, hiszen jön majd a beszélgetés a Magyar Művészeti Akadémia friss akadémikusával, Apáti Tóth Sándor ceglédi fotóművésszel, hogy tartsanak velünk a továbbiakban is.

0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: A dal után pedig jöjjön mai második beszélgetésünk, amelynek hőse nem más, mint egy friss akadémikus, a Magyar Művészeti Akadémia akadémikusa, aki nem más, mint a ceglédi Apáti Tóth Sándor fotóművész. Azt hiszem nem kell őt bemutatnunk, nagyon sok szép kiállítását láthattuk már, ezekről is szó esik, meg majd egy különleges kötetről is, de mindenről bővebben a most már is induló interjúban.
0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatóink, igen jó hete van most a Cegléd Rádiónak mondhatni, hiszen egymásnak adják a kilincset a díszpolgárok. A napokban beszélgettünk 2026 díszpolgárával, Tűri László tanárúrral, és most 2023 díszpolgára a vendégem, de hogy milyen apropóból ez is ki fog derülni, 2023-ban Apáti Tóth Sándor fotóművész vehette át ezt a jeles elismerést, most pedig egy másik elismerés kapcsán fogunk majd vele beszélgetni, de mindenek előtt nagyon nagy szeretettel köszöntelek itt nálunk, Sándor, szervusz!
2: Szervusz, Gábor! Barátsággal köszöntöm a hallgatót.
1: Vagy István?
2: Bármelyikre hallgatok.
1: Igen. Hát kérlek szépen, az apropó pedig nem más, mint hogy jött a hír, hogy a Magyar Művészeti Akadémia akadémikussá választott téged, meg is tartottad már székfoglaló beszédedet, és hát bizony, igen, csak büszkék voltunk akkor, amikor ezt a hírt olvashattuk. Hát nem tudom, mennyire ért meglepetésként téged ez a hír.
2: Hát azt nem mondhatom, hogy meglepetésként ért, hiszen ez egy másfél éve tartó folyamatnak a lezárása. Ugyanis még tavaly, tavasszal, nyár elején javasoltak akadémikusnak, és a kinevezésem, illetve a megválasztásom az tavaly késő ősszel történt.
1: Igen.
2: De ennek a folyamatnak a lezárását jelenti az, és a lezárásához szükséges az, hogy megtartsam a székfoglalomat. Ez történt meg a budapesti végadóban.
1: Igen. Azon viccelődtünk, hogy láttam erről képeket, és szék meg nem volt sehol, milyen székfoglaló az olyan, hogy na de természetesen nyilván egy pulpitusnál álltál, és mondtad el ott gondolataidat. Hát azt hiszem, hogy ez egy nagyon szép elismerés, és azért nem is tudom, hány száz kiállítás áll már mögötted, ugye? És mindezt jutalmazták ezzel az akadémikusi címmel többek között.
2: Igen, hát ez igen nagy megtiszteltetés, hiszen a Magyar Művészeti Akadémiának 350 tagja van, a film és fotóművészeti tagozatnak pedig 30.
1: Igen.
2: És ebből 10 fotográfus, és hát a 30 tag között, a tagozat 30 tagja között Oscar-díjasok, Kossuth-díjasok és egyéb kiválóságok vannak, úgyhogy igen nagy megtiszteltetésként érem meg.
1: Igen. Ez egyfajta életműdíjnak mondható, ugye?
2: Hát egyféle életmű elismeréseként mondhatjuk ezt.
1: És erről az életműről már nem egyszer beszélgettünk, és hát tudjuk azt, hogy nagyon sok esetben előnyt jelent az, hogyha egy fiú az édesapja hivatását viszi tovább, legyen juhász, vagy legyen atomtudós, teljesen mindegy, de hát azért azt tudjuk, hogy ennek meg lehetnek a nehézségei is, különösen akkor, hogyha az édesapa, mondjuk az évszázad kiváló fotóművésze, Tóth István, hát azt hiszem, hogy őt sem kellett bemutatnunk, és hál' Istennek volt módunk vele is beszélgetni még itt a rádió stúdióban is. Ennek megvannak a nehézségei, meg a szépségei egyszerre talán, ugye?
2: Én a nehézségét nem nagyon éreztem, és nem igen éltem meg. Az nagyon nagy előny volt, hogy egészen fiatalon a szakmát, ami minden művészeti ágban a mesterség ismerete elengedhetetlen, nos, ezt nagyon fiatalon megtanultam. Tehát ez eleve egy nagy önbizalmat, biztonságérzetet adott, hogy amikor én valahova elmentem fényképezni, akkor tudtam, hogy ha a technika ördöge nem szól közbe, akkor én ott a képemet el fogom készíteni.
1: Igen, de az is biztos, és erről is beszélgettünk már, hogy már egészen fiatalon törekedtél arra, hogy megkülönböztethető legyél édesapádtól. Tehát neki is volt egy művészeti vonala, és te igyekeztél egy másik vonalat választani, hogy egyértelmű legyen, hogy most nem apát másolom, hanem én egy önálló művész vagyok.
2: Valószínűtlenül fiatalon kezdtem el a kiállítási életemet, hiszen 13 éves koromban bizony országos kiállításon szerepelt képen, és hát ugyancsak a világ nagyvárosaiban bemutathattam munkáimat 18 éves koromig. De ezek még Tóth István képek voltak, vagy legalábbis erősen hatás alatt álltam.
1: Hát ez természetes, azért valahol nyilván.
2: Igen, én is.
1: Mikortól datálod azt, hogy na, most már igazi Apáti Tóth Sándor képeket készítettél?
2: 18-20 éves korom táján történt meg az a fordulat, amikor úgy gondoltam, hogy az, amit én eddig fotografáltam, az egy gyönyörű szép fejezet, de innentől kezdve nem ifjú Tóth István kell, hogy legyek, hanem valaki más. És akkor választottam magamnak először művésznévként a Apáti Tóth Sándor nevet, és onnantól kezdve a pályám egészen külön vált atyámértól, egészen más stílusban, más szemlélettel, más felfogásban, más célokkal készítettem képeimet.
1: És más technikával is sok esetben, ugye?
2: Igen, hát az egy formai dolog volt, akkor még csak a hagyományos filmre történő technika létezett, de én mindenképpen még atyám képeire a rendkívül nagy tónusgazdagság volt a jellemző, addig az első Apáti Tóth Sándor felvételek már a feketére és a fehérre végsőkig leegyszerűsített ábrázolást használták.
1: Igen, igen, igen. Hát érdekes tényleg a képeidet ismerve, hogy nem vagy mondható egy portréfotósnak, vagy természetfotósnak, vannak akik ráállnak bizonyos ilyen műfajokra, és abban egyébként nagyszerűket tudnak alkotni, és nincs ezzel semmi baj. Te így sokkal szabadabban barangolsz a különféle témák között.
2: Hát én nagyra vágyó tervekkel vágtam bele a fotográfusi pályámba. Én a világot teljességében szerettem volna megragadni. Tehát nem csak egy szeletét, hanem valahol a nagy egészet szerettem volna a képeimen egy kicsinyített másaként a világnak elkészíteni és bemutatni.
1: A lényeget, ugye? Az élet lényegét? Mondhatni így is?
2: Vagy legalábbis, amit én annak gondolok.
1: Jó, hát természetesen ez szíved joga, minden művésznek ez szíve joga, és ez az irány jónak bizonyult ezek szerint, hiszen hát nem is tudom, hány országban volt kiállításod.
2: Elég sok országban, de elsősorban én hazai bemutatókon tártam a közönség elé képeimet, és ennek az az egyszerű oka volt, egy praktikus oka volt, ugyanis a nemzetközi kiállításokon és pályázatokon szóló képeket várnak a beküldőktől. Én viszont már ifjúkoromtól kezdve ciklusokban, nagyobb egységekben gondolkodtam.
1: Bizony, bizony.
2: És ennek a bemutatására az önálló kiállítás mutatkozott a legalkalmasabbnak, és a mai napig az önálló kiállításokon tárom közönség elé a képeimet.
1: Igen, igen, és születnek is ezek a képek most is, ugye, folyamatosan?
2: De természetesen. Annyit el kell mondanom, hogy életem eddigi fotográfusi pályám két nagy részre tagozódott. Hangsúlyozom, eddigi. Az elsőt a Magyar Nemzeti Galériában megrendezett, a 60. születésnapomon megnyíló kiállításommal zártam le. A másodikat pedig ez év tavaszán Kecskeméten az Agora központban mutattam be, a Palackposta, emlékek a 20. századból, a Vasfüggöny keleti oldaláról című munkámmal. Zártam le ezt a eddigi fotográfusi pályámat.
1: Eddigi, fontos.
2: Eddigi, ezt így sokszor hangsúlyozom, tele vagyok tervel és energiával, és már elkezdtem dolgozni újabb ciklusaimon.
1: Nagyon jó, majd ezekre is kíváncsiak leszünk, de egy picit személyesebb kérdés, hogy nem tudsz elszakadni a Csatorna utcától? Ugye, hiszen ilyen világhírű művész, mint te vagy, megélhetne bárhol máshol a világban, Amerikában, vagy Nyugat-Európában, vagy Ausztráliában, bárhol, de te ragaszkodtál Cegléthez és a Csatorna utcához.
2: Igen, ma már ez csak egy emlék, hiszen ifjúkoromig valóban a Csatorna utcában is laktam, hosszú ideje már nem, viszont a 90-es évek közepétől egészen a 2010-es évek közepéig erősen kötöttem hozzá, hiszen egy nyomdát működtettem először egyedül, majd utána három fiunkkal közösen, és az is a Csatorna utcában volt, viszont már több mint 20 éve egészen más részén élek a városnak, de valóban a városhoz erősen kötődöm, és
1: eszedágában sincs tovább állni.
2: Eszedágában sincs, ahogy eddig sem volt, hiszen a városnak az épített részéhez is kötődöm. Egy-egy épülethez, egy utcasarokhoz, egy kis sikátorszerű részlethez, viszont az emberekhez erősebben.
1: Igen.
2: Barátaim itt voltak, sajnos egyre fogyatkozó számban.
1: Hát igen, igen, ahogy az idő megy, sajnos ez ezzel jár. Megkértelek arra, mert ugye előzetesen beszélgettünk telefonon, és említetted, hogy megjelent egy kötet, és ebben szerepelsz te, és mondom, ezt szeretném én is látni. Hát jól megcipeltettelek, mert ez egy több kilós, hatalmas nagy könyv. Itt van előttem, most emelem ide magam elé. Ennek a címe a Magyar Fotoművészet 300 alkotója. Idei friss kötet, még tulajdonképpen meg sem jelent mondhatni, ezt még csak az érintettek kapták meg, és ebben bizony ott szerepelsz te is a 300 magyar fotóművész között, ami azért nem kis megtiszteltetés szintén.
2: Igen, hát ez teljesen új kiadvány, tegnap hoztam el a kiadóból, és a magyar fotográfia történetét öleli föl. Tehát a kezdetektől a mai napig 300 alkotót ért az a megtiszteltetés, hogy ebben szerepel. És ebben a kötetben én is kaptam egy dekagramnyi részt.
1: Még de a többiek pedig, is annyit.
2: Mégpedig ez a könyv 3 kilogramm, tehát 300 dekagramm súlyú, és...
1: Jaj, kiszámoltad, a matekból is én jó vagy.
2: Kínálkozott a következtetés, hogy ebből én egy dekagramnyit nyomok. De Ceglédit kitüntetett módon képviselteti magát 3 dekagrammal, ugyanis rajtam kívül atyám, Tóth István, és Markovics Ferenc, aki
1: jaj, de jó.
2: Erőteljesen Ceglédhez kötődött, bár élete utolsó részében Budapesten élt, Markovics Ferenc is képviseli a fotográfiát.
1: Nagyon jó. Hát egy ilyen kötetben 3 Ceglédi is. Ez nagyon jó. Ez nagyon jó.
2: Nem egy rossz társaság, mert Robert Kapától Brassain keresztül
1: nagy nevek.
2: Valóban óriási nagy nevek szerepelnek.
1: Nagy benne. Nevek, igen, igen. Ugye hangsúlyoztad itt nem egyszer, hogy eddigi pályafutásod, ami azt jelenti, hogy aktívan dolgozol, és ennek a munkának egy része nyilván a laboratóriumban, vagy a megfelelő helyen zajlik, de a tekintélyes része pedig fejben, ugye?
2: Mondhatni. Igen, ez egyértelmű, hogy az eddigi anyagaim szigorú szerkezet szerint jártak körbe egy-egy jelentősebb, az élet-halál nagy kérdéseit, a születést, az ősöket, az elmúlást fogalmazták meg, de most egy kicsit játszani is engedem magam, bár van egy nagyon fontos feladatom.
1: Nohisz.
2: Ugyanis rendezni kell nem készülök halni, élni készülök erőteljesen, de szeretném, hogyha az eddigi képeim is megmaradnának, és nem csak egy fiókban lapulnának.
1: Igen.
2: Rendszerezés nélkül. És a kutatók számára, a majdani reménybeli kutatók számára is ez hozzáférhető és áttekinthető legyen. Uh-huh. És hát a következő év, vagy talán évek nagy feladata lesz, hogy ezt digitalizáljam, és valamilyen formában közzétegyem.
1: Igen, hát nagyon-nagyon elfogyott a műsoridőnk. Annyit azért mondj el, hogy ez az akadémikusság, ez jár kötelezettségekkel is, tehát majd most rendszeresen járni kell különféle ülésekre és előadásokat tartani, stb.
2: Hát ez jár már egy éve, amióta már gyakorlatilag akadémikussá váltam. Valóban rengeteg továbbképzés, előadás, elméleti megbeszélés és
1: találkozás a fiatalabbakkal esetleg?
2: Igen, igen, akadémiának célja, hogy fiatalabbakat is bevonjon az akadémiai tagjai közé, de hát elsősorban azért már itt komoly életművel rendelkező idősebb mesterek vannak.
1: Igen, igen, igen. És akkor ezzel is lesz majd egy kis feladat, de szerintem meg fogsz vele birkózni.
2: Hogyne, hát ez minden héten egy-két nap elfoglaltságot jelent egyébként.
1: Az igen. Hát még folytathatnánk itt napokig ezt a beszélgetést, meg szerintem folytatjuk is majd, amikor itt-ott-amott összeakadunk. Nem mindennaposan találkozunk ugyan sajnos, de azért, amikor összefutunk, az általában nem két mondat szokott lenni, hanem azért annál jóval több, és hát ez is egy picit több volt annál. Hát még egyszer szívből gratulálunk ehhez az akadémikusi kinevezéshez, a Magyar Művészeti Akadémia akadémikusa lettél, tehát most már hivatalosan is, hiszen megvolt ez a bizonyos szék nélküli székfoglaló, és hát innestől fogva életednek azért egy újabb korszaka következik, és ezek a váltások nagyon jól tudnak jönni, azt hiszem motivációs szempontból is, ugye?
2: Igen, hát azért a székfoglalóra való fölkészülés az elég hosszú időt vett igénybe, ugyanis én ezt nem csak egy egyszeri alkalomra szánt beszédnek gondoltam, hanem egyféle eddigi életpálya eszenciának is, és hát ezt képekkel, videókkal, az egész pályámat bemutató szöveggel próbáltam elkészíteni.
1: Igen, igen. Hát még egyszer szívből gratulálunk, és akkor jó hírekkel érkezzél, és kíváncsiak leszünk majd ezeknek az új korszakoknak majd a témáira, és természetesen majd a képekre is, amik ezekben a témákban meg fognak születni, és nagyon várjuk a közelebbi, legközelebbi kiállításaidat is. Apáti Tóth Sándor fotoművésszel beszélgettem, akadémiai

Május pont, hogy éles, emlékszem, kettesben maradtunk, és megtettünk mindent, amit akartunk. Te vagy az a lány, aki a túlparton áll, hát úszom érted a Balatont. Tombol a nyár, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva. Most megmutatom, hogy akarom a szerelmet. Marad

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Nos, kedves hallgatóink, nagyjából eddig tartott a szerda esti beszélgetős műsor, nagyjából mondom, mert egy dalocska még idefér, 2013-ból szól a Bieber's Sorry című dala, ezzel veszünk búcsút ettől a műsortól, és ezzel veszek búcsút mára én is a kedves hallgatóktól, és adom át a terepet Vörös Nándinak, hogy kedves hallgatóink, én mára köszönöm a figyelmet, és számítok rá holnap, holnap csütörtök lesz, tehát a csütörtöki csatangolóval fogok majd jelentkezni. Szatmári Gábort hallották, további nagyon szép estét kívánok mindenkinek, maradjanak velünk itt a 92.5-ön, és találkozzunk holnap is. Minden jót, viszont hallásra!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
3: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
4: Napos, gomoly felhős időre számíthatunk. Rendkívüli ülés tart az országgyűlés hétfő délelőtt. 7 fiatal művész kapott junior prima díjat. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Rendkívüli ülés tart az országgyűlés hétfő délelőtt. Ezt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be a közösségi oldalán. Az ülésen dönthetnek a kormányfő, Hankó Balázs fideszes és Seszták Miklós KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről, miután aznap reggel ülésezik a mentelmi bizottság is. Kezdeményezi az országgyűlési képviselők mentelmi jogának teljes eltörlését a közvádas bűncselekmények esetén a miniszterelnök. Magyar Péter ezt a Facebook oldalán jelentette be. A Mi Hazánk támogatásáról biztosította a javaslatot, és közölték, hogy meg fogják szavazni. Volt igazságügyi minisztereket is meghallgatna az országgyűlés végrehajtási visszaéléseket vizsgáló bizottsága. A testület mások mellett beidézné Bárándi Pétert, Dávidi Bolyát, Draskovics Tibort, Navracsics Tibort, Petrétei Józsefet, Trócsányi Lászlót, Tuzson Bencét és Varga Juditot is. A bírósági végrehajtási rendszer visszásságait 1994-ig visszamenőleg vizsgáló bizottság meghallgatná Rogán Antalt, a miniszterelnöki kabinetiroda volt vezetőjét is. December 24-e munkaszüneti nappá nyilvánítását kezdeményezték tiszás képviselők. Az előterjesztés szerint az üzleteknek egész nap zárva kellene tartaniuk, de továbbra is nyitva lehetnének a többi közt a vendéglátóhelyek, a virág és az édességüzletek, a benzinkutakon és a pályaudvarokon működő boltok. A javaslat már idén is munkaszüneti nappá tenné december 24-ét. Szeptember végéig lehet pályázni a Zöld Óvoda címre, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László ismertette, a program olyan óvodák munkáját ismeri el, ahol a fenntarthatóság a mindennapok része, és ahol a gyerekek játékosan tanulják meg, miért fontos vigyázni a környezetre. A nyertesek beléphetnek a Magyarországi Zöld Óvodák hálózatába, ahol az intézmények egymás tapasztalataiból is tanulhatnak. Átadták a junior prima díjat színház, film és táncművészet kategóriában Budapesten. A zsűri 7 fiatal művésznek ítélte oda a pénzjutalommal is járó elismerést. A díjjal azokat a 30 év alatti művészeket jutalmazzák, akik korosztályuk legjobbjai között is kiemelkedő teljesítményt nyújtanak.
1: Az időjárásról.
4: Csütörtökön változóan felhős időre számíthatunk több-kevesebb napsütéssel, majd délután egyre több helyen fordulhat elő eső, zápor, zivatar. A szelet többfelé kísérhetik élénk, olykor erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Vörös Nandi köszönti a kedves hallgatókat, ez itt a Cegdét hangja, a műsor, amelyben én kérdezek, önök pedig válaszolnak a 0635-925-925-ös SMS számon, persze csak ha van kedvük. Írhatnak még a kívánság@cegledradio.hu-ra, ide e-maileket várunk, és van még a Facebook oldalunk, a facebook.com/cegledradio, néha-néha itt is jönnek üzenetek azért. A mai napon ismét visszatér a vegyes vágott, én már csak így neveztem el ezt a fajta adást, amikor is több bent maradt kérdést, amit már korábban föltettem, de nem tudtam minden választ elmondani, újra előveszünk, és hát most a végére járunk ezeknek a témáknak, úgyhogy ha gondolják, ezekre is válaszolhatnak, de minden kérdésből csak egy pici időnk lesz, mert egészen pontosan 4 kérdést veszünk elő a mai adásban, ezek pedig nem lesznek mások, mint a mi volt a legszürreálisabb élménye a buszon? Aztán itt lesz az a kérdés, hogy mi az, amiért az emberek pénzt adnak, és ön nem érti, hogy miért? Illetve jön az a kérdés is, hogy tud példát mondani pillangó hatásra a saját életéből? Végül majd a mi volt a legundorítóbb étel, amit valaha ettek? Című kérdésünket teszem föl, és hát a bent maradt válaszok jönnek majd sorban-sorban, de ha valaki még ezekre mindenképpen válaszolni akar, mert annó lemaradt, akkor azt is megteheti, és majd igyekszem sorra keríteni azt is, aki ebben az adásban most a következő 2 órában ír nekünk. Jöjjön is akkor az első kérdésünk, tehát mi volt a legszürreálisabb élménye a buszon, és a bent maradt válaszok. Ülök szépen nyugodtan a buszon, erre folyamatos kattogásra leszek figyelmes, hát a bunkó körömcsipesszel vágja a körmét. Azt hittem, ilyen csak Magyarországon van, de később külföldön is találkoztam ezzel a jelenséggel. Innen is szégyelje magát mindenki, aki ezt megteszi. Ezt Marci írta nekünk, és hát igen, köszönjük szépen. Hát meglepő dolog, amikor erre leszünk figyelmesek egy járaton, mert hogy ez elég intim dolog. Lesz aztán még olyan, én már láttam a válaszokat, ami még intimebb ennél, de igen, hát ez is minden esetre fura. Vagy hát amikor volt egy kérdésünk korábban, hogy kik a legidegesítőbb kollégák, vagy az olyan szokások, amit a munkahelyen csinálnak, és ott is volt körömvágós történet, erre így visszaemlékszem most. Mindegy, menjünk is tovább. Ültem a trollin, amikor felszállt egy középkorú vak férfi, nekem háttal állt meg, ezért megkocogtattam a hátát, hogy üljön le a helyemre, és már nyúltam volna oda segíteni neki, hogy segítsek megtalálni a helyet, mire elkezd velem ordítani, és szó szerint ordítani, az egész trolli minket bámult, hogy én mégis mit képzelek magamról, mit érek én hozzá, mit parancsolgatok neki, stb. Úgyhogy fogtam magam, és visszaültem a helyemre teljesen megsemmisülve. Ezt Attila küldte nekünk, és hát igen, hogy mondjam, a látássérültek nem mindig nyitottak arra, hogy segítsünk nekik, mert már elég magabiztosak, és nem feltétlenül van segítségre szükségük, de ez a reakció szerintem akkor is mindenképpen nagyon szürreális, miközben nem akartál semmi rosszat, hát tényleg fura. Na itt a történet, amiről az előbb meséltem. Debrecenbe utaztam busszal, úgy kb. 3 évvel ezelőtt egy szép koranyári napon. A baloldali ülés sorban ültem, amikor is a bambulást félbeszakítva a jobboldali ülésen mellettem ülő lány megpillantottam, és olyan furcsán mozgott, fészkelődött a szoknyája körül. Sajnos hamar észrevettem, hogy mit csinál, éppen tampont cserélt. Nem akartam hinni a szememnek, volt vagy 35 fok, a busz teljesen koszos volt, ő meg a szoknyája alá benyúlva cserélte a tamponját, ezután, mintha mi sem történt volna, nyomkodta tovább a telefont. Írja nekünk Erika, és hát igen, na, a körömvágás is kemény, de ez azért nagyon durva. Vannak azok a helyzetek persze, bár még soha nem voltam hölgy, hogy meg kell csinálni, de hát ez akkor is nagyon, hát nem tudom, csak lehet találni valamilyen félreeső zugot. Hát mondjuk, ha messzire utazik, akkor nem tudom, de akkor is nagyon furcsa ez így. Tényleg szürreális, és hát ez a kérdésünk. Mi volt a legszürreálisabb élménye a buszon? Ezzel a kérdéssel megyünk tovább a zenék után is, mert még van válasz, de jön 4 további kérdés a mai adásban. Tartsanak velünk!
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: A Ceglit hangja vegyes vágott kiadását hallgatják, kedves hallgatók, harmadik alkalommal tartunk ilyen adást, amikor is több bentmaradt kérdést kipipálunk, úgymond, úgyhogy minden bentmaradt választ most ezeknek a kérdéseknek a kapcsán felolvasok. A mi volt a legszürreálisabb élménye a buszon kérdéssel kezdtünk, és már csak egyetlen üzenet van ebből a témából, lássuk. Buszsofőrök nem tudták használni az új MÁV-os rendszert, ez már nem a bármelyik buszra jó, hanem ami csak arra az egy járatra rendszer. Egyikkel, gondolom sofőrre rájöttünk, hogy percekkel előbb nem olvassa be a gép a jegyet, mert persze pontosan van ráírva, hogy mikortól aktív. Egyik alkalommal, meg amúgy már máskor egész jó fej sofőrrel mentem, mikor is sietve ért a megállóban, így a jegyem nem volt elfogadható a gépnek. Mutatom, hogy erre a buszra van, meg is állapítjuk, de mint akit megszálltak, elkezd szitkozódni, hogy miért kell online jegyet venni. Zárójelben írja a hallgató, hogy 5%-kal olcsóbb, én meg munkanélkül vagyok, plusz nem szeretek aprót hordani, és amúgy is mi köze van hozzá. Zárójel bezár. Meg, hogy ennek semmi értelme, én is jó hülye vagyok ezzel, meg mindenki, aki így veszi, és legközelebb fel se engedi a buszra, akinek ilyen jegye van. Nem értettem hirtelen szó szerint, mint akit megszálltak. Múltkor még ott poénkodott a kis vizével, hogy jaj, nem Pál, ezt kellett volna hozni az esti műszakra. Most hirtelen ez jutott eszembe meg az, amikor óvodás gyerekként színészeket megszégyenítő krokodilkönnyes játékot adtam elő, hogy ülőhelyet szerezzek magamnak, mert hogy nagyon elfáradtam az oviból a buszig, majd amikor felállt először 4 ember a 4-es ülésből, majd összesen vagy 5-6 ember, az első helyen, amin felálltak, nekem nem felelt meg, végül tehát 6 embert sikerült felállítanom. Egyébként tényleg ez is szürreális, mikor egy óvodás miatt 6-an is felállnak, de az eleje az még inkább az, mert hogy az a helyzet, hogy ezt a jegyrendszert, vagy ezt a online vásárlási lehetőséget ők maguk vezették be, hát nehogy már akinek el kell fogadni a jegyet, az panaszkodjon, vagy legalább figyeltek volna tényleg arra, hogyha egy pótlóbuszra az ember hamarabb felszáll, 12:31 van a jegyen, ő meg 12:28-kor megpróbál vele felszállni, hát fogadja már el az a rendszer, de hogy semmiképp se az utassal perlekedjünk emiatt. Szerintem tökre igaz, hogy miért nem olvastam nevet, az meg azért történt, mert nem írt nevet a kedves hallgató, de az üzenetét köszönjük szépen, és ezzel a szürreális buszozás témát kiismerítettük. Jöjjön a következő, ami nem más, mint az, hogy mi az, amiért az emberek pénzt adnak, és nem érti, hogy miért. Ugyebár ez is egy érdekes adás volt, kétféleképpen tettünk föl hasonló kérdést. Ez konkrétan arra vonatkozik, hogy mi az, amit ön semmiképp se venne meg. Volt egy olyan témánk is korábban, amikor arról volt szó, hogy választhatna egy olcsóbb alternatívát, mégis a drágát választja. Itt viszont olyan termékeket, szolgáltatásokat kerestünk, ahol hát egyszerűen nem érti, hogy miért költenek erre pénzt az emberek. Zsuzsanna azt írja, hogy méreganyagok, gyógyszernek becézett szerek, élelmiszernek hazudott trágya a gyorséttermekben. Teljesen jogos. Igazából az ízélmény az lehet, hogy jó, de túl sok tápanyagot nem viszünk be ezekkel a dolgokkal. Hogy mit becéznek gyógyszernek, milyen szereket, azt pontosan én nem tudom. Nem, én régen a gyógyszerben se hittem, de erről már beszéltünk korábban. Igyekeztem minden betegséget, megfázásokról van szó, persze nem komoly betegségekről, de mindent kihordani lábon, és utána egy idő után rájöttem, hogy egy fejfájás csillapító, vagy egy gyomorsav csökkentő, azok mégsem az ördögtől valóak, úgyhogy azóta már én is használok egy-két ilyet, de tényleg túl sok olyan dolgot viszünk be a szervezetünkbe, amit aztán nem kellene bevinni. Ezzel a kérdéssel megyünk tovább a zenék után is, tartsanak velünk.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk! FM 92.5 Cegléd Rádió.

Harmadik alkalommal válogattunk össze vegyesen kérdéseket a Cegléd hangjába, kedves hallgatók, ezek mind olyan kérdések, amiket korábban már feltettünk, és maradtak bent válaszaink, úgyhogy most mindet igyekszünk kipipálni. Eggyel már végeztünk, most ott tartunk, hogy mi az, amiért az emberek pénzt adnak, és ön nem érti, hogy miért, és már írja is nekünk Kata, vagy hát írta annó, hogy koffeinmentes kávé. Én egyébként szintén így voltam vele, hogy nem értem, hogy akkor mi értelme van, mint a koffeinmentes energiaital is kicsit ilyen, hogy valaki egyszerűen szereti az ízét, és nem akar koffein bevinni a szervezetébe, és akkor megpróbál egy ilyen kávét meginni, miért ne ihatna meg, hogyha a kávé íze miatt issza, nem pedig a hatása miatt, úgyhogy szerintem ilyen szempontból érthető. Azt írja nekünk Krista, hogy tetoválás, és egy olyan smiley tett mellé, amikor így befogja a szemeit a kis Maki. Nekem is van tetoválásom, egészen pontosan 5 darab, és még szeretnék is, úgyhogy én ezt nem adom. Azt megértem, hogyha valaki semmit nem szeretne a testére, vagy nem szeretne egy pici kínzást kapni a bőrére azért, hogy ott valami emlék maradjon, meg azokat is megértem, akik megbánták, hogy tetováltattak, de én nem bántam meg egyiket sem, és valószínűleg lesz is még, de persze tökre értető, hogy valaki ellene van, vagy nem tetszik neki. Azt írja nekünk Walter, hogy a szénsavmentes ásványvíz, illetve virágföld. A virágföld azt szerintem olyan szempontból érthető, hogy nem mindenhol van termőföld, ahol az ember ültetni szeretne, oda kell vinni valamilyen szintű termékeny talajt, és ezért meg lehet azt venni. A szénsavmentes ásványvíz az viszont tényleg olyan, hogy az ember, hogyha a csapból is tud engedni szénsavmentes vizet, akkor miért ne ihatná azt? Persze, hogyha olyan szerencsések, mint mi itt Cegléden, hogy iható, és egyébként szerintem finom is a vízünk, akkor ezt megteheti, nem mindenhol tiszta a víz teljesen, és azok meg hát valahogy meg kell, hogy oldják, de akkor is talán jobb egy ilyen vízszűrő, amit föl lehet szerelni oda a csaphoz. Minden esetre nem akarok okoskodni, azt sokkal jobban értem a szénsavmentes ásványvizet, mint a virágföldet. Azt írja nekünk Alexandra, hogy dubai csoki. Hát egyébként finom a dubai csoki, de tény, hogy szerintem azért annyit nem ér, mint amennyiért árulják. Meg most már talán kezd is lecsengeni ez a dubai csoki láz. TV előfizetés, ez Csaba írta nekünk. Nekünk jelenleg most nincs is az otthoni lakásunkban. Internetünk van, TV előfizetésünk nincs. Szerintem ma már az ember meg tudja találni azt, hogy mikre kíváncsi, és akár az ilyen ingyenes streamingeken is, vagy hát olyan oldalakon, ahol egy-egy TV csatorna adását, például sportot lehet nézni, akkor ami érdekli, azt meg tudja oldani, de hogyha szeretik a kereskedelmi televíziók által nyújtott műsort, akkor én azt is megértem, hogy valaki szereti nézni. Azt írja nekünk Z, egy érdekes válasz erre a kérdésre, hogy tömegközlekedés, minden állampolgárnak alanyi jogon kéne járnia. Úgy tudom, hogy van az országban olyan város, ahol helyi lakcímkártyával már a tömegközlekedés díjtalan. Hogy csinálják? Hát nyilván elég a városvezetésnek a fizetése, és így meg lehet oldani. Nem tudom, én erről a településről nem tudok, de lehet, hogy így van. Viszont egyébként tényleg előre mutató dolog lenne, ingyenes lenne a tömegközlekedés. Valószínűleg nagyon sokan választanák, környezettudatosabb is lenne, csak megoldható-e az, hogy tényleg ingyenesen közlekedjen minden magyar állampolgár. Én bírnám nagyon, de nem tudom, hogy kivitelezhető-e. Viszont az ötlet az jó, mert hogy az volt a kérdésünk, hogy mi az, amiért az emberek pénzt adnak, és ön nem érti, hogy miért. Itt még most kell pénzt adni a tömegközlekedésért, még jelenleg nem ott tartunk, de lehetne egy olyan rendszer is, ahol már nem. Minden esetre ez még a jövő zenéje, és a jövőben folytatjuk ezt a kérdést még, ráadásul további két kérdésünk is van a mai adásra, mert egyet már pipáltunk. Arról is lesz szó, hogy tud-e példát mondani pillangó hatásra a saját életéből, meg hogy mi volt a legundorítóbb étel, amit valaha ettek. Ezekre mind kíváncsiak leszünk, de csak néhány zene után.

0: Ceglit hangja első órájának hamarosan a végére érünk, kedves hallgatók, már ami a beszélgetős részeket illeti, zenék még lesznek az órában természetesen. Egy vegyes vágottal jelentkezünk, ma 4 kérdést is előveszünk, és az éppen aktuális kérdés, hogy mi az, amiért emberek pénzt adnak, és ön nem érte, hogy miért. Maradt még néhány válaszunk, amit mindenki be akarok olvasni, aztán pedig jön a mai vegyes vágott következő kérdése. Először lássuk, hogy mit írtak erre az emberek. Norbert például azt, hogy a 26. pár cipő szerinte teljesen felesleges. Hát igen, van, aki cipőmániás, az én párom is szereti őket. 26 pár talán nincsen, de elég sok cipője van. Igen, és hát van talán olyan közte, amit még nem is hordott. De ebben nem vagyok biztos. Viszont hát, hogyha az ő pénzét erre szeretnék költeni, én nem szólok bele, de talán tényleg sok egy kicsit a 26 pár cipő. Mondom, ezt Norbert írta, nem az én páromról van szó. Azt írja László, hogy Fradi meccs, ebben némi ellenhangot is érzek, tehát minden más meccsre érdemes elmenni, csak szerinte a Fradira egyedül nem. Valamiért nagyon szeretik az emberek a Fradit, úgyhogy nem tudom osztani a véleményedet. Én mondjuk nem nézek focit, de egy Forma 1 is nagyon drága, ott már jártam többször is például a Hungaroringen, és hát lehet, hogy pénzkidobás egyes embereknek, nekem viszont nagyon nagy élmény volt, úgyhogy valakinek a Fradi meccs, vagy pont, hogy nem a Fradi meccs is nagy élmény lehet. Ágnes azt írja, hogy virtuális játékok. A mai világban egyébként most talán megint csökkenni kezd a játékpiac egy kicsit, de rengeteg pénzt vesznek ki a gyártók, meg a konzol készítők ebből az iparágból, mert hogy nagyon megy, úgyhogy valahogy mégiscsak elfoglalják az emberek magukat. Egyszer valaki azt mondta nekem, hogy meg lehet nézni egy filmet is, hogy mi a történet, és hogy az embert egy katartikus élmény, vagy egy jó nevetés, vagy egy kis sírás érje. Emiatt 90-120 percben, de akár azt is lehet csinálni, hogy 6-8 órán keresztül játszik egy játékkal, és ő maga alakítja a történetét a sztorinak, és átéli az egészet azzal a karakterrel, akivel játszik. Úgyhogy hát igen, nézőpontok ütköznek, de pont erről szól ez a műsor. Minden olyan plasztikai beavatkozás, ami nem szebbé, hanem csúfabbá teszi az azt vállaló személyt. Ez Gabi írta nekünk, az nem derül ki, hogy Gábor vagy Gabriella, de köszönjük a választ. Éva pedig azt írta, hogy szerinte a kaparós sorsjegyek feleslegesek teljesen. Hát azért egyszer-egyszer be lehet találni és lehet vele nyerni, de szerintem mindig a bank nyer, úgyhogy legjobban mégiscsak ők járnak ezzel valószínűleg, de egy-egy szerencsés ember azért meg tudja ütni azt a főnyereményt. Illatosított WC-papír, ezt Katalin írja nekünk. Igen, hát hogyha az ember a fenekét törli valamiben, annak miért fontos, hogy legyen illata? Egy zsebkendőnél még valahol megértem, de egy illatosított WC-papír tényleg nem túl értelmes dolog. És végül Zsanett zárja ezt a témát, aki azt írta, hogy fesztiválok és nem komoly zenei koncertek, például Sziget. Ezzel nagyon nem értek egyet, már pedig azért nem, mert én a komoly zenét is szeretem, én simán beülök valami komolyabb darabra, sőt még egy musicalre is, de... sőt, komoly zené koncerte is. De nagyon szeretem a könnyű zenét is, a rock zenét is, a popot, a house-t, és miért ne mehetne az ember akár Szigetre bulizni, hogyha ő ott érzi jól magát, hogyha neki az a zene ad valamit, és ettől feldobottabb hangulatba kerül, akkor miért ne mehetne el, hogyha Zsanett, aki írta az üzenetet, operába szeret járni, hát oda is el lehet menni, nem kell a másik helyre menni. Szóval ezek nem zavarják egymást, úgyhogy szerintem mindennek megvan a helye, és jól van így, de persze azt is megértem közben, hogyha Zsanett nem kedveli ezeket, annyi, hogy akkor ne menjen fesztiválra például a Szigetre. Kedves hallgatók, zárjuk ezt a témát is, de azért azt elmondom, hogy a következő órában 2 témánk is lesz, méghozzá az, hogy tud-e példát mondani pillangó hatásra a saját életéből, illetve hogy mi volt a legundorítóbb étel, amit valaha evett. Ezekkel a témákkal folytatódik a következő órában is a Ceglét hangja.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: Ki a Sport is 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Ki a Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
5: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
6: Napos, gomoly felhős időre számíthatunk. Rendkívüli ülés tart az országgyűlés hétfő délelőtt. Új nemzeti alaptanterv készül. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Rendkívüli ülés tart az országgyűlés hétfő délelőtt. Ezt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be a közösségi oldalán. Az ülésen dönthetnek a kormányfő, Hankó Balázs fideszes és Sesták Miklós KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről, miután aznap reggel ülésezik a mentelmi bizottság is. Kezdeményezi az országgyűlési képviselők mentelmi jogának teljes eltörlését a közvádas bűncselekmények esetén a miniszterelnök. Magyar Péter ezt a Facebook oldalán jelentette be. A Mi Hazánk támogatásáról biztosította a javaslatot, és közölték, hogy meg fogják szavazni. Volt igazságügyi minisztereket is meghallgatna az országgyűlés végrehajtási visszaéléseket vizsgáló bizottsága. A testület mások mellett beidézné Bárándi Pétert, Dávid Ibolyát, Draskovics Tibort, Navracsics Tibort, Petrétei Józsefet, Trócsányi Lászlót, Tuzson Bencét és Varga Juditot is. A bírósági végrehajtási rendszer visszásságait 1994-ig visszamenőleg vizsgáló bizottság meghallgatná Rogán Antalt, a miniszterelnöki kabinetiroda volt vezetőjét is. Évvégére készül el Magyarország új oktatási stratégiája, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit azt írta, a tervek szerint külön foglalkoznak a mesterséges intelligencia és a közösségi média oktatási hatásaival. Emellett új nemzeti alaptantervet és átfogó szövegértésfejlesztési programot is kidolgoznak. A Fidesz közölte, nem támogatja, hogy a nemzeti alaptanterv nemzeti és keresztény alapjait szerintük liberális megközelítés váltsa fel. Oroszország és Ukrajna is nyitotta a gabonakereskedelmet és az energetikát érintő tűzszünetre, jelentette ki az amerikai külügyminiszter, miután orosz hivatali partnerével Szergej Lavrovval tárgyalt New Yorkban. Marco Rubio közölte azt is, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök meghívást kapott a G20 országcsoport decemberi floridai csúcs találkozójára, ahol Donald Trump amerikai elnökkel is találkozhat. Irán nem adja meg magát az Egyesült Államokkal vívott háborúban, de hiszi, hogy diplomáciai úton véget lehet vetni a konfliktusnak, jelentette ki az iráni elnök az ENSZ közgyűlés idei ülésszakának általános vitájában. Maszud Pezeskian közölte, nem lehetséges, hogy a hormuzi szorosból bárki hasznot húzzon, amíg az iráni kikötők blokád alatt vannak.
1: Az időjárásról.
6: Csütörtökön változóan felhős időre számíthatunk több-kevesebb napsütéssel, majd délután egyre több helyen fordulhat elő eső, zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ez itt a Ceglét hangja és annak is a második órája, kedves hallgatók, az FM 92.5-ön. Én továbbra is Vörös Nendi vagyok, és folytatjuk harmadik vegyesvágott adásunkat. Ez az az adástípus, amikor korábban már feltett kérdések összes befutott válaszát felolvasom, két kérdést már kipipáltunk, és maradt még kettő erre az órára, méghozzá tud példát mondani pillangóhatásra a saját életéből? Ezzel kezdünk, aztán pedig jön majd az a kérdés, hogy mi volt a legundorítóbb, amit valaha ettek. Igen, ezek már ismerősek lehetnek, de akkor, amikor föltettük először ezeket a kérdéseket, kaptunk még olyan válaszokat később, amit nem tudtam beolvasni, na most ezeket pótoljuk. Tehát pillangóhatás. Tesóm osztálytársa meghívott egy születésnapi buliba, amit lemondtam rögtön, mert senki nem lett volna ott, akivel igazán jóban lennék. Előtte pár nappal mégis rábeszélt tesóm, hogy menjek vele, szívesen várnak. Ott beszélgettem egy sráccal, aki nagyon megtetszett, úgy voltam vele, hogy valószínű nem is érdeklem, hisz 8 évvel idősebb. Pár hétre rá újra találkoztunk véletlen egy városi buliban, elkezdtünk találkozgatni, és ma már 6 éve együtt vagyunk, írja nekünk Anikó. Látod, ez két véletlen is egyszerre. Elmentél egy buliba, ahova nem akartál menni, nem volt ismerősöd, mégis találkoztál egy sráccal, és aztán a véletlen újra összesodort, egy helyre sodort titeket, és egy 6 éves kapcsolatot köszönhettek neki, innen is sok boldogságot nektek, és köszönjük az üzenetet. Nem az én sztorim, de családom belül történt, még régen 10-nél is több éve rokonom Traviánban porig rombolta mostani felesége falujait, ezt én teszem hozzá, hogy ez egy játék, egy online játék, és hát csatázni kell egymással, tehát porig rombolta mostani felesége falujait, aztán elkezdtek beszélgetni, most pedig már két gyerekük van. Tök jó történet, nevet nem kaptunk hozzá, de nem is probléma, úgyhogy egy online játékból is lehet párkapcsolat. Ugye nemrég még az előző kérdésnél, amit ma is elővettünk, az egyik kedves hallgató azt írta, hogy az online játékoknak, vagy virtuális játékoknak nincs értelme, de ezek szerint mégis van, mert akár párkapcsolat indító is lehet. Következő üzenetünk, volt egy olyan rendezvény, ahová az Istennek nem akartam elmenni. Mondták, hogy menjek, és addig mondták, hogy a végén beadtam a derekamat, és mondom, elmegyek, na örüljetek. XY-t ott ismertem meg, jövőre lesz, hogy 10 éve a legjobb barátnőm, és amúgy jövőre elmegyek az esküvőjére, úgyhogy már előre bőgök természetesen. Ezt Andi küldte nekünk, és ezt a sztorit is köszönjük szépen, nem feltétlen párkapcsolatnak kell abból születnie, de valamilyen kapcsolat itt is született tehát. A következő üzenet, egyetemen matek ZH-n egy ponton múlt, hogy meglegyem. Nagyon próbálkoztam a tanárnál, hogy adja meg, de végül pótzéháznom kellett, megkértem a csoporttársam, hogy korepetáljon, aztán ebből szerelem lett, és már 4 éve a feleségem, írja nekünk Józsi, és hát ez is tök jó történet, hogyha azt az egy pontot megadják, akkor soha nem ismeritek meg egymást, de nem adták meg, pótzéhá, korepetálás, és ebből lett egy párkapcsolat, aztán házasság. Gratulálunk hozzá! Hamarosan még ezzel a kérdéssel megyünk tovább. Tud-e pillangó hatással mondani példát a saját életéből? Ezt kicsit szebben is fölteszem magyarul. Tud példát mondani pillangó hatással a saját életéből? Ha igen, még elküldheti 0635-925-925-ös, de záros határidőn belül zárjuk ezt a témát.
1: Ceglét Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Bel itt senki sem lát, de nem kell tovább félned, már senki sem bánt.
1: Kedves hallgatók, ez a Ceglét hangja történetének harmadik vegyes vágott adása, ahol már feltett kérdések utolsó válaszait olvasom be, és mindjárt túl leszünk a harmadik kérdésen is, ami nem más, mint hogy tud-e példát mondani pillangó hatással a saját életéből. Még egy üzenetünk van, jöjjön is! A legjobb barátnőm házasodott, én voltam a tanúja. Az esküvőre elhívtam az akkori situationshipemet, akivel már eléggé a kapcsolat vége felé jártunk. Ő nem akart eljönni velem, később szakítottunk is, így egy másik barátnőm kísért el az esküvőre. Az esküvőn megismerkedtem a vőlegény tanújával, rögtön megvolt az összhang, 2 éve együtt vagyunk, 1 hónap múlva lesz az esküvünk. Azóta is fáradt vagyok, hogy az exem nem akart eljönni velem arra az esküvőre, írja nekünk Linda. És hát nagyon köszönjük ezt a választ is, ugye érdekes történet ez is, hogyha elmegy veled, pedig hívtad, akkor ez egészen máshogy alakul, ott viszont már itt szabad voltál, úgyhogy gyakorlatilag megtörténhetett a nagy találkozás, ennek így kellett lennie, szokás mondani. A pillangó hatásos kérdésünket lezártuk ezennel, kedves hallgatók, de van még egy témánk mára, ami pedig nem más, mint az, hogy mi volt a legundorítóbb, amit valaha ettek, és hát igazán izgalmas válaszokat kaptunk az első adás alatt, amikor ez a kérdés felmerült, az is lehet, hogy 2 adást is foglalkoztunk már ezzel, most ebben nem vagyok biztos, de a lényeg, hogy most ezt a témát is igyekszünk lezárni, amit el is kell kezdenünk, mert jó sok üzenet van még ebben a témában. Egyszer szomszéd adott magvas mazsolás tábla csokit, először apámat kínáltam meg egy sorral, aztán én emeltem a számhoz, ott vettem észre, hogy nagy számmal lógnak belőle a kukacok. Nekem még szerencsém volt, csak a nyelvemet érte, apám viszont benyelte addigra már az egész csíkot. Ez kellemetlen. Üzenetünk végén nincsen név, de név nélkül is beolvasom az üzeneteket természetesen. Megyünk tovább. Ettem rántott húst, amin fehér penészbunda volt. Ittam olyan üdítőt, amiben penészdugó volt. Ettem olyan sajtos virslét, amiből, amikor beleharaptam, valami büdös, gennyes lé folyt ki. Ettem olyan szalonnát, aminek a bőrén volt egy bibircsók, amiből hosszú szőr nőtt ki, és bele volt gyökerezve a szalonnába. A kedves hallgató itt sem írt nekünk nevet, de nem is csodálkozom, hogy ilyet, hogy nem vállalja a nevét. Nem tudom, miért csinálsz ilyeneket. Tehát oké, hogy ez volt a kérdésünk, de ez olyan, mint egy felvágás, egy dicsekvés, hogy milyen dolgokat ettél meg. Lehet, hogy nem lett tőle bajod, de hogy nem élvezted, én abban biztos vagyok. Vagyis hát remélem. Na jó, menjünk tovább. Van egy pár, ami így eszembe jut hirtelen, kezdi az üzenet küldő. Papa halála után a nagymamám eléggé megzuhant, és voltak fura dolgai. Egyszer elmentünk hozzá meglátogatni, és süteménnyel kínált, már az íze is furcsa volt, de azt tűnt fel, hogy valami kis darabkák vannak benne, ami émelyítően édes volt. Mondom, mama, ez mi a náthás lópikula akar lenni, mivel etett szépen engem. Teljes nyugodtsággal mondta, hogy nem volt otthon cukor, úgyhogy édesítőt rakott bele. Ó, hát igen, hogyha nem pontosan tudjuk az édesítő felhasználási arányát, akkor ez eléggé émeítő tud lenni, hát beleszórta az édesítőt végül is, hogy jót akart, úgyhogy valahol értem a gesztust, de hogy jót tette vele végül, hát abban nem vagyok biztos. Egy nagyon hosszú üzenet áll előttem, úgyhogy elmegyünk egy kicsit zenélni, és folytatjuk a mai 4. és egyben utolsó kérdésünkkel, mi volt a legundorítóbb, amit valaha ettek? Ez lesz a Ceglét hangja mai adásának utolsó kérdése, ezzel elmegyünk a végéig, ami még 2 blokkot jelent, tartsanak velünk.
2: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős. We'll

ahogy ígértem, kedves hallgatók, egy nagyon hosszú üzenet van előttem, amit e-mailben kaptunk, és arra a kérdésre érkezett, hogy mi a legundorítóbb, amit valaha ettek. Egyébként ez a Cegléd hangja című műsor, és hogyha ön is válaszolna, még mindig megtehetné 0635 925 925, de már csak ez, és egy következő blokkunk van hátra, úgyhogy mindenképp sietni kell. Utálom a pulykát, írja az üzenet küldő, rosszul vagyok az ízétől. Egyszer egy havernál voltam, akinek az apja jófejségből ebédet készített nekünk. Na bár ne tette volna. Voltak pulykái és abból sütött húst, de csak úgy natúra, mindenféle ízesítés meg fűszer nélkül.

0: nélkül, hozzá mezei főtt krumpli. Én meg próbálkoztam, de rosszul lettem tőle. Indiánban voltam, és a mániájuk volt ott, hogy egy kaját teljesen máshogy készítenek el, más ízesítés, fűszerezés, stb. Helyi szállodában voltam, és reggelire találtam valami palacsintaszerűt magamnak. Isteni volt, másnap mondom, ebből tolok megint magamba, mert milyen finom volt. Aha! Rendesen penész ízű volt a palacsintaszerű valami. Jó volt azzal a napot indítani, hogy kiokáttam még az előző napot is a gyomrommal együtt, de ezt ott Indiában többször megszívtam, hogy ami egyik nap ízlett, az másnapra full más ízű volt ugyanazon a helyen. Vettem valami spéci sajtot, és otthon rákostoltam, mondom, ez igen, ez nagyon király. Nem is figyeltem semmire, bevallom, ott helyben beküldtem azt a 20 dekát. Miután jó ízűen megettem, mondom, elolvasom a csomagolást, hogy mi is volt ez. A csomagolás azzal indított, hogy ami a sajtot bevonja fólia, azt semmi esetre se együk meg, távolítsuk el. Szerintetek levettem? Hát nem. Zorinak köszönhetjük ezt a remek e-mailt, háromféle történetet is elmond, hát igen, undorítóságból nem volt benne hiány, főleg, hogyha az ember valamit nem szeret, ez pontosan tudom milyen, és ráerőltetik, vagy valahogy mégis a szájába kerül, egyszerűen az a reakció, ezt most a unokaöcsémmel látom nagyon jól, ha olyan dolog kerül a szájába, mondjuk van egy falatka csirkehús is a csigatészta és a húsleves mellett, akkor azt valahogy a nyelvével érzékel, és már köpi is ki az egészet, jó, hát pici gyerekről beszélünk, de hogy egyszerűen nem tudja azt sem elviselni, hogy a szájában a nyelvét érinti valami olyan, amit nem szeret. Köszönjük szépen Zolinak, és megyünk is tovább, mi volt a legundorítóbb étel, amit valaha ettek? Vágtam egy jó vastag szelet téli szalámit, de nagyon kemény volt, már nehezen lehetett rágni, semmi baja nem volt a téli szaláminak, de véletlenül elfelejtettem lehúzni a héját, hősiesen elrágcsáltam azt is. Gratulálunk a projektethez, ez pedig Milán küldte nekünk, és ezt is köszönjük. Nézzünk még egyet. Volt egy időszak, amikor minden szombaton megettem a csokis csigát, tudjátok, ami nem csak kakaós, hanem csokival van leöntve. Az egyik fele full csoki, sokszor az alja is. Megettem kb. Már az egészet, mikor le kellett pillantanom. A csiga felbillent, akkor azt láttam, hogy vastagon zöld penészes az alja, pedig aznap reggel vettem, előre csomagolt volt, de a papír szerint előtte napon csomagolták. Hú, hát nagyon rosszul lettem, és rettegtem sokáig, hogy mi bajom lesz ennyi penésztől, de szerencsére semmi. Mondjuk apám megitatott velem egy liter tejet, hogy semlegesítse. Azóta se ettem ilyen csigát, mert mindig eszembe jut, hogy mi van, ha előtte 5 hétig minden szombaton ilyen penészeset ettem, és aztán rögtön kiráz a hideg. Írja nekünk Ildi, és hát igen, a veszély az mindig ott van. Én egyszer meséltem el, vagyis ebben az adásban is elmeséltem egyszer, hogy az egyik ilyen meggyes pitében, vagy hát süteményben, de péksüteményben egy jó nagy cserebogár volt belesütve a meggy közé, és hát vicces volt átharapni az egészet, amikor az ember érzi azokat a kitindarabokat, meg az ízelt lábat a nyelvén, hát az nem annyira ízlik. Utolsó blokkra visszajövünk hamarosan, amikor is a mi a legundorítóbb, amit valaha ettek kérdéssel zárjuk a mai adásunkat. Remélem velem tartanak, további jó rádiózást.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.

0: break my heart.
1: A végéhez közelít a mai Ceglét hangja, kedves hallgatók, amelyben négy kérdést is feltettem önöknek. Ezt mind a négy kérdést már korábban is feltettem. A bent maradt válaszokat akartam ma teljesen elolvasni, és három kérdéssel végeztünk. Még itt van nekünk az, hogy mi a legundorítóbb, amit valaha ettek. Úgyhogy most ennek próbálunk a végére járni, hát ha sikerül. Energiaitalos doboz volt a hamutálam, véletlen abba ittam bele, írja nekünk Márkó. Hát az kellemetlen. Tejbegliszt tetején jó sok kakaóporral, a tányér felénél észrevettem, hogy mozog a kakaó. Évekig rá sem tudtam nézni. Nincs név, és nincs megállapítva sem, hogy mitől mozgott a kakaó. Ezek valami liszkukacok, vagy ilyesmit lehettek, vagy nem tudom, de minden esetben nagyon durva. Kb. 9 éves koromban Nagyvánián volt az egyik bevásárló központban kapható kókuszdiók lékelése, szívószál be, és mint a filmekben, iszom a levét. Néhány alkalom után én már rutinosan kilékeltettem apámmal, belenyomtam a szívószálat és szívtam, ami hirtelen egy nagy öklendezésbe vágott át, mert por jött ki belőle. Apámmal ketté vágattam, hogy megnézzem, nem kellett volna, el volt rohadva és kukacok is forgolódtak benne, au, írta nekünk Mariam. Imádom a halepenyós csigát, ha ott vásárolunk annál a péknél, akkor biztosan hozok pár darabot. Egyszer azt vittem be melóba kajának, leültem eszegetni, aztán valamiért megnéztem az alját, és akkor láttam, hogy bele volt sütve egy csótány. Ezután hónapokig nem ettem, de nem vette el azért annyira a kedvem, hogy soha többet ne egyek. Véletlenül a tejbegrészt felszórtam cukor helyett sóval, alapból nem magamnak kezdtem el csinálni, mert bátyám kért meg, hogy csináljak, de akkor már én is eszem belőle, egyikünk se evett végül. Az első és eddig utolsó tejpitém, mintha poshat tejbe áztatott faforgácsot ettem volna. Ezt pedig Krisztitől kaptuk. Máltán a paradicsomos csigafalatok voltak ilyenek, mint előételt kóstoltam meg, de ki kellett szednem a számból, borzasztó volt. Meg az is, hogy az arcukon, idézőjelben arcukon látszott a fájdalom, mert ugye élve főzik meg őket, és volt, amelyiknek a kis csápjai is kint voltak, kettőt tudtam megenni kb. Ugyanilyen volt a polip, amikor órákkal utána a korongokat a nyelvemen megtaláltam a szájüregem különböző pontjain odacuppanva. Kukacos cseresznyét ettem már én is gyerekként, de annak nem volt rossz íze, csak amikor beleharaptál és láttad, hogy mizu, na az volt kellemetlen, akkor annyira már nem akartál enni belőle. Kutyakekszet én is megkóstoltam annó, tisztára, mint a korpovit keksz. Köszönjük ezt az üzenetet és végül amivel zárjuk, csak egy rövid, használt cseptapasz, ami egy neves, kézműves hambi buciba volt belesütve. Ez Gergő küldte nekünk, és innen is kívánunk neki is, és mindenki másnak, aki hallgatott minket, jó étvágyat, és további kellemes rádiózást, mert hogy a végére értünk a mai Ceglét hangjának, a kérdésnek még nem, szóval ez a kérdés még vissza fog térni, néhány válaszunk bennmarad, de időnk nincsen több, úgyhogy most elbúcsúzik Vörös Nándi és a műsor is, legközelebb egy másik témával jövünk, akkor is tartsanak velünk, és maradjanak továbbra is tehát a Cegléd Rádióval. Visszhall!
2: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Hírek a Ceglédás Showban.
1: Napos, gomoly felhős időre számíthatunk. Rendkívüli ülés tart az országgyűlés hétfőn. Vaddisznókban igazolták az afrikai sertéspestis vírusát Baranyában. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az 1956-os forradalomhoz kapcsolódó egyházi emlékeket ajándékoz a pápának Magyar Péter. 12. Pius pápa 1956. november 10-én elmondott rádióbeszédének leíratát, valamint Mindszenty József bíboros emlékiratainak első amerikai kiadását viszi személyes ajándékként vatikáni látogatás alkalmából az egyházfőnek a miniszterelnök. Magyar Péter csütörtökön 10 óra 45 perckor négy szem közti magánaudencián fogadja 14. Leó pápa. Ezt követően a miniszterelnök bemutatja neki a magyar delegáció tagjait. Újabb befagyasztott pénzek válhatnak elérhetővé Magyarország számára, miután az Európai Bizottság pozitívan értékelte a jogállamiságot érintő magyar reformokat. A 4,2 milliárd euró fejlesztési forrás felszabadítása lehetővé teszi, hogy minden magyar diák részt vehessen az Erasmus programban. 2029-ig finanszírozhat fejlesztéseket a kormány a feloldásra javasolt 4,2 milliárd eurós forrásból, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, ebből a pénzből lehet megvalósítani a többi közt a vasút és a közösségi közlekedés fejlesztését, energetikai beruházásokat, vízügyi fejlesztéseket. Rendkívüli ülés tart az országgyűlés hétfő délelőtt. Ezt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be a közösségi oldalán. Az ülésen dönthetnek a kormányfő, Hankó Balázs fideszes és Seszták Miklós KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről, miután aznap reggel ülésezik a mentelmi bizottság is. Az árréstop azonnali kivezetését kéri a kormánytól több élelmiszeripari és agrárszakmai szervezet. Szerintük az intézkedés fenntartását már nem indokolja az infláció alakulása, miközben az árréstop torzítja a piaci folyamatokat és hátrányosan érinti a magyar termelőket és feldolgozókat. Újabb két vaddisznóban igazolták az afrikai sertéspestis vírusát Baranya megyében. Az egyik állatot diagnosztikai célból kilőtték, a másik elhullott. Az afrikai sertéspestis emberre nem veszélyes, a házi sertés állományokban azonban jelentős gazdasági károkat okozhat. A Nébih arra kéri a sertéstartókat, hogy tartsák be a járványvédelmi szabályokat.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön változóan felhős időre számíthatunk több-kevesebb napsütéssel, majd délután egyre több helyen fordulhat elő eső, zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között várható.
0: Induljon egy újabb óra a Ceglédrádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Napos, gomoly felhős időre számíthatunk. Rendkívüli ülés tart az országgyűlés hétfő délelőtt. Új nemzeti alaptanterv készül. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Rendkívüli ülés tart az országgyűlés hétfő délelőtt. Ezt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be a közösségi oldalán. Az ülésen dönthetnek a kormányfő, Hankó Balázs fideszes és Seszták Miklós KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről, miután aznap reggel ülésezik a mentelmi bizottság is. Kezdeményezi az országgyűlési képviselők mentelmi jogának teljes eltörlését a közvádas bűncselekmények esetén a miniszterelnök. Magyar Péter ezt a Facebook oldalán jelentette be. A Mi Hazánk támogatásáról biztosította a javaslatot, és közölték, hogy meg fogják szavazni. Volt igazságügyi minisztereket is meghallgatna az országgyűlés végrehajtási visszaéléseket vizsgáló bizottsága. A testület mások mellett beidézné Bárándi Pétert, Dávid Ibolyát, Draskovics Tibort, Navracsics Tibort, Petrétei Józsefet, Trócsányi Lászlót, Tuzson Bencét és Varga Juditot is. A bírósági végrehajtási rendszer visszásságait 1994-ig visszamenőleg vizsgáló bizottság meghallgatná Rogán Antalt, a miniszterelnöki kabinetiroda volt vezetőjét is. Évvégére készül el Magyarország új oktatási stratégiája, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit azt írta, a tervek szerint külön foglalkoznak a mesterséges intelligencia és a közösségi média oktatási hatásaival. Emellett új nemzeti alaptantervet és átfogó szövegértésfejlesztési programot is kidolgoznak. A Fidesz közölte, nem támogatja, hogy a nemzeti alaptanterv nemzeti és keresztény alapjait szerintük liberális megközelítés váltsa fel. Oroszország és Ukrajna is nyitotta a gabonakereskedelmet és az energetikát érintő tűzszünetre, jelentette ki az amerikai külügyminiszter, miután orosz hivatali partnerével Szergej Lavrovval tárgyalt New Yorkban. Marco Rubio közölte azt is, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök meghívást kapott a G20 országcsoport decemberi floridai csúcs találkozójára, ahol Donald Trump amerikai elnökkel is találkozhat. Irán nem adja meg magát az Egyesült Államokkal vívott háborúban, de hiszi, hogy diplomáciai úton véget lehet vetni a konfliktusnak, jelentette ki az iráni elnök az ENSZ közgyűlés idei ülésszakának általános vitájában. Masoud Pezeshkian közölte, nem lehetséges, hogy a Hormuzi szorosból bárki hasznot húzzon, amíg az iráni kikötők blokád alatt vannak.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön változóan felhős időre számíthatunk több-kevesebb napsütéssel, majd délután egyre több helyen fordulhat elő eső, zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között várható.
0: Induljon egy újabb óra a Ceglét Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

FM 92.5 Cegléd Rádió. A minden ismerős összegzett.

0: Következzen egy friss dal itt a Cegléd Rádióban.
1: I've been going back to yours. I've been fighting

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Napos, gomoly felhős időre számíthatunk. Rendkívüli ülés tart az országgyűlés hétfőn. Vaddisznókban igazolták az afrikai sertéspestis vírusát Baranyában. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az 1956-os forradalomhoz kapcsolódó egyházi emlékeket ajándékoz a pápának Magyar Péter. 12. Pius pápa 1956. november 10-én elmondott rádióbeszédének leíratát, valamint Mindszenty József bíboros emlékiratainak első amerikai kiadását viszi személyes ajándékként vatikáni látogatás alkalmából az egyházfőnek a miniszterelnök. Magyar Péter csütörtökön 10 óra 45 perckor négy szem közti magánaudencián fogadja 14. Leó pápa. Ezt követően a miniszterelnök bemutatja neki a magyar delegáció tagjait. Újabb befagyasztott pénzek válhatnak elérhetővé Magyarország számára, miután az Európai Bizottság pozitívan értékelte a jogállamiságot érintő magyar reformokat. A 4,2 milliárd euró fejlesztési forrás felszabadítása lehetővé teszi, hogy minden magyar diák részt vehessen az Erasmus programban. 2029-ig finanszírozhat fejlesztéseket a kormány a feloldásra javasolt 4,2 milliárd eurós forrásból, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, ebből a pénzből lehet megvalósítani a többi közt a vasút és a közösségi közlekedés fejlesztését, energetikai beruházásokat, vízügyi fejlesztéseket. Rendkívüli ülés tart az országgyűlés hétfő délelőtt. Ezt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be a közösségi oldalán. Az ülésen dönthetnek a kormányfő, Hankó Balázs fideszes és Sesták Miklós KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről, miután aznap reggel ülésezik a mentelmi bizottság is. Az árréstop azonnali kivezetését kéri a kormánytól több élelmiszeripari és agrárszakmai szervezet. Szerintük az intézkedés fenntartását már nem indokolja az infláció alakulása, miközben az árréstop torzítja a piaci folyamatokat és hátrányosan érinti a magyar termelőket és feldolgozókat. Újabb két vaddisznóban igazolták az afrikai sertéspestis vírusát Baranya megyében. Az egyik állatot diagnosztikai célból kilőtték, a másik elhullott. Az afrikai sertéspestis embere nem veszélyes, a házi sertésállományokban azonban jelentős gazdasági károkat okozhat. A Nébih arra kéri a sertéstartókat, hogy tartsák be a járványvédelmi szabályokat.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön változóan felhős időre számíthatunk több-kevesebb napsütéssel, majd délután egyre több helyen fordulhat elő eső, zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: láttam, miközben mindenki csak aladott. Túl sokszor áztam meg én, és túl sokszor fáztam minden nap a kukás autón.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: Hírek a Ceglédár Showban.
1: Napos, gomoly felhős időre számíthatunk. Rendkívüli ülés tart az országgyűlés hétfő délelőtt. Új nemzeti alaptanterv készül. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Rendkívüli ülés tart az országgyűlés hétfő délelőtt. Ezt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be a közösségi oldalán. Az ülésen dönthetnek a kormányfő, Hankó Balázs fideszes és Seszták Miklós KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről, miután aznap reggel ülésezik a mentelmi bizottság is. Kezdeményezi az országgyűlési képviselők mentelmi jogának teljes eltörlését a közvádas bűncselekmények esetén a miniszterelnök. Magyar Péter ezt a Facebook oldalán jelentette be. A Mi Hazánk támogatásáról biztosította a javaslatot, és közölték, hogy meg fogják szavazni. Volt igazságügyi minisztereket is meghallgatna az országgyűlés végrehajtási visszaéléseket vizsgáló bizottsága. A testület mások mellett beidézné Bárándi Pétert, Dávidi Ibolyát, Draskovics Tibort, Navracsics Tibort, Petrétei Józsefet, Trócsányi Lászlót, Tuzson Bencét és Varga Juditot is. A bírósági végrehajtási rendszer visszásságait 1994-ig visszamenőleg vizsgáló bizottság meghallgatná Rogán Antalt, a miniszterelnöki kabinetiroda volt vezetőjét is. Évvégére készül el Magyarország új oktatási stratégiája, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit azt írta, a tervek szerint külön foglalkoznak a mesterséges intelligencia és a közösségi média oktatási

0: közölte, nem támogatja, hogy a nemzeti alaptanterv nemzeti és keresztény alapjait szerintük liberális megközelítés váltsa fel. Oroszország és Ukrajna is nyitotta a gabonakereskedelmet és az energetikát érintő tűzszünetre, jelentette ki az amerikai külügyminiszter, miután orosz hivatali partnerével Szergej Lavrovval tárgyalt New Yorkban. Marco Rubio közölte azt is, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök meghívást kapott a G20 országcsoport decemberi floridai csúcs találkozójára, ahol Donald Trump amerikai elnökkel is találkozhat. Irán nem adja meg magát az Egyesült Államokkal vívott háborúban, de hiszi, hogy diplomáciai úton véget lehet vetni a konfliktusnak, jelentette ki az iráni elnök az ENSZ közgyűlés idei ülésszakának általános vitájában. Masoud Pezeshkian közölte, nem lehetséges, hogy a Hormuzi szorosból bárki hasznot húzzon, amíg az iráni kikötők blokád alatt vannak.
1: Az időjárásról.
0: Csütörtökön változóan felhős időre számíthatunk több-kevesebb napsütéssel, majd délután egyre több helyen fordulhat elő eső, zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: These beautiful things that I've got.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
2: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Napos, gomoly felhős időre számíthatunk. Rendkívüli ülés tart az országgyűlés hétfőn. Vaddisznókban igazolták az afrikai sertéspestis vírusát Baranyában. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az 1956-os forradalomhoz kapcsolódó egyházi emlékeket ajándékoz a pápának Magyar Péter. 12. Pius pápa 1956. november 10-én elmondott rádióbeszédének leíratát, valamint Mindszenty József bíboros emlékiratainak első amerikai kiadását